0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, egy olyan úriembert köszöntök, akit már régóta vártam, mert a Memento Park ügyvezetőjével már régóta szerettem volna találkozni. Rétli Ákost köszöntöm nagy szeretettel, és örülök neked. Először az életben, meg az éterben is, de milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, és csoda programokkal jöttél, csoda programokat kínál az ősz nálatok. De tisztázzuk már az elején, hogy a Memento Park az régen Szoborpark néven volt ismert, és gyakorlatilag minden kincs megmaradt, az csak még inkább gazdagodott a kínálat, meg a programok is gazdagodtak.
2: Ez így van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, reménybeli látogatóinkat.
1: Így van.
2: Hiszen bízom benne, hogy akik még nem jártak nálunk, azok majd most ezután eljönnek.
1: Hát micsoda időutazás.
2: És micsoda időutazás. Így van. És úgy reklámozzuk az utóbbi időben a létesítményünket, hogy nem csak Szoborpark. Tehát az úgy kissé pontatlan, hogy régen Szoborparknak hívták, hiszen most is Szoborparknak hívjuk, csak ez egy összefoglaló néven Memento Park, ami itt Budapest 22. kerületében immár 33. éve működik, ahol a Kádár korszak, sőt, hát igazából, ha kicsit visszamegyünk, még a Rákosi korszaknak is az elfelejtett, illetve eltávolított politikai szobrait láthatja a közönség.
1: Hát ott megelevenedik a múlt nálatok.
2: Ezért is jönnek el sokan, ezért is vannak olyan rendezvényeink, ahol megpróbáljuk megidézni a látogatóink számára ezt a korszakot, és amikor eljönnek, és egy kicsit ilyen nosztalgikus módon néznek ezekre a szobrokra, akkor hát nem kell azt hinni, hogy ott politikai nosztalgia lenne, hanem inkább az idősebbeknek a gyerekkoruk iránti nosztalgia.
1: Hogyne.
2: A fiatalok számára pedig azért érdekes, mert hallottak nyilván a szüleiktől, a nagyszüleiktől erről a korszakról, hogy milyen volt felvonulni, milyen volt úttörőként mindenfajta rendezvényeken részt venni, vagy milyen volt akkoriban a mindennapi élet. És hát ezek a szobrok nyilván nem csak megidézik ezt a korszakot, hanem előhozzák ezeket az emlékeket.
1: Ráadásul nálatok van az Osztyapenko szobor is.
2: Hát Osztyapenko is nálunk van, valóban, és egyik ikonikus szobrunk az Osztyapenko.
1: Mondjuk Osztyapenko.
2: Osztyapenko, igen. Jó, igen.
1: Valahogy miatt a tyé épül.
2: Hát az ostya lehetséges.
1: Okay. De ez egy legendás találkozási hely volt.
2: Ez így van.
1: Meg igazodási hely.
2: És a mai napig így hívják nagyon sokan azt, igen, a pontot, a Budaörsi és a Sasadi út kereszteződését, elágazását, de annyira, hogy van ott egy gyors étterem. És ha valaki vesz valamit, és alaposan megnézi a blokkot, hogy mi van rajta.
1: Rá van írva?
2: Rá van írva. Tehát rajta van annak a gyors étterem láncnak a neve, és rajta van, hogy Osztyapenko.
1: De jó, nem tudtam.
2: Pedig,
1: nem tudtam.
2: Pedig így van.
1: Tehát őrzitek.
2: Ők is őrzik ezt a, hát ezt a korszakot valahogy.
1: Is.
2: Igen, mi is őrizzük, és valóban most az idei ősszel nagyon sok mindennel készülünk az eseményekre, hiszen nem csak saját eseményeink lesznek, hanem itt van 1956-nak is az évfordulója, amihez a Memento Park itt a 22. kerületben egy igazán jó helyszín, hogy ott emlékezzenek sokan erre az időszakra, vagy ott próbáljanak megemlékezni erről az időszakról. Hát iskolák, iskolai osztályok, sőt egész iskolák is tartanak ott ünnepségeket. Idén pedig még tematikus vezetéseink is lesznek, amik megidézik, de ne szaladjunk ennyire előre.
1: Na nézzük, menjünk sorrendben.
2: Menjünk sorrendben, hogy mi mindennel várja a látogatókat az idei ősszel a Memento Park. Na hát nem is az ősszel, hanem a nyár végén, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén lesz nálunk a második retrónap, a Memento Park második retrónapja, ami azért jött létre, mert pontosan érezzük ezt a nosztalgiát. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy még valami tárgyat is hoznak magukkal, vagy azért, mert felajánlják a mi gyűjteményünk számára, vagy azért, mert jó, úgy érzik, hogy azzal a tárgyal valahogy ott meg kell jelenniük. Tehát volt, aki hozott ilyen kis régi táskarádió ott például, vagy kitűzi az egykori jelvényeit, amit az úttörő mozgalomban viselt, vagy hozta a kisdobos nyakkendőjét, és ez adta az ötletet, hogy legyen egy olyan retro hétvégénk, amikor nem csak a tárgyakkal tudjuk megeleveníteni ezt a korszakot, hanem olyan összefoglaló rendezvényekkel, amik tulajdonképpen helyre teszik még a fiatalok számára is, hogy hát tulajdonképpen mik ezek?
1: Na de hogy már van nulladik napja?
2: Már van most nulladik napja is, ez az idei év újítása. Tehát augusztus 29-én szombat este lesz egy sejtelmes-rejtelmes tárlatvezetés a Szobortparkban. Ennek a rendezvénynek az a címe, hogy a szocializmus árnyai, vagyis a legkülönösebb bűnügyek a szocializmus árnyai között. Hát ez egy befogadott rendezvény, a Tó Retro stábja, akik mindenfajta könyveket megjelentetnek erről a korszakról, erről a Kádárkorról, uh-huh. Rákosi korszakról. Ők állítottak össze most egy olyan kötetet, amely a Kádár korszak és a Rákosi korszak legkülönösebb, vagy legnagyobb port felkavart bűnügyeinek uh-huh. egy ilyen összefoglalója. Ez a könyv valamikor majd az ősszel jelenik meg, de most egy vezetés keretében azért ízelítőt adnak ebből a Tó Retro két bloggere, Glázer Szilvia és Glázer Tamás, akik egyébként szerzői is ennek a könyvnek, velük személyesen lehet ott találkozni, ők elmondják ennek a könyvnek a legértékesebb részleteit, illetve néhány műhelytitokba is beavatják a közönséget, tehát ez augusztus 29-én szombaton este 8 órakor lesz a Memento Parkban, az interneten meg lehet találni már a honlapjukat.
1: Mondtál nekem, amíg nem értek a mikrofon, a két híres bűn esetet. Szabad?
2: Hát talán igen, de több híres bűneset is van, mert hogy miért pont a Memento Parkba, miért pont a Szobortparkba hozzák ki ezt a rendezvényt? Talán azért, mert vannak olyan szobraink, akik szemtanúi is lehettek ezeknek a bűneseteknek. Ott van az a nagyon híres eset, a Gellért hegyen egy szomorú eset történt, egy gyilkosság, amiben amiről aztán később Fejes Endre meg is írta ezt a Jó estét nyár, uh-huh. Jó estét szerelem című darabját, amiből film is született, színdarab is született. No hát talán a Gellért-hegyi szovjet katona az kellően jó apropó ahhoz, hogy erről a bűnügyről meséljenek, vagy például volt egy nagyon híres és nagyon döbbenetes és nagyport felkavaró rendőrgyilkosság ott a Vecsési út, a Ferihegyi uh-huh. út kivezető szakaszánál, ami viszont a Steinmetz Miklós szobrához uh-huh. köthető, tehát igazából erről pedig ott lehet beszélni, de hogy mik lesznek még itt, én is puskázok egy papírról, Lúzer király, aki a saját szakállára működtette a volánbusz járatát, a Szép Művészeti Múzeum kirablása, autós üldözések és bandaháborúk, illetve van ki egy hamisítás művészéről is lesz szó. Tehát ez egy auguszt. Igen, este, augusztus 29-én, szombaton este 8 órakor a Memento Parkban.
1: Csak a másnap?
2: És másnap kezdődik az igazi nagy retrónap. Augusztus 30-án vasárnap 10 órától egészen este 6-ig mindenféle különböző programok, amire nem csak látogatókat várunk, hanem tulajdonképpen lehet még jelentkezni résztvevőnek is. Lesz egy KGST piacunk, ez egy klasszikus bolha piac lesz, ahol mindenfajta megunt retró tárgyakat, illetve a korszakhoz kapcsolódó ikonikus emléktárgyakat lehet árusítani. Tehát ha valakinek otthon vannak elfekvő üres bambis üvegei,
1: azt eladhatja,
2: vagy moncsicsi babája, vagy régi hanglemezei, vagy bármi, ami a korszakhoz köthető, jópofa retró tárgy, jópofa emléktárgy, ajándéktárgy, ha csak egy van, azzal is kijöhet, ha meg több, vagy egész asztalnyi, akkor még asztalt is tudunk biztosítani ehhez.
1: Óriási.
2: Úgyhogy lehet jönni augusztus 30-án vasárnap a Memento Parkhoz bolha piacosat, illetve KGST piacosat játszani. Aztán lesznek vetélkedőink, lesznek gyerekeknek és felnőtteknek is, ki tud többet.
1: Ez egész napos program?
2: Egész értem? Napos, óránként van valami érdekesség, ki tud többet a nagy gyerekkoráról. Például tavaly ez egy óriási siker volt, nagyon sok gyerek részt vett rajta, alig fértünk el azon a helyszínen, ahol tartottuk ezt. De a felnőtteknek is lesznek ilyen megfelelő vetélkedőink, ahol csupa értékes és értéktelen nyereménytárgyat lehet majd elvinni. Ám délelőtt lesz még egy csodálatos és látványosnak ígérkező program, mégpedig a Merkur nyomában száguldozva című rendezvény, amin korabeli autók, ladák, trabantok, moszkvicsok és hasonlók vonulnak föl, majd tesznek ott néhány kört. Tavaly ez nagyon izgalmas volt, mert ezen a körutazáson néhány autó rögtön le is robbant, tehát akkor már lehetett bemutatni a szerelést is, hogy hogyan kell egy ilyen autót.
1: Az hozzátartozott.
2: Buhera módon megjavítani, igen, mert ott aztán nem volt szervizkocsi, hanem ott tényleg nagyon rögtönözni kellett mindenkinek. Lesznek egyébként speciális tárlatvezetések, Osztapenkó lépést vált címmel.
1: Ki tartja?
2: Hát ezt mi tartjuk? Például aha, én is fogok ott egy kis távlatvezetést tartani, mert az elmúlt 30-valahány évben, amióta én a Memento Parkban tevékenykedem.
1: Jaj, azóta ott vagy?
2: Bizony, szinte a nyitástól jelen vagyok, és hát nagyon sok vezetést tartottam, és nagyon sok olyan izgalmas és jópofa sztorim van, amik egy-egy klasszikus távlatvezetésen nem elmondhatóak, hiszen hogy keverjem én bele Antonio Banderast vagy Tom Hanks-et egy klasszikus távlatvezetésbe, de azért
1: de vannak. Megoldod.
2: De megoldom, most ezen a bizonyos retro napon, augusztus 30-án a Memento Parkban meg fogom oldani, úgyhogy remélem, hogy erre is lesz közönség. És hát délután természetesen jönnek a zenék, kívánságműsor 2-től 5-ig. Nekem nagy fájdalmam volt, amikor annak idején a 2-től 6-ig című kívánságműsorból egyszer csak 2-től 5-ig lett.
1: Mi az volt?
2: Eredetileg 2-től 6-ig volt, és aztán 2-től 5-ig.
1: Hát nekem már így volt meg, hogy 2-től 5-ig.
2: Neked már így volt meg. És aztán végül a Frigider szocializmusra is emlékezünk. Budafokon volt néhány ikonikus olyan gyár, üzem, ahol olyan ételeket, italokat gyártottak, amit nem csak Magyarországon, hanem az egész KGST-ben ismertek, hiszen óriási exportcikkek voltak ezek. Ebből egy pici kis ízelítőt fogunk tartani, és végül a szocializmus legismertebb reklámfilmjeiből is egy csokrot láthatnak az érdeklődők. Második retrónap, szeptember 30-a vasárnap, Memento Park.
1: Hát és egy különleges életérzés.
2: És egy különleges életérzés. És hát ezzel nem érnek véget az őszi programjaink, mert egy héttel utána folytatódik a mi nagy sikerű borkóstoló sorozatunk.
1: Ez már jó régóta van nektek, ugye?
2: Most már második éve. Uh-huh. Ez a budafoki pincejárat rendezvény sorozathoz kapcsolódóan kezdődött. De mi egy kicsit hozzáteszünk ehhez, mert mi tematikus borkóstolókat tartunk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban más és más a Memento Park által megidézett tematika mentén próbálunk egy borkóstolót tartani. Tehát volt például a volt Jugoszlávia tagköztársaságainak boraiból egy különleges bemutató, vagy például pontosan tavaly októberben volt, és amit idén októberben meg is ismétlünk az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, Nagy Imre életútja állomásainak híres borairól például egy bemutató. Vagy volt olyan, hogy a határ két oldaláról, ugye hát a vasfüggöny két oldaláról származó borok, tehát a tokai borok a magyar tokai borvidékről és a felvidék által ugyanilyen néven illetett borainak a termékeiből egy-egy bemutató, vagy például Kadarka, ami szintén a magyar és a szerb oldal egy-egy bora volt. Tehát tematikus borkóstolók minden hónap első szombatán, viszont most szeptemberben attól lesz ez különleges, hogy ez kétnapos borkóstoló lesz.
1: Minden bővítetek.
2: Bővítünk, bár ugyanaz lesz, bár mégis más lesz egy picit. Szeptember 4-én pénteken ugyanis ezt a Felvörösök Fehérek című borkóstolót angol nyelven tartjuk. Aha. Az itt élő X-betek. Nagyon sokan vannak Magyarországon, akiknek hát angol az anyanyelve, igen, vagy, igen, vagy külföldiként a főnyelv, amivel Magyarországon boldogul, az angol.
1: Igen.
2: És ők kérték, hogy legyen már egyszer egy olyan borkóstoló, ahol mindent elmondunk ugyanúgy, de angolul is. Úgyhogy szeptember 4-én pénteken a Memento Parkban este 6 órától nemzetközivé válik a Felvörösök Fehérek. Ugyanezt a programot aztán másnap a budafoki pincejárathoz kapcsolódóan megismételjük, de akkor immár magyar nyelven, tehát 5-én szombaton magyar nyelven Felvörösök Fehérek a Memento Parkban.
1: Elképesztő színes a kínálatotok, meg igényes.
2: Hát igyekszünk alkalmazkodni a közönség elvárásaihoz, de igyekszünk ugyanakkor mindig valami pluszt adni, és ami a legfontosabb, hogy sosem akarunk elszakadni attól, ami van. Tehát a Memento Parkot, a Szoborparkot nem egyszerűen csak helyszínként használjuk, hanem mindig ügyelünk arra, hogy az ott megidézett korszak az valahogy apropója legyen mindannak, ami ott történik. Tehát bármennyire is furcsának tűnik, hogy most borkóstoló a Memento Parkban, hát mi köze a boroknak a Memento Parkhoz, vagy a Memento Parknak a borokhoz, megtaláljuk ezeket a pontokat.
1: Hát, mert bizonyos korszakokban meg igenis fontos volt.
2: Igen. És ugyanezt a tematikát követjük most az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, mert összeraktunk egy olyan tematikát, egy olyan tárlatvezetéses tematikát, ami a Memento Park szobrai és az 1956-os forradalom között keresi a kapcsolatot. Tehát nagyon sok szobor, ami még a forradalmat megelőző időben született. De nyilván annak már valami köze van ahhoz a történelmi folyamathoz, ami elvezetett az 1956-os forradalomhoz. Aztán vannak olyan szobrok, amelyek elszenvedői voltak az 1956-os forradalomnak, hiszen ledöntötték őket, aztán később újraállították, vagy más formában kerültek más helyszínre, de mindenképp kapcsolódnak a forradalomhoz. És aztán vannak olyan szobrok, amelyek az 1956-os forradalom után születtek, és vagy megidézik a forradalmat, hiszen az ott elesettek számára állított emléket, még a szocializmus korszakában természetesen, és abból a szemszögből magyarázva a történeteket, ami a szocializmus idején megszokott történetírás szerint volt fontos, vagy pedig olyan személyeket ábrázol, akik mondjuk részt vettek a megtorlásban. Igen. Tehát mindenképp van egy ilyen tematika, és mindenképp próbáljuk ezeket a szobrokat arra használni, és itt most idézőjelbe teszem persze ezt a szót, hogy használni, de segítségül hívni, hogy a forradalomról egy ilyen szép, hosszú történetet el tudjunk mondani, akár gyerekeknek, akár családoknak, akár egy egész iskolai osztálynak. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, és remélem, hogy gyönyörű szép őszünk lesz, hogy jöjjön ki a Szoborparkba, jöjjön ki a Mementó Parkba, és emlékezzünk együtt a forradalomra, akár barátokkal, akár családdal, akár egy egész iskolai osztállyal.
1: De azt tisztázzuk, hogy hozzátok be lehet menni bármikor. Tehát nyitva vagytok, van egy nyitvatartási idő, programokon kívül is.
2: Ez így van.
1: Hogyha nincs meghirdetve program.
2: Igen, igen. Az előbb felsorolt programok, tehát a retrónap, a borkóstoló, ezek záróra utáni programok.
1: Értem.
2: Hát a retrónapnak persze egy csomó rendezvénye az nem záróra utáni, hiszen délelőtt 10-kor kezdünk, igen. De azok ingyenesen látogatható programok, tehát ahogy itt a beszélgetés elején kezdtük, hogy Mementó Park és Szobor Park, mi a különbség a kettő között. A Mementó Parknak része a Szobor Park. Az a belső rész, ahol az a bizonyos 42 szobor áll, igen. Amit az 1989-90-es politikai rendszerváltáskor eltávolítottak. És van a Mementó Park egészében egy olyan terület, ami a Szoborpark főbejárata előtti tér, ahol rendezvényeket lehet rendezni, rendezvényeket tartunk, ott lesz ez a bizonyos bolhapiac, ott lesz az autós felvonulás, ott lesznek a vetélkedők, tehát ezek ingyenesen látogatható rendezvények. Ami a Szoborparkon belül, tehát az előbb elmondott borkóstoló, vagy az esti séta a Tóretróval, természetesen azok belépőjegyes rendezvények, de nagyon kedvező árakkal készülünk most ezekre a napokra is.
1: Fú, millió kérdés kavarok bennem. Ha olyat kérdezek, akkor ne válaszolj rá természetesen. Most ezek a szobrok kié? Tehát, hogy ezek az állami?
2: Igen, ez magyar állami még tulajdon. Most is? Még most is természetesen, tehát ennek megvan a maga protokollja, hogy ezeknek a megőrzéséről ki kell, hogy gondoskodjon, és ezek az állami intézmények. Igaz, a Szoborpark és a Mementó Park, így, ahogy egészében ezt a létesítményt nevezzük, ez egy független intézmény abból a szempontból, hogy mi egyetlen fillér költségvetési támogatás nélkül működünk, immár 33 éve.
1: De 33 év alatt soha sem.
2: 33 év alatt éppen ma jelent meg egy olyan honlap, a kormányzat adott ki egy olyan honlapot, amelyen az van, hogy melyik civil szervezet mekkora támogatásban részesült az elmúlt 5 évben. És megnéztük, hogy nekünk mennyi is volt az elmúlt 5 évben ez a támogatásunk, ez pályázati forrásokból, ez 535 ezer forint volt. Aha. Ennyi támogatást nyertünk el.
1: 33 év alatt.
2: Hát 5 év alatt, mert mondom, ez 5 évre tekint vissza, de korábban nem is nagyon pályázgattunk, úgyhogy valószínűleg. Na hát ez természetesen még egy havi fenntartásra sem elegendő ez a költség. Úgyhogy igen, mi valóban csak a látogató jegybevételekből, illetve az ilyen kiegészítő rendezvényekből, mint amikről most is beszéltem, tehát ezeknek a bevételeiből tudunk gazdálkodni, ebből tartjuk fenn, ebből próbáljuk fejleszgetni, hogy egyre látogatóbarátabbak legyünk.
1: És ha veszek egy trabantot?
2: Hát ilyen is előfordul, természetesen veszünk trabantot, hogy pöfögtethessük, hiszen
1: hozzátartozott.
2: Nekünk magyaroknak talán ez még úgy megvan, főleg az idősebbeknek, de egy külföldi számára, amikor bepöccintünk egy ilyen trabantot, és elindul az a jellegzetes hang, az a pem, és megszagolhatják azt a fantasztikus egyedi füstfelhőt.
1: És elalélnak
2: teljesen tőle. Tehát igen, ilyen dolgokra szükség van. Tehát a Szoborpark valóban egy olyan intézmény, ami elgondolkodtat, ami arról szól, hogy gondolkozzunk erről a korszakról. Mi nem akarjuk senkinek azt mondani, hogy ez egy jó korszak, korszak volt, vagy ez egy rossz korszak volt. Nem akarjuk ráerőltetni senkire a véleményünket, hanem azt szeretnénk, hogy az emberek lássák és gondolkozzanak. Tehát volt egy ilyen korszak, amelyben éltek emberek, amelyben próbáltak boldogulni, és amelyben voltak természetesen a szörnyűségeken kívül vidám pillanataik is. És mi az ilyen retró nappal, amit most augusztus végén tartunk a Memento Parkban, vagy az ilyen kis borkóstolókkal, megpróbáljuk megidézni ezeket a szép pillanatokat. A dolognak a nyomasztóbb részét, a dolognak azt a részét, amely a történelmi terheket hordozza, és ennek az ellentmondásos örökségnek a része. Az nincs félretéve, de az ott van a szoborparkban, az arról a szobrok némán mesélnek.
1: Hú, de izgalmas ez az egész. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a beszélgetést, és várlak vissza, mert ez annyi témát ad a ti missziótok, meg ügyetek, hogy erről mindig van mit beszélni, és majd legközelebb elmondom az én élményemet is a Memento, illetve a Szobor Parkkal kapcsolatban. Mementopark.hu, így találják meg
2: Memento az összes? Mementopark.hu, igen.
1: Pontos, meg fontos információt, illetve a közösségi
2: média. A közösségi média az, ahol a napi aktualitások követhető.
1: Rétli Ákossal beszélgettem, kitartás nektek.
2: Köszönjük szépen, és várjuk.
1: Jöhet az újabb 33 év?
2: Hát, még annál több is.
1: Oké. Legyen ez, köszönöm, hogy itt voltál. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kocsis Tibor meg most már, hát jó régóta hatással van arra a bizonyos kulturális meg zenei életre is. Örülök neked. Én nagyon gondolkodtam azon, hogy mi találkoztunk-e már az éterben, még biztos, hogy nem, talán az életben már összefutottunk mindenfajta szakmai rendezvényen, de akkor is egy ilyen első éteri
2: találkozás. Igen, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Valóban szerintem még beszélgetni így
1: nem volt,
2: az éteren keresztül biztos nem beszélgettünk, és hát a felvezetés az már önmagában nagyon megtisztelő, hogy a kulturális életre bármilyen hatással vagyok, mert ezt még mindig furcsa megélni.
1: Na de és nem ez volt a cél annak idején, mikor elkezdted?
2: De, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó cél, és a mai napig cél.
1: Mert hogy hatással legyél.
2: Igen. Meg hogy hozzátegyem a magam kis szeletét, a magam kis művészetét, a magam személyiségét. Ugye hát most már 15 év távlatáról beszélünk, csak ahhoz képest is, hogy volt ez a bizonyos tehetségkutató, amit
1: igen.
2: megnyertem, és az egy ilyen álomszerű dolog volt, meg nagyon hirtelen is jött az ismertség meg ebbe a zenei szférába való becsatlakozás. És hát nagyon nagy öröm számomra, hogy végül eltelt úgy 15 év, hogy nagyon sok zenés feladattal most is megtalálnak és megkeresnek. Tehát mondjuk, ha mondjuk én jó énekest keresnek, vagy énekest keresnek, akkor eszükbe jutok különböző nagyon profi produkcióknak, ami óriási megtiszteltetés. Már csak azért is, mert nyilván a saját dolgaimat is viszem, és készítem az új dalokat, és készítem a saját szerzeményeket, de közben meg néha azért nagyon jó azt látni, hogy vannak olyan művészeti kezdeményezések, produkciók, nagy színpados, nagy zenekaros előadások, ahol számítanak rám, mint énekesre.
1: Ezt látom én is, ahogy kívülről követem a pályádat egyébként, hogy azokban a bizonyos felső polcokra kerültél.
2: Ó, hát köszönöm szépen. Maradjunk annyiba, hogy egy olyan polcon vagyok, ahol szerettem volna.
1: Ez
2: nagyon jól esik, és tulajdonképpen én az a típusú előadó vagyok szerintem, aki nagyon szívesen elmegy kis rendezvényre, nagy rendezvényre, engem időnként hívnak falunapra, és nagyon szívesen ott vagyok, és aztán meg előfordul, hogy egy 60 tagú zenekar áll mögöttem, ahol swinget, jazzt, vagy éppen valami komolyabb műfajt énekelek, és szerintem ez a kettősség, vagy ez a sokszínűség adja egy előadónak is a sokszínűségét, azt, hogy tulajdonképpen a cél az, hogy úgy mondjam, hogy célszentesíti az eszközt, tehát hogyha énekelsz, akkor mindegy is, hogy milyen körülmények között, hanem add át szívedet, lelkedet.
1: De azt mindig bele tudtad tenni? Mind a kettőt?
2: Én azt gondolom, hogy amikor egész kis közönség van, akkor is ugyanolyan nagy szeretettel énekelek, és adom hát az érzelmeimet, és van olyan fellépés, amikor igazán kihívás elérni azt a hatást, amit szeretnél elérni énekesként vagy előadóként, és nem mindig könnyű, de ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha például minden egyes alkalommal úgy állsz fel a színpadra, hogy izgulsz. Ez egy állandó beszédtéma egyébként művészek körül, vagy között, akár énekesek, akár színészek, hogy szoktál-e még izgulni a színpadra lépés előtt, és szerintem erre jobb esetben mindig az a jó válasz, hogy igen. És nem lehet közönösen fölállni a színpadra, úgyhogy majd lesz valahogy, vagy hogy éppen ezt is csináljuk meg, vagy legyünk túl rajta. Az nagyon befásult el tenne engem, és kicsit így még meg is ijeszt a gondolat. Szóval én a mai napig, hogyha fölállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
1: De az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
2: Igen.
1: Tehát például az Orfeumban is így van?
2: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt, hát akkor, mikor most már kicsit tudom számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
1: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
2: Így van, így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most újult erővel.
1: Az érzés, ami volt anno a lemezbemutató, és mert ugye nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz, másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
2: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki oda jön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire, és nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
1: Tényleg?
2: Inkább úgy mondom, nem vagyok nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis újja mondjam már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
1: De ott van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
2: Én vagyok a rendező, saját magam rendezője.
1: Tényleg?
2: Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, a zenekar vezetővel egyeztetve.
1: Tehát a setlist az teljesen a te?
2: A setlist az én, mondjuk úgy, hogy egy tágabb listáról van készül, vagy egy szűkebb lista. És nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként. Pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeum mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
1: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
2: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként tényleg... Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt, legutoljára például a Nikával voltam vendég, és ott Barbra Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, vagy illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
1: De ilyenkor te saját dalt nem is teszel, hiszen ez egy tematizált műsor?
2: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
1: Kísérlet miatt
2: egy kicsit
1: is.
2: Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek. De csak, hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
1: Pont kérdezni akartam.
2: Igen, mert hogy nyilván, ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon tág lista van a fejében, de igen. Hát nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulicslágerek.
1: Na de például, ha már Take That, onnan melyik dal illik hozzád?
2: Hát a Back for Good, az szerintem minden idők egyik legjobb dala. Az sosem felejtem el, amikor 14 éves voltam, és a Music TV-n megjelent, és bújtuk a Music TV-t, csak hogy láthassuk az új videoklipet, és szerintem az a dal már akkor is elvarázsolt.
1: Te nem voltál Backstreet-es soha például?
2: Hát az egy kicsit későbbi korszak, és hozzám a Take That érzelmesebb világa közelebb vált. Még úgy is, hogy azért ott volt egy Robbie Williams, igen, aki, mint tudjuk, az örök lázadó, és egyébként ő vitte már akkor is ezt a rockos, kicsit ilyen, hogy is mondjam, rossz fiúsabb vonalat a fiú bandába, és aztán ugye hát egy fergeteges szórókarriert épített magának. Bírtam a Backstreet Boys-t egyébként. Majd lehet egyszer csinálunk egy ilyen Amerika válogatást, és akkor ott a Backstreet Boys-os fiúknak a slágere is, tényleg hát az is óriási dalok egyébként. Milyen érdekes, hogy ha már csak ilyen kis kitekintést nézünk, hogy ezek a dalok akkor ugye ilyen nem csak rádiós slágerek voltak, de hogy tényleg a ízig vérig ilyen pop dalok, ilyen populáris dalok, igen. És aztán eltelik 20-30 év, és az van, hogy ezekre a dalokra bulizunk a mai napig, hát és ezeket a dalokat hallgatjuk.
1: Után is, akik, én figyelem ezeket, most nem tudom, hogy azt nézed-e, hogy a Backstreet például Las Vegasban újra történelmet írott a gömbbe.
2: Hát óriásiak. A budapesti koncertjükön ott is voltam.
1: Én is ott voltam, és igen, tehát, hogy elhozták Amerikát.
2: Igen.
1: Kicsit.
2: Ezt a Las Vegas-i vonalat, ezt most nem tudtam, de tényleg.
1: Hát majd nézd meg. Az egy újfajta szórakoztatás, abban a gömb.
2: Hát az elképesztő, az a gömb. Igen. Arról már hallottam. Szóval igen.
1: Na de mikor lesz Kocsis Tibó koncert?
2: Nagyon jó a kérdés lesz.
1: Saját dalokkal.
2: Ez a koncert, amiről most beszélünk, ez egyébként október.

0: megmondani.
1: Hát igen, mert ott egy kicsit összefolytak az események, és nyilván ez a fajta tehetségkutatás, ez aztán egy nagyon népszerű tévéműsor lett, illetve hát akkor is hát az volt.
0: Ipari tevékenységé vált, és már nem volt akkora ünnep, hogy igen, ott valaki igen, azt megnyerte, te még szeretnél.
1: Jókor elcsíptük ezt, és hát ennek kapcsán szeretnék egy koncertet. Ez
0: még idén?
1: Még idén, pontosan azon a napon, amikor győztem.
0: Aha.
1: És ahhoz, hogy ez igazán személyes legyen, ez abban a városban lesz, ahol én felnőttem, és ezt hívják, hogy Lajos Müze, ami ugye ott van Kecskemét mellett, és abban a műfázban, ahol mindenki szurkolt nekem ott egy emberként a városban,
0: de jó.
1: És ott akkor még ugye más világ volt, és akkor kitelepülés volt, ott volt a tévécsatorna, akik hozták a kamerájukat, meg a saját kis tábot, és akkor ők ott lekövették az eseményeket. Na és ezt szeretnénk egy kicsit ilyen nosztalgikusan megidézni, pontosan azon a napon, ez egy pénteki nap lesz, dec 18, és akkor ott a falu a praján adja, falu, bocsánat, ez ilyen rossz berögződés, mert egyébként tudom, faluként indult, tudom, de hát tudom. Város, Lajos Müze.
0: És szól a Sláger FM, ez fontos, mert múltkor arra voltam, arra jártam, és végighallgattam
1: na jó, van akkor.
0: A rádiót.
1: Szóval igen.
0: Ha megígéred, hogy a Hagyjál című dalodat, meg az Irány az életet eljátszod, akkor megyek.
1: Na hát válok, szeretettel. Figyelj, ezen nem olyan, igen.
0: Okay,
1: azok igen, hát az első lemez. Nagyon jó kis dalai.
0: Én szeretem az összes, meg én szeretem a Kocsis Tibó világot egyébként, mert van egy sajátos világ, de semmi más, senki másra nem hajazó, és tényleg sajátos, és ami miatt te Kocsis Tibor vagy.
1: Bízom abban, hogy így van, és azért ehhez még inkább hozzátesz az most már, hogy kellett az pár év, hogy rájöjjek arra, hogy azok a dalok, amik igazán belőlem jönnek, és mondjuk szerzőként is részt veszek bennük, azok fémjelzik leginkább az én személyiségemet, és most már ez a lemez, ami készül, és ezen a bizonyos decemberi koncerten biztosan lesznek dalok, amik ott majd elhangoznak. Ezek azért fontosak, mert szerzőként is részt veszek, tehát konkrétan én írtam őket, a zenét és a szöveget is.
0: Meg kellett érni ehhez is, hogy te dalokat tudj írni?
1: Igen. Meg el kellett hinni azt, hogy tudok dalokat írni, mert hogy nagyon érdekes ez, bár az első lemezen is írtam már dalszöveget és zenét is egyébként, de...
0: Azt melyiket?
1: Az első lemezen...
0: Soha már?
1: Nem, az Szabó Ági szerzemény, Szakos Krisztián Szabó Ági, viszont volt egy teljes saját szerzeményem az Aki végül karjába zár, ott a lemez végén, illetve a Szerelem gyere haza márnak a szövegét írtam, a Valahol elrontottamnak a szövegét írtam. Rakoncai Viktor volt akkor a producere a lemeznek, és ő bátorított egyébként, hogy miért ne tudnál szöveget írni. Hát mondom, nem tudom, mert még sose próbáltam, és egész jól sikerült. És most ennek a legalább 10 dalból álló lemeznek a szövegeit most már én fogom írni, a zenét pedig együtt Víg Arnolddal szerezzük, meg ő a daloknak a hangszerelője, eléggé összeszokott páros vagyunk már, igen, és már sok dalt csináltunk, úgyhogy most egy egész lemezen dolgozunk, apránként, de szépen haladunk.
0: Arni például elmegy a te koncertjeidre?
1: Volt már, igen, volt már, és most is látta, hogy mik lesznek az év későbbi részében, úgyhogy várom őt szeretettel, igen, biztos, hogy valamelyiken ott lesz.
0: Biztos, hogy mind a kettő csemeg, amiről most beszéltünk, az Orfeum is, hiszen azért így egybe ezt a válogatást még tőle nem kaptuk. Ugye?
1: Ez abszolút újdonság, igen, és én régóta készülök egy ilyen műsorral, de az, hogy mi legyen konkrétan a tematika, és mire ez így kiforrott, hogy akkor most legyenek brit előadók, ezen így ültünk egy ideig, mert nem is tudom, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, mert közben adja magát nagyon, mert hogy amikor végignézem azokat a dalokat, amiket korábban vagy eddig énekeltem, és nem a sajátjaim, akkor mindig ebből a világból válogatok többnyire. Uh-huh. És hogyha mondjuk visszaemlékszünk arra is, hogy a tévéműsorokban miket énekeltem, akkor is óhatatlanul ezek a dalok kerültek elő. Tehát ott is Phil Collins-t énekeltem, azok voltak a legnagyobb sikerek, George Michael, aztán ott is volt Robbie Williams, tehát hogy
0: igen, igen.
1: Igen, hogy valahogy ezek a dalok azért engem megtaláltak. Queen, ugye hát a Somebody to Love.
0: Igen.
1: Szóval mindig ezek ütöttek a legnagyobbat.
0: Nehéz neked ezeket elénekelni?
1: Inkább az benne a nehéz, hogy én szeretném ezeket úgy a saját képemre formálni, hogy egyébként az eredeti előadó előtt is tisztelegjek. Uh-huh. Semmiképpen sem utánozni szeretném, mondjuk hát Freddie Mercury-t nem is lehet, de Phil Collins-t se szeretném utánozni, uh-huh. vagy George Michael-t se. De mondjuk ő neki például van egy olyan hangszíne, amit nagyon szeretek átadni, vagy megmutatni. Úgyhogy annyiban nehéz, igen, hogy egy

0: egyrészt tisztelgés legyen, másrészt viszont a saját egyéniségem is benne legyen. Valahogy majd rá kell húzni az egészre egy ilyen közös filtert, aki én leszek, és ezeket a dalokat úgy megszólaltatni, hogy egyébként meg az én lelkem is megszólaljon bennük. És hogyha innen közelítem meg, akkor viszont egyáltalán nem nehéz. Pontosan azért, mert ezek a dalok nagyon jól megírt dalok, és nagyon, nagyon jó tartalommal bírnak, és mondom, lesznek azért bulisabb dolog is, tehát nem úgy kell ezt a koncertet elképzelni, hogy majd ülünk és nagyon romantikázunk,
1: világos.
0: Hanem nekem az a célom, hogy amikor Rick Astley lesz, akkor bulizzunk mindennyien.
1: Te ott voltál most?
0: Nem voltam. Nem.
1: Oké. Okay. Kell sokat készülnötök majd a zenekarral? Tehát próbálni?
0: Fogunk próbálni, és el is kezdjük hamarosan. Uh-huh. Egyébként, hála Istennek, olyan profi zenészek vannak ebben a felállásban.
1: Mindent tudnak.
0: Akik mindent tudnak, néha meglepő, tehát elképesztő. Ez számomra a zene és a zenészség csodája, amikor odamész egy ilyen próbára, és ott ül 4-5 különböző ember, aki otthon gyakorolt, aztán utána összeülünk, és úgy eljátsszák, mint a stúdióban. Aha. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, akikkel öröm lesz zenélni.
1: Ilyenkor nektek kell bérelni próbatermet?
0: Próbateremben leszünk, igen, megvannak erre az állandó helyek, és hát szerencsére ez egy összeszokott zenekar, akik egyébként az Orfeum egyéb produkcióiban is megszoktak szólaltatni dalokat más előadók mellett, úgyhogy én egy kicsit ilyen szempontból kényelmes helyzetben vagyok, mert előadom a vágyaimat, az álmaimat, hogy milyen dalok legyenek, és aztán ott annyira gyorsan így kerek egészé válik, hogy ez egy...
1: Tálcán nyújtja.
0: Igen, és azért én szeretek próbálni, mert a próbán is énekelni kell, és olyankor mindig, a próba az mindig arra jó, hogy mikor ott ülsz, és néha egy kicsit így csinálnál más, meg úgy, hogy is hú, jó, még egyszer, még biztos 2 órát itt ülünk, és akkor rájössz, hogy basszus, hát nem ezt akartad mindig, hogy énekelj, és... Így aztán,
1: és ott van.
0: És ott vagyok, igen.
1: Óriási. Na, tehát akkor október 2-a Orfeum.
0: Igen.
1: Brit válogatás Kocsis Tibor előadásában. És aztán ugyanez a zenekar lesz majd a decemberi?
0: Nem, a december 18-án egy másik zenekar lesz, akik nekem az állandó zenészeim. Okay. Igen, velük egyébként nyilván a december és egyéb hónapok folyamán több helyen is fellépünk majd. Lesznek karácsonyi koncertek ott az adventi időszakban, de hát ez még nagyon messze van, addig is
1: de
0: lesz.
1: De van feladatod ebbe az évbe is.
0: Van, bőven. Igen, abszolút.
1: Megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a
0: gyorsan elment, vagyunk. Igen.
1: Hát pedig már beszélgetünk egy ideje, úgyhogy gyere gyakrabban, kérlek, van mindig téma, és hát azt kívánom, hogy ez a 15 év, egyrészt induljon a következő 15 év, legalább olyan élményekkel teljen, mint az eddig, akkor gondolom nagy baj nem lesz.
0: Nem lesz, igen, mert hogy még ami még minden ezen kívül is vár rám idén, az a social media és egyéb felületeimen fogják látni azt azok, akiket fogják. Érdekelnek, úgyhogy figyeljetek, kövessetek.
1: Kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Tibor beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy örültem neked, hogy itt voltál.
0: Én is, köszönöm szépen.
1: Kocsis Tiborral, vagy Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök önöktől még, nem? Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsis Tibornak és Rétli Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country királynője. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet, neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekesnőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentse be a halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségügyi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett. Zenei pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötő műhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbi zenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél színesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretével indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják Önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. Elkészült a Népliget felújításának terve. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havári alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Hangsúlyozta, hogy a már létező planetárium korszerűsítése nem hasonlítható a Városligetbe korábban tervezett új épületek megvalósításához. Szigorú fellépést terveznek az éjszakai szágoldozókkal szemben Szolnokon. A lakók többek között a Pólya-Tibor útról, a Szapári utcából és a Mátyás Király útról, illetve a Széchenyi lakótelepről jeleztek visszatérő gyorshajtásokat. Györfi Mihály polgármester szerint a kirívó sebességtúllépés közvetlenül veszélyezteti a gyalogosok és kerékpárosok életét, ezért akár büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni ellene. A város megvizsgálja a lehetséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, köztük új sebességmérő rendszerek telepítését. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
3: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden. Körülbelül 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm. Ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozók, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
2: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. Ma visszatér a napsütés, de azért lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék viszont nem várható. Továbbra is 30 fok felett marad a hőmérséklet, lehűlés egész héten nem jön. Holnap még fokozódik is a meleg, igazi strandidő lesz, szinte zavartalan napsütéssel és 34 fokkal. Némi eső vagy zivatar legközelebb szombaton érkezhet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Jó reggelt kívánok, Szendő Fikori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A pilótát a budapesti Honvéd Kórházban felkereste Ruszin Szendi Romulus és Kürtös László is. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és a szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötőműhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem várható. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel. Érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és azt gondolom, hogy egy divattervező nagyon is képes hatással lenni a kulturális életre, aki meg 25 év után még meg is koronázta a pályafutását, az meg még inkább hatással tud lenni erre. Rimnák Tündét köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Én köszönöm, hogy meghívtál, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, de régóta követem figyelemmel egyébként messziről a te pályafutásodat. Örülök a könyvnek, amit kaptam tőled, egy nagyon szép album ez.
2: Igen.
1: Gyakorlatilag, amit hoztál, Tündér öltések, és azt mondtad, hogy az emberi találkozásokkal a
2: középpontban. Igen, ez egy igaz történet, az, ahogy én elkezdtem, és hogy rátaláltam erre az útra, illetve azokkal, akikkel együtt alkotok, azok az alapítványok, egyesületek, térségek, népművészek, kézi hímzők, csipkevarrók, az ő gondolataikat is benne írtuk, igen, és hogy találkoztunk, és igazából, hogy alkotunk együtt, és én bízom benne, hogy ez, aki elolvassa, egy inspiráció lesz arra, hogy igenis az, hogyha valamit elhívásod van, és valamit szeretsz, megtanulsz, nagyon jól tudsz, és folyamatosan képzed magad, és rábízod magad a Jóisten vezetésére, és a találkozásokra, akkor igenis egy nagyon szép és nagyon fontos missziót tudsz beteljesíteni.
1: Jó, de szép szavakat használsz, misszió, elhívás, ezek mind-mind nagyon fontos.
2: Igen, mert így
1: hívó szavak.
2: Így van, így éljük az életünket.
1: Abszolút. És ez milyen fontos az is, hogy mit veszünk föl.
2: Ez így van.
1: Akár inspirációs, meg motivációs szempontból is?
2: Én mindig azt mondom, hogy mutasd, mi van rajtad, megmondom, ki vagy. Uh-huh. Igen, az öltözködés, a divat, az egy kiváló kommunikációs eszköz, megmutat mindent. A lelki állapotodat, az, hogy te honnan jöttél, hova tartasz, hova érkeztél, uh-huh. És én azt gondolom, hogy az, hogy én eredeti magyar értékekkel díszítem a ruhákat, az azt adja hozzá, hogy igenis egy nagyon erős identitás, és a magyar kultúra, a nemzetünk felé elköteleződést, uh-huh. és tiszteletet, és büszkeséget.
1: Nálad is egy út volt ez a 25 év.
2: Igen.
1: De melyik részét élvezted a legjobban?
2: Mindig kérdezik, hogy milyen érzés, hogy sikeresnek lenni. Hát én ezt nem tudom így megfogalmazni. Én azt tudom, hogy nekem az a siker, amikor egy vendégnek elkészül egy ruhája, és én látom az ő szemébe, hogy igenis hozzá tudtunk adni valamit ahhoz a naphoz, hiszen amire ő választotta ezt a ruhát, uh-huh. és mert hogy azért a mi ruháinkat túlnyomó részt alkalmakra vásárolják, ezek egyedi tervezésű ruhák, elegáns alapanyag, nagyon magas minőségű alapanyagból, professzionális kézi hímzésekkel, csipkékkel, ami mind-mind 100% kézi munkával készül, tehát itt azért az, hogyha valaki tőlünk megrendel egy ruhát, van hogy fél évet is vár rá.
1: Hiszen nagyon sokáig készül.
2: Igen, a halasi csipkével díszített ruha, ugye az egy nagyon különleges technika, és hát azt tudni kell, hogy a világon 9 nő tudja ezt csinálni, ott a Csipke Múzeum alapítványánál, és zárt tudás, és alapvetően egy hölgy egy nap másfél centimétert halad, tehát azért is hívják a csipkét a türelem himnuszának, tehát míg egy tenyérnyi csipke elkészül, önmagában az is egy 4-6-7, nyilván ez attól függ, hogy ez a kézi munka, erre várni kell.
1: Ehhez hozzászoknak, akik ebben a szakmában vannak? Tehát például te tudsz türelmes lenni?
2: Én folyamatosan vagy hímzésre várok, vagy csipkére várok, de igen, a türelem az nélkülözhetetlen.
1: Hát jó, neked van, ilyen... mert te vagy a híd, a
2: igen.
1: megrendelő és a készítők között, oké, hogy divattervezőként nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlen szereped van, de hát valahol őket is türelemre kell inteni.
2: Alapvetően hosszú, nem.
1: azok, tisztában vannak vele.
2: Igen, ezek a kapcsolódások, amiről ugye a könyv is szól, szerintem tökéletesen megmutatja, hogy ha valahova odaérsz, nem pedig akarsz menni, akkor itt nem kérdés az, hogy itt már mindenkinek van egy olyan elhívása, amiről ő pontosan tudja, hogy ő azt miért csinálja, miért tanulta, hol tart és hova szeretne eljutni benne. Ezek az alkotócsoportok, kézműves alkotócsoportok, akár hímzőasszonyokról, akár csipkevarrókról beszélünk, itt mindenkinek az életformájává vált tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy életforma, világos, amit mi csinálunk.
1: Világos, de milyen jó.
2: Ez nagyon, igen.
1: Életérzéssel együtt gyakorlatilag. Abszolút. Rengeteg díjad van. Gondolkodtam, hogy elkezdjem-e felolvasni őket, de nyilván büszke vagy rá.
2: És soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer is díjat fogok kapni, de és akkor vannak, akik ugye mondják, hogy jaj, mit számít a díj, és azt kell, hogy elmondjam, hogy a díjat hogy érdemes kapni.
1: Na,
2: úgy érdemes kapni, mint például, amikor a szülővárosomtól, Tóth Komlóstól kaptam a Pro Urbe díjat, hogy vagy 400-500 ember eljött, és mindenkitől virágot kaptam, és mindenki tudta, hogy én ki vagyok, hiszen a szüleim ugye mai napig ott élnek. Én már nem sok mindenkit ismertem fel, de utána az a szeretet és az a tisztelet teljesen meghatott. Tehát így érdemes a szülővárosodtól Pro Urbe díjat kapni, hogy örülnek az ott élők.
1: Abszolút.
2: Például, ugye most Kalocsa városától kaptam egy díjat.
1: Ez a legfrissebb.
2: Igen, igen, és egy Hajnald Lajos díjat, aki ugye egy érsek volt, igen. Egy kalocsai érsek, és nem ott született, ugyanúgy, mint ahogy én is nem kalocsai vagyok, de 15 éve együtt dolgozunk, és nagyon sok, nagyon jó értékes embert ismertem meg, akik hagyományőrzők, néptáncosok, népzenészek. Tényleg ez egy életforma. 15 évig járni egy térségbe, és ott alkotni az ott élőkkel, az egy többkötetes könyvet is kiadna.
1: Hát majd.
2: Igen.
1: Meghívnod.
2: És hát mérhetetlenül nagyon örülök annak, hogyha egy kicsit is hozzájárulhatok ahhoz, hogy a kalocsai hímzés fennmaradjon, és tovább tudjuk adni egy fiatalabb generációnak. Igazából ez volt a célja a 15 évvel ezelőtti polgármesternek, Török Ferencnek is, és aki most felkért, hogy fogadjam el ezt a díjat, dr. Bagó Zoltán, aki most jelenleg a Kalocsaváros polgármestere.
1: De milyen jó, hogy itt Budapest központjából kötsz össze országrészeket gyakorlatilag.
2: Igen, hiszen nekem nagyon sok külföldön élő vendégem van, elszármazottak, vagy akik...
1: Akik miattad járnak vissza?
2: Nem, de amikor hazajönnek, akkor mindig felkeresnek, és ruhát rendelnek, és így valahogy nem mindig van idejük elmenni annyi helyre, hova szeretnének, és így én vagyok Budapesten egy olyan központi hely, ahol ha kézi munkára, nem csak kimondottan ruhára, de ha bármi, ami ezzel kapcsolatos téma van, akkor én tudok nekik ebbe segíteni, előtte üzenetet küldenek, hogy mit szeretnének, és így amikor megérkeznek, akkor utána ők haza tudnak vinni magukkal valami igazán eredetit, igen, és az, ami nekik ott nagyon sokat jelent, és nagyon büszkék rá.
1: Te is büszke vagy a minden egyes ruhára? Egyáltalán nem tudom, ebben a, ahol most tartasz, növekedésben rálátsz-e tényleg minden ruhára ilyenkor még, vagy ez már túlnőtt rajtad?
2: Ez túlnőtt rajtam. A szerintem büszke is lehetek rá, de alapvetően inkább hála van a szívembe, és mindig rácsodálkozok, hogy most ezt tényleg én csináltam, amikor úgy beülök a szalon sarkába, és akkor igen, hát nincs itt rajtam kívül más. Szóval azért ez egy isteni áldás az, amit tényleg ennyi térség, ugye 7 térséggel dolgozom, igen. Nagyon sokat utazom itthon is, külföldön is, és mellette még ugye a munka, tehát ezt tényleg csak a Jóisten erejével, meg kegyelmével, meg áldásával lehet csinálni.
1: Hát az erő, majd erről is beszélgethetünk szerintem külön, de pont azon gondolkodtam, hogy ez a híd szerep, amit mondtam, hogy hidakat építesz, nem csak országrészek, meg világok között, hanem az emberek között is. De ez azért felelősséggel jár.
2: Igen, nagyon nagy felelősséggel jár.
1: Tehát ezt érzed a nap?
2: Természetesen, hiszen tényleg akár mondjuk ott van egy Kárpátalja, akikkel Népművészeti Egyesület, akikkel 9. éve kezdünk el együtt dolgozni, és már 3 témát feldolgoztunk, a Beregi keresztszemes, Nagydobronyi keresztszemes és a Beregi szőttes témát. Igazából ott ez egy, és ott is helyileg készítik, az Egyesület elnöke Molnár Eleonóra létrehozott egy 17 főből álló hímzőkört, és ők készítik kint Kárpátalján a ruhákat. Tehát ez nekik is egy hatalmas nagy elhívás, erő a mostani helyzetben, amiben ők már egy jó ideje vannak,
1: igen.
2: Hogy igenis van kapcsolat, és van az ő tudásukra, az ő kultúrájukra igény, és hogy általam el tud jutni most például adott esetben Brüsszelbe, majd Los Angelesbe ez a kollekció és az ő népművészetük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindig, ez egy nagyon összetett dolog, itt én is egy pontja vagyok ennek, itt van egy közösség, akikkel együtt csináljuk, és együtt mutatjuk be, akár Magyarországon, akár külföldön ezeket a kollekciókat, és egyébként mindig kiállítás is, fotókiállítással is társul, illetve tárgyi kiállításokkal, eredeti hímzés terítők, párnák, drapériák, szóval komplexen nagyon sokat készülünk, és a jó Istennek hála, a vendégek mindig segítenek bennünket, és hívnak minket, és szervezik, és segítik, hogy igen, azáltal, hogy megmutatják, ebből megrendelés lesz, és mindenki tudja csinálni a maga elhívását, a maga misszióját, én a tervezést, a hímző asszonyok, csipkevarrók, a kézi munkákat, és hogy ebben siker van, a fiatalok is egyre jobban kinyitják a szemüket, és csatlakoznak ezekhez a közösségekhez.
1: Na, szuper, témánál vagyunk. Egyrészt én nagyon fontosnak tartom a közösségépítéseket. Ez a műsor is pont ezért jött létre, hogy megmutassa azokat, akik képesek a mai világban olyan közösséget építeni, amilyet tudjuk, hogy milyen világot élünk, ott a sztráda zsebünkben, és lassan már a barátságok is üzenetekben korlátozódnak. Na de hát milyen jó, hogy valakikkel még találkozni is lehet.
2: Ez így van, és egyébként nagyon fontosnak tartom én a jövőt illetően, hiszen ez egy materiális cselekvés, anyagokat fogunk meg, úgyhogy nekünk a célunk az, hogy tényleg ezeken a social médiákon keresztül felkeltsük az érdeklődést, és elérjük azt, hogy majd egy fiatal lány azt mondja, hogy igenis, én is szeretnék egy ilyen gyönyörű díszítő elemet megcsinálni egy ilyen ruhára és fölvenni. Szóval, hogy ez amit mi próbálunk, és hiszünk benne, hogy igenis ez meg tud valósulni.
1: Hát hogyne, több rétegű a küldetés, tehát több része is van.
2: Nagyon, most így egyre több,
1: igen. A missziótoknak, de ugye hát dobálod a labdákat, nekem meg az a feladatom, hogy csapjam ezeket, tehát igény szót, meg kifejezést használtál, akkor én ezt igény szintre vinném tovább. Azért örülök, hogy jöttél, mert legalább adsz egy képet arról, hogy mi van most 2026 lassan nyár végén, lassan ősz elején. Milyen az igényszintünk? Tehát az, hogy valaki ruhát készített magának, alkalmi ruhát, ez még mindig az, hogy csak egy réteg engedheti meg magának, vagy az, aki megengedi magát?
2: Elmondok egy kedves történetet az idei évről. Az történt, hogy egy kedves hölgy felhívott, hogy szeretne eljönni hozzám, és persze vártam szeretettel, időpontot egyeztettünk, és mondta, hozott egy újságot. 2017-ben már nem emlékszem pontosan, hogy melyik újságban, de volt velem egy interjú, és ő azt elolvast, és mondta, hogy annyira szimpatikus lettem neki, és annyira tetszettek neki a ruhák, hogy eldöntötte, hogy ha a fia megnősül, akkor tőlem fog ruhát venni. Ő nem felső 10 000-hez tartozott, ő összegyűjtötte, látta az interneten, hogy körülbelül mennyibe kerülnek az weboldalunkon a ruhák, és ő összegyűjtötte a pénzét, és eljött, és a fia esküvőjére ő egy olyan ruhát vett fel, amit ő már évek óta érlelt magába, és boldogan küldte utána a fényképet, hogy igen, ő megélte azt a ruhán keresztül is, azt az emelkedettséget ezen a nagyon fontos napon, ami az ő családjukban volt.
1: Hát tudod, erről beszéltünk pont az elején, hogy azért mennyit hozzá tud tenni a hangulathoz, az önbecsüléshez is?
2: Igen, ugye, hiszen ezek a ruhák önmagában a szalomban is nagyon sok kézi munka van a ruhán, tehát rejtett töltések, ez szalommunka, ez nem ruhavarás, szalommunkát végzünk, és, ugye, és mindenki szívből csinálja, hiszen a kezünk a szívből jön, és akkor ez a sok pici energia mind ott van ebbe a ruhába. Tehát elképzelhetetlen, hogy ez a ruha, amikor fölveszed, hogy ne töltsön föl energiával, és hogy láthatóvá válsz. Szóval 10-szer, 100-szor annyi ember megy oda hozzád, mert ezek a kis tündéröltések, ezek így életre kelnek.
1: Hát kelljenek is még sokáig, ezt kívánom neked. De pont azon gondolkodom, ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat rólad, hogy, és érts is jól a kérdés, ugye nem látunk bele minden nap egy szalon életébe, sőt, igen, nagyjából szerintem a hallgatók nagy része azt se tudja, hogy ott mi történik.
2: Ez így van.
1: Tehát nyilván egyediség, tehát hogy az, hogy bemegy valaki, és azt mondja, hogy szeretnék egy egyedi ruhát, ami rám van szabva, igen, ami nekem készül, az én alakomra. És akkor itt jön a kérdés, az én alakom. Igen. Ha az, mit tudom én, testesebb a, egyébként hölgyek vagy urak?
2: Hölgyek és urak is vannak.
1: Na, hány olyan kérés van 10-ből, hogy akkor engem ez ápoljon és eltakarjon?
2: Hát szerintem nincs rossz alak, csak rossz ruha. Szóval ez a kiindulási alap. Aha. Utána az történik, hogy én megkérem, hogy mondja, hogy mit szeret és mit nem szeret. És mondja, hogy mi az a szín, amire elsőre így gondol. Ne gondolkozzon, csak mondja el. És akkor így áll össze, hogy az adott lelki állapot, meg az az esemény, amire ő szeretné, mi az, ami megfogalmazódik benne. Nyilván, amikor már hozzám eljönnek, ismerik a kollekció darabjait, vagy hogy a stílust, igazán ez már akkor már kimondottan fotókkal jönnek, és igazából megkérdezik a véleményemet, hogy szerintem ez jó-e, hogy arra az alkalomra, de van ilyen is, hogy tényleg tanácstalan egy kicsit, és akkor én akkor, hogy biztosak legyünk benne, akkor végig kérdezem ezt, hogy akkor mi az első szín, ami eszébe jut.
1: Mi és az... miket mondanak általában?
2: Hát teljesen
1: tehát,
2: változó.
1: Aki túlsúlyos, az mondja a sötétet, mert hogy az slankít?
2: Hát ha mond egy szint, akkor én megszoktam...
1: Most az igaz egyébként? Bocsánat, szabad ne feled, hogy slankít a sötét?
2: Igen, ez abszolút igaz.
1: Tehát mondjuk én nem vehetnék fel egy fehér inget, mert akkor
2: szerintem, de
1: látszana?
2: Rádobsz egy fekete zakót, vagy egy fekete mellényt, és akkor már is megosztja
1: a... Ja, de akkor egy az egybe fehér inget életveszély.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem az egészség a legfontosabb, és hogyha te, neked arra a fehér színre van aznap szükséged, te ne foglalkozz azzal, hogy más mit mond, te érezd jól magad. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy igenis egy fehér ing is tud olyan szabású lenni.
1: Tehát a szabás akkor itt.
2: Így van, ami hogyha te rád jó, akkor az a fehér ing tökéletes lesz önmagába is.
1: Oké, megértettem. Na jó, tehát igényszint, tehát aki erre gyűjt, aki erre tudatosan készül, az megengedheti magának.
2: Abszolút, igen. Én ezt gondolom. És egyébként volt még egy kedves történet, amikor egy néni mindig küldött fotót, hogy koppintotta le a ruhámat, és én először nagyon felháborodtam, aztán mindig visszaírtam neki, hogy higgy el, hogy az eredeti a legjobb. Uh-huh. És egyszer felhívott, hogy szeretne tőlem ruhát rendelni. Mondom, miért nem koppintja le? Uh-huh. Hát de most a fiam fog megnősülni, az eredeti kell. Aha. Szóval, hogy azért ezek olyan dolgok, hogy tényleg, ha az ember türelemmel és nem dühből válaszol, előbb-utóbb és azóta is már több ruhát készítettünk neki.
1: Ami miatt beleszerettél ebbe az egész világba, területbe, hivatásba, az abszolút éled? Visszaadott minden szépséget, amit annó képzeltél bele?
2: Én ebbe beleszülettem.
1: Tudom, oké, de hát akkor is volt valami.
2: Hát
1: saját,
2: ez egy életforma, a saját elképzelésem. Én nekem mindig csak az volt az elsődleges célom, amit az elején a sikerről mondtam, hogy aki ruhát rendelt tőlem, annak az nagyon jó legyen. És ez a siker, uh-huh, ez vitt el
1: a mai napig.
2: A mai napig, és ez visz mindenhova.
1: Te készíted a sajátjaidat is? Tehát ami most rajtad van?
2: Hát természetesen én is dolgozom varrónőkkel, úgyhogy, uh-huh, de igen, minden ruha, ami egyébként rajtam van, az a saját ötletem, saját szalonunkból kerül ki, és ott készítik el.
1: De egyébként, ami alkalomra készül, azt mert se tudom, igen? Valaki mondja meg végre, azt fel lehet venni máskor is?
2: Én nekem van egy ilyen gondolatom, hogy az ember tényleg, amikor azt érzi, hogy igen, ezt a ruhát én föl szeretném venni, akkor utána megteremtődik maga az alkalom is.
1: Értem.
2: És, és alapvetően szerintem tartogatni ezeket a ruhákat teljesen fölösleges, ezeket viselni, szerintem igenis többször lehet. Nyilván nem úgy hordja az ember, mint egy hétköznap egy pólót, farmert, de alapvetően többször föl lehet venni, akár egy karácsony, akár egy családban egy születésnap, hogy én ebben nőttem föl, hogy nálunk mindig is az volt, hogy ünnepekkor igenis nagyon szépen a legszebb ruhánkat vesszük föl. Szóval, hogy nem csak egy alkalommal, hanem miután ugye nekem is hímzett ruháim voltak, így mindig az egy ünnep volt, ünneppel társult az, hogy akkor fölveszük ezt a szép...
1: Ünnepel, nem csak a
2: abszolút,
1: tested.
2: Igen.
1: No, akkor most van az a lélektani pont, mert jó társaságban repül az idő, képzeld el, hogy a végén vagyunk, hogy mondd el az összes elérhetőséget. Itt van ez a gyönyörű album, tényleg nagyon exkluzív csoda, tündéröltések, Rivnák Tünde tollából. Hol lehet ezt elérni?
2: Ezt az infokukat buymeon lehet megrendelni, és természetesen kipostázzuk, illetve a ruhákat a buymefashion.com oldalon lehet
1: megnézni.
2: Meg rólad
1: is ott tudunk olvasgatni?
2: Igen, illetve nyilván így Facebook, Instagram és a TikTokon is.
1: Ott kommunikálsz.
2: Hát... Én ezen a TikTokon még nagyon óvatosan, mert én nagyon szeretném azt, hogy ne ugyanaz az arc és ugyanaz a hang legyek, mint a nagyon sok millió ember. És keresem azt,
1: olyan,
2: hogy és keresem azt, amikor igenis, hogy ott megjelenni úgy, hogy önmagad vagy, és tényleg azt képviseled, amit eddig az egész életeddel.
1: Örültem neked. Jó volt, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Rivnák Tündét minden fajta közösségi oldalon, ahol csak kommunikál, kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Sok csillogó szempárt neked, akkor a tiéd is.
2: Köszönöm szépen.
1: Csillogni fog, ha a többiek. Igen. És kedves hallgatóink, még ne siessenek és ne menjenek sehová, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. Elkészült a Népliget felújításának terve. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havária alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Hangsúlyozta, hogy a már létező planetárium korszerűsítése nem hasonlítható a Városligetbe korábban tervezett új épületek megvalósításához. Szigorú fellépést terveznek az éjszakai száguldozókkal szemben Szolnokon. A lakók többek között a Pólya-Tibor útról, a Szapári utcából és a Mátyás Király útról, illetve a Széchenyi lakótelepről jeleztek visszatérő gyorshajtásokat. Györfi Mihály polgármester szerint a kirívó sebességtúllépés közvetlenül veszélyezteti a gyalogosok és kerékpárosok életét, ezért akár büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni ellene. A város megvizsgálja a lehetséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, köztük új sebességmérő rendszerek telepítését. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
2: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 film fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
1: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. Ma visszatér a napsütés, de azért lehetnek felhősebb időszakok, csapadék viszont nem várható. Továbbra is 30 fok felett marad a hőmérséklet, lehűlés egész héten nem jön. Holnap még fokozódik is a meleg, igazi strandidő lesz, szinte zavartalan napsütéssel és 34 fokkal. Némi eső vagy zivatar legközelebb szombaton érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várniuk, már is itt vagyunk a Slágerkult második részel. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen ebben a részben is. Pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban nem csak a kilincset, de a mikrofont is egymásnak, és változatlanul olyan vendéggel beszélgetek, aki szintén képes hatással lenni nagyon sok mindenre, az élet egyéb területeire, de a kulturális életre is, mert minden mindennel összefügg legalábbis. Ezt gondolom, Tilla Adélt köszöntöm nagyon nagy szeretettel. A Dr. Buda László Központ minősített ultrarövid terápiás konzulensét csak sikerült elmondanom. Örülök neked, hogy itt vagy.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Azt mondtad, hogy te ahhoz vagy inkább szokva, hogy te hallgatsz másokat, és te kérdezel.
4: Így van. Leginkább hallgatok, mert ez a módszer...
3: Mert a válasz az bennünk kell, hogy megszülessen a te közvetítéseddel?
4: Én azt gondolom, hogy ott is van. Tehát bármilyen közhelyesen hangzik ez, de így 500-600 konzultációval a hátam mögött azt tudom mondani, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy a kliensek, akik ott ülnek velem szemben, minden válasz ott van bennük.
3: De az valakinek elő kell csalogatni. Akkor így te van. Vagy az, aki ezt előcsalogatja?
4: Nem csak én, a konzulens társaimmal együtt, és még biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok segítőtársammal együtt vagyunk.
3: De kell lesz hozzá, és kellettek hozzá.
4: Kellünk, persze, és a módszer is kell hozzá. Uh-huh. Az, hogy az olyan struktúrában van, olyan felépítésben, olyan hozzáállással van.
3: Na, látod, pont ezért hívtalak, azért ez az 5-600 konzultáció, ez egy elképesztő tapasztalati. Hát mondhatnám, hogy cunami, de hát milyen élményanyag van mögötted ilyen szempontból, amiből tudsz, látsz, és...
4: Az első, ami eszembe jut, az, hogy csodálatos
3: élményanyag. Na, ezt akartam mondani, hogy azért ez hihetetlen áldás, ugye?
4: Abszolút, igen. Igen, abszolút. Egyébként valahogy úgy emlékszem vissza az egész életemre, hogy már kisgyerekkorom óta az volt a kedvenc elfoglaltságom, hogy... Így odaadtam magamnak a figyelmét másoknak, és ebben a szakmában, konkrétan ebben a tevékenységben, amit most csinálok, ez valahogy így ilyen, egy picit a kultúrához kapcsolódva, ilyen művészi szintre fejlesztettem magamban, de mondjuk ez az én saját igényem is, hogy ez egy olyan működés legyen bennem, amiben igazán magas szinten vagyok jelen.
3: Pont, van egy, hadd mondjam el, jó, nem kiadva téged, csak annyira édes a sztori, hogy ezt muszáj megosztanom a hallgatókkal. Még nem éltek a mikrofonok, és megkérdeztem tőled, hogy látod a mostani helyzetünket, így ezt kérdeztem az első rész vendégét, és hogy 2006 nyarának végén, őszének elején lassan, hogy állunk? Lelki állapotban, hangulatban, kedven, és azt mondtad, hogy te nem foglalkozol ezzel. Mm-hmm. Tényleg így van?
4: Tényleg így van, nem foglalkozok vele, de ugye nyilvánvalóan érzékelem, és valahogy
3: arra... érzékelsz?
4: Hogy nehezen vagyunk az életünkben, hogy nem egy ilyen szabad áramlásban vagyunk az életünkben, hogy a szabad áramlásnak a megteremtéséért igenis, hogy meg kell, hogy dolgozzunk. És ezt leginkább a saját életemen is tapasztalom, hogy eléggé észnél kell lenni ahhoz, hogy az ember tudjon arra figyelni, és abban tudjon tudatos lenni, hogy mi az, ami igazán jó neki, ne sodorjon el minket az áram, ne sodorjanak el a közhírek, a média, a TikTok, stb., a Facebook,
3: minden
4: az utcán a sarki fűszeres, tehát hogy ezek minden, ami elsodorhat, igen. És hogy azt tapasztalom, hogy ebben nehéz minket magunkat így megtartani. Uh-huh. És ebben ugyanúgy bele tartozok én is. Nyilván ki hogy tudja ezt kezelni, meg ki mennyire érzékeny.
3: Tehát, hogy ez meló egyébként?
4: Nekem az. Uh-huh. Nekem az.
3: És a többieknek, a klienseidnek?
4: Hát a klienseim nyilvánvalóan azért vannak ott, mert van valami, ami meló nekik.
3: Ezt abszolút
4: igen.
3: Értem, és az egy teljesen jó irány, sőt, hát üdvözlendő, hogy egyáltalán felfogják, hogy nekik valamiben fejlődniük, változniuk kell. De mennyire nehéz a dolgod velük?
4: Nem nehéz a dolgom velük. Pontosan azért, mert visszacsatolnék oda, amit az elején beszéltünk, hogy mindenki tudja, hogy mi újság van benne, de sokszor van az, hogy nem nagyon tudjuk, ha a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat bizonyos helyzetekből, vagy bizonyos ilyen begubancolódott lelki történeteinkből. Uh-huh. És ami az én kezemben van, vagy inkább úgy mondom, hogy az én lehetőségem ezzel a módszerrel, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon humánus, nagyon biztonságos, és zseniális módszer.
3: Ennek mi a neve? Csak mondjuk el a hallgatóknak.
4: Ultra rövid terápia.
3: És hogyan tudnál lefordítani? Érthető.
4: Ez az a kérdés, amit nagyon tartottam, mert holnap utánig tudnék róla beszélni, mert nagyon könnyű egy ilyen tudományos, fantasztikus magyarázatot adni rá, amit akármilyen weboldalon, vagy bárhol el lehet olvasni.
3: De ezt inkább meg kell tapasztalni, gondolom.
4: Inkább meg kell tapasztalni, de ez egy olyan módszer, ami ilyen nagyon sűrítve, ilyen nagyon koncentrált, figyelemmel teli, szeretetteljes közegben engedi az embert feloldódni abban, ami éppen benne van, ami éppen akkor fontos a számára. És nem elégszünk meg azzal ebben a helyzetben, hogy felismerünk dolgokat, vagyis hát leginkább a kliens, ebben segíti a konzulens, hanem megkeresünk egy olyan lényegi pontot, amit érdemes elmozdítani ahhoz, hogy gyakorlatilag így szabad áramlás felé elinduljon az élete. És teszünk ezért gyakorlati lépéseket is. És elvezetjük a kliensünket egy olyan döntésig, amit ő mond ki természetesen, de hogy ez egy olyan döntés lesz, amiről nagy valószínűséggel úgy érzi ő is, hogy fogja tudni tartani azt az irányt, ami felé elindul, annak érdekében, hogy az a cél, az a vágyott állapot, ahova ő szeretne eljutni, az megvalósulhasson.
3: Hú, fontos misszió ez. Fontos misszió, abszolút. És tényleg, aki változtatni szeretne, meg azt gondolom, hogy aki még nem indult el, annak itt az ideje most elindulni, de pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetésre, hogy evidens-e már az embereknek, hogy változtatnunk kell, és ez önmunkával jár. És hajlandók-e tenni érte?
4: Én szerintem az a legszebb ebben az egészben, hogy ezt az emberek érzik. És nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy találjanak maguknak egy olyan rendszert, módszert, amin el tudnak indulni. Mindenki a saját szíve szerint, vagy a saját gondolkodása szerint, tehát óriási a paletta.
3: Ti Budapesten vagytok egyébként? Itt van a központ?
4: A központ az virtuális központ egyelőre, egy szervezetként működik, nem olyan régen alakultunk egy évvel ezelőtt. Dr. Buda Lászlónak a munkásságát viszi tovább természetesen, a neve is mondja, és abból alakult ki, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy kolléganőmmel így Laci mellé kerültünk, és természetesen előtte is volt már Dr. Buda László munkássága, igen. Hiszen 25-30 éve itt van a pályán, és egyfolytában alkot, és fejleszt, és képez, és könyveket ír. De mi a Vanda kolléganőmmel 8 évvel ezelőtt kerültünk oda mellé, és valahogy így egy ilyen nagyon gyors felfutása lett annak, hogy kiterjedt ez a, mondhatjuk így, hogy misszió, ezt úgy éreztem, hogy te is kedveled ezt a szót.
3: Ez egy szép kifejezés. Igen.
4: Ami leginkább most, ha Lacit idézném, akkor azt mondanám, hogy a fölösleges, emberi fölösleges szenvedéstől való megszabadulásnak a segítése, de ez sokkal sokrétűbb.
3: Világos, értem. Egyébként szívesen látom ebben a műsorban őt magát is.
4: Oké.
3: Ugye ez most egy ígéret a hallgatók felé is, meg felé is, itt az éteren keresztül fogom keresni. Hogy jöjjön ő is, és meséljen arról a misszióról, ami egyre több követője van gyakorlatilag. Azon gondolkodtam még mindig, ahogy hallgatlak meg, rakom össze a mozaikokat, hogy most a felelősségen túl, amiről már beszéltünk, mert neked az egy nagy felelősség.

0: fontosabb a bizalom és a biztonság, és ezen túl még minden más, sok minden van, ami nagyon fontos, de most ez azért emelem ezt ki, mert ez a bizalom és a biztonság, ez magával hozza azt, hogy én teremtsek egy olyan közeget a kliensem számára, amiben biztonságban érzi magát, és ez nem ott kezdődik a találkozásunkkor, hanem már egyrészt a megfogalmazásaimban, megjelenésemben, a kommunikációmban, abban, hogy ő választ engem, mindig arra törekszünk, hogy a kliens válassza a konzulenst. Eleve itt már van egy...
1: Ez a képekről? Tehát, hogy ott vannak a munkatársak?
0: Persze, igen. A minősített ultrarövid terápiás konzulenseknek van egy oldala a weboldalon belül, és az ultrarövid terápia weboldalon belül, és ott egy elég részletes bemutatkozással vagyunk jelen.
1: Tehát az nem véletlen, hogyha pont téged választanak?
0: Nem.
1: Tanulsz tőlük? Te magad is?
0: Persze, hogy ne. Tudod, ez úgy működik, hogy amikor leülsz egy klienssel, akkor úgy érzel együtt vele mindent. És ami...
1: Az veszélyes is, nem? Vagy én megint nem tudom, én csak most kívülről próbálom ezt nézni.
0: Megint a módszernek a zsenialitását hoznám ide, hogy nem veszélyes, pontosan azért, mert kapunk egy olyan támogató, erős rendszert a módszerben és a képzésben is, amiben megtanuljuk, hogy hogyan érdemes együtt lenni a kliensünkkel. Szeretettel, átérzéssel, együttérzéssel, de nem úgy, hogy bármiben is ellent mondanánk neki, hanem hagyjuk, hogy az ő valósága az ott bomoljon ki. Tehát, hogy nem szólunk bele, hogy ezt lehet, hogy másképpen kéne csinálni, vagy inkább arra menjen, ne erre menjen.
1: Nem ítéltek.
0: Nem, semmiféleképpen nem. Ezt köszönöm, hogy behoztad, mert hogy ez is egy nagyon fontos a bizalom és a biztonság mellett egy olyan ítélkezésmentes közegnek a megteremtése, amiben tényleg ki tudnak oldódni.
1: Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert mi megy általában a magyar önfejlesztésben, oda mész valahova, és azért tudom, mert megtapasztaltam, és akkor mindenhol az, hogy ja, te vagy a hibás, és úgy jössz ki onnan, hogy hát jó, és akkor szégyelled, még jobban szégyelled magad.
0: Ez is egy alapvetésünk, és László tanítása, vagy Laci tanítása, engedd meg, hogy Lacinak szólítsam, hogy senkit nem kell megjavítani, és semmit nem kell magunkban megjavítani, hanem inkább törekedjünk arra a szemléletre, hogy elfogadással tekintsünk önmagunkra. Persze, hogy ez nem könnyű,
1: nem olyan egyszerű,
0: nem könnyű, mégis, hogyha az ember törekszik rá, és elindul abba az irányba, hogy mondjuk úgy szeresse önmagát, mint ahogy szereti egy barátnőjét, hogy nem mond magának olyan dolgokat, mint amit egy barátnőjének nem mondana, vagy a szüleinek, vagy a szerelmének, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy kit említünk valaki másnak, mert hogy ugye nagyon sokszor kaphatjuk magunkat azon, hogy rosszabbul bánunk magunkkal, mint bárki mással körülöttünk.
1: Pedig milyen fontos lenne magunkkal?
0: Hát az lenne jó, csak ott vannak az érzések, a mintáink, tapasztalataink ott vannak, igen.
1: Egyébként hozzátok specifikus problémákkal fordulnak, vagy az általános párkapcsolat, egészség, pénz, stb.
0: Elég széles spektrumon mozog az, hogy mivel lehet ultrarövid terápiára eljönni. Valahogy úgy gondolom, hogy erre is úgy ráéreznek a kliensek, de természetesen jelezve van az, hogy mi ez a széles spektrum, tehát hogy milyen témák lehetnek itt. Természetesen nem jó mindenkinek, és nem jó mindenre. Fontos az, hogy ez egy alkalmas konzultáció. Itt nem...
1: Jaj, nem az, hogy itt többször megyünk?
0: Nem. Jöhetsz többször, hogyha szeretnél, de általában nem jönnek többször a kliensek.
1: Hogy elég egy...
0: Ez egy úgy van felépítve az egész rendszer, hogy egy olyan mélységbe, olyan érzékenységgel és olyan határozottsággal tudunk belemenni egy döntésbe, például a konzultációnak a végén, ami mint egy ilyen lendkerekes autó, egy elindít egy folyamatot, és akkor az úgy még megy jó sokáig. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy az ultrarövid terápiás konzultáció egy alkalmával így minden megoldódik, hanem egyszerűen

0: egyszerűen arról van szó, hogy kapsz egy olyan lendületet, amivel...
1: Meg is lehet oldani akár.
0: Igen. Egy csomó dolog kipattan, leesik, megoldódik, átíródik már ott a konzultáción, de csomó minden pedig, ahogy visszakerülsz az életedbe, ugye, és akkor jönnek azok az impulzusok, amik addig adott esetben nehézséget okoztak, nehezebben mentél bele, és észreveszed, hogy most már egyre könnyebb.
1: Hát akkor ez
0: és
1: mindenképpen egy jó állapot.
0: Abszolút, igen. igen.
1: Nagyon más a városi ember problémaköre, mint a vidéken élőké?
0: Én ezt nem tudom neked megmondani.
1: Nem tapasztalom.
0: Nem kérdezem a klienst, hanem a klienst ezt egy ilyen teljes nyitottsággal. Nem kell, hogy tudjuk, hogy honnan jött, hogy mivel foglalkozik, hogy hány éves.
1: Igen, ezeket sem.
0: Nem. Az a fontos, amit ő ott akkor, amikor leül velem szembe, fontosnak tart elmondani, és abba az irányba megyünk.
1: De hol ül le veled szemben egyébként? Ezt akartam az előbb kérdezni. Tehát hol teheti ezt meg?
0: Nekem van egy kis konzultációs helyem.
1: Azt itt Budapesten,
0: azt itt, én itt Budapesten dolgozom, igen.
1: Csak a kerületet mondom.
0: És online.
1: Jó, mind a kettő van.
0: Harmadik online is lehet. Az élmény más, de maga a megtapasztalás az ugyanolyan értékű tud lenni.
1: De a harmadik kerületben
0: Óbudán vagyok,
1: oké,
0: igen.
1: Elmondjuk mindjárt a web elérhetőséget, hogy tudják, hogy kihez, meg mikor kell fordulni, hogy hol találnak egyáltalán információkat. Vannak nagy sikertörténetek? Visszajeleznek?
0: Visszajeleznek, igen. Nem mondom, hogy mindenki, de azok a visszajelzéseket, amiket én kaptam, azok ilyen igazi szívmelengető, és tényleg néha még könnyeket is csal a szemembe, hogy van, amikor egy fél év múlva írnak egy üzenetet, ami ugye arról is szól, hogy a folyamat valahol ott záródott le benne. Ez mindenkinél egyéni, hogy meddig tart ez a folyamat a konzultáció után, de van, hogy egy fél év múlva. És az, hogy gondolnak rám, hogy a magam részéről hozzá tudtam bármit is adni az ő életükhöz, ez, nézzük, most is egy kicsit tényleg elérzékenyülök most is, ahogy erről beszélek.
1: Még 5-600 konzultáció után is.
0: Még 5-600 konzultáció után is, és remélem, hogy még 5-600
1: hát
0: stb. Lesz.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mi tart még ennyi ideje ezen a területen, akkor a Szegez.
0: Nagyon szeretem.
1: Ezt, hogy ennyire szereted.
0: Nagyon szeretem, igen. Azért is nagyon szeretem, mert az én életemen is nagyon sokat változtatott. Hát, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudok ott kívülállóként ülni. Minden, ami ebben a közegben, meg ebben a tanításban benne van, az nyilvánvalóan hat rám. Szép lenne, nem hatna.
1: Ja, jogos. Van ugye egy könyv, amiben szerepet vállaltál te is.
0: Ó, igen.
1: Ez a Buda László könyv.
0: Igen.
1: Ahol talán még a kéziratot is ellenőrizted? Jól
0: igen.
1: Olvastam?
0: Igen, szerkesztő voltam. Segédszerkesztő, vagy szerkesztő.
1: De a te történeted is benne van.
0: Benne van az én történetem, és elmondhatjuk a címét.
1: Hogy ne, szabad.
0: Sorsfordító találkozás önmagunkkal, és nem tudom most már pontosan, hogy talán 27 ultrarövid terápiás konzultációs esettanulmány van benne, amit ultrarövid terápiás konzulens kollégáimtól vannak, és van benne 2 Lacitól, és Lacinak a szakmai és a személyes kommentárjával.
1: Sorsfordítás mindig kell. Az fontos.
0: De ez mindig történik is.
1: Na így van, megy magától. Akkor most van az a lélektani pont, mondd el kérlek, hogy a könyvet hol lehet megrendelni, benneteket hol lehet elérni, pontosan mi a weboldal, a sajátodat is.
0: A könyvet azt ha jól tudom, a Libri-ben meg lehet vásárolni.
1: Könyvben megyünk, és akkor
0: igen,
1: ott megkeresünk.
0: Meg tudod vásárolni, igen. Mi volt a másik kérdés? A
1: hol érünk el?
0: Engem?
1: tilladél.hu.
0: Így van, ilyen egyszerű.
1: Ilyen egyszerű. Minden pontos, fontos információ ott van. És a cíből ajánlok mindenkinek a Dr. Buda László Központ mindenfajta segítő szándékát, irányát, amit Illa délen ugyanúgy megvan, úgyhogy sok csillogó szempárt neked, nektek, mert akkor nagy baj nem lesz.
0: Nagyon köszönjük.
1: Elégedett lesz, jó volt veled beszélgetni, köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is, meg gyere gyakrabban. És hát kedves hallgatóink, csak azért nem búcsúzom még, Adéltól most igen, de önöktől még egyáltalán nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés elég, vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rivnák Tündének és Tilla Délnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country királynője. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekesnőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentse be a halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségügyi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett. Zenei pályafutása alatt 11 Grammy-díjat nyert. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötő műhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
3: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedést. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy, vagyis a 61-es és 19-es kilométerek közötti terelésben egy picit már lassabb a haladás. Éjszaka munkavégzés zajlott, több szakaszon is dolgoztak a pályán, így Néhány szakaszt még lezártak a forgalom elől, tehát számítsanak némi változásra az elmúlt napokhoz képest. Szintén az M1-esem Tata és Komárom között, vagyis a 78-as és 80-as kilométerek között darúzási munkákat is végeztek, úgyhogy Győr felé is kell némi változásra számítani a korábbiakhoz képest. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, beszakadt ugyanis az útpálya, hát gondolom a vízvezetékekkel lehet probléma, ilyenkor általában ez van, és egyelőre nagyjából ennyi, most még lehet közlekedni a városban, bár alkalmanként hirtelen sok autó gyűlik össze egy-egy szakaszon, ez az én reggeli tapasztalásom. Ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Tényleg úgy ülnek az autók, mint a varjak. Igen, így hirtelen, néztem. Fegyszer csak a piros, annyi lámpa, vagy a lámpa autó lett, hogy az csak na. Mi is gyűlünk, önök ott vannak, jó? Jó reggel.
4: Még?
3: Hát itt meg itt van Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán,
3: majd a vendégeink mindenféle témákban. Meg például a One Republic vár is. Sláger!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:45 előtt 2 perccel. A legenda szerint valamikor a 90-es évek elején történt, hogy Dolly Parton, a híres amerikai énekesnő, a platina szőke énekesnő, hatalmas műszempilláival ült az autójában, és éppen ment, valahová tartott, és hallgatta a rádiót. Ugye a rádió az mindig egy ilyen ikonikus dolog volt, reméljük az is marad jó sokáig, és egyszer csak megszólalt egy dal a rádióban, és azt mesélt egy utólag, hogy olyan jó érzés öntött el, és akkor elkezdte ütni a ritmust a kormányon, meg elkezdte énekelni, mert hogy egyszer csak rájött, hogy hát várjunk csak, hát ezt a dalt ismerem, egy jó kis ilyen kellemes húzású dal volt, és rájött, hogy hát ismeri, mert hogy ez mint egy 2 évtizeddel korábban az ő number one slágere, az I Will Always Love You volt. Amit a 90-es évek elején ugye Whitney Houston dolgozott fel, és hát az történt, hogy most már Dolly Parton is ott van, ahol Whitney Houston, úgyhogy most kezet foghatnak ismét.
2: Engem az zavar nagyon, hogy két nő, aki gyönyörűen énekelt ezt a dalt két különböző stílusban, és hogy már egyikük sincs közöttünk, pedig szerintem a két tökéletes előadás az övék volt, meg nekem van még egy harmadik kedvencem, amikor Miley Cyrus-szal énekelte nemrégiben, akkor is már ugye idősebb korában, Miley Cyrus egyébként az ő keresztlánya, és hatalmas rajongója, rengetegszer énekeltek együtt, ugye mivel Miley Cyrus édesapja és country énekes, szóval így ezért megvan az összefonódás, tehát hogy most már sajnos, hogy nincs közöttünk, viszont a jelentősége az megmarad, ugyanis ő egy nagyon szegény családban nőtt fel, 12-en voltak testvérek, édesapja írástudatlan volt, és hát gyakorlatilag őt felfedezte Johnny Cash, és ennek köszönheti azt, hogy utána világsztárrá vált. Egyébként nagyon sokat tett azokért a gyerekekért, akik szintén nehéz körülmények között nőttek fel. Olyannyira képzeld el, hogy kitalálta azt a programot, és nem sztárolta magát ezzel, hogy gyerekeknek küldött mindig mesekönyveket, akik hátrányos helyzetűek, és így több millió mesekönyv került egyébként gyerekekhez, vagy több millió gyerekhez került mesekönyv ő általa, és nagyon érdekes, hogy ő maga egyszer azt mondta, hogy ugye ez a színpadi jelenlét, ez a strasszköves ruha, meg ez az óriási nagy paróka, meg a pilla, meg minden. Ez tök jó a színpadon, viszont ő szuper jól el tud rejtőzködni a hétköznapokban, és szerette ezt a privát életét is élni. Egy csodálatos, legendás énekesnő, egyébként színésznőként is sokszor dicsérték, úgyhogy én nézegettem, hogy a világsztárok hogy búcsúztak tőle, például Eminem is megemlítette azt az írást, amit egyébként tőle kapott, szóval, hogy ő neki tényleg nagyon nagy jelentősége van. Az amerikai kultúrában nyilván sokkal nagyobb, mint nálunk, de hát azért, ha csak a Jolint és az I Will Always Love You-t említjük, akkor szerintem ez két olyan kultdal, ami nélkül azért a zenetörténet az nem nagyon lenne az,
1: hát
2: ami.
1: A pillájban, meg a mindenével együtt egyébként nagyon önironikus volt, éppen ezért azok is imádták őt, akik egyébként a country zenéért nem feltétlenül lelkesedtek, mert Amerikában sem mindenki country bolond, ezt hozzá kell tenni. És hát szóval azt a Johnny Cash-t, azért ezen túl persze az ő befutása, az nem csak Johnny Cash kellett, hanem az a fajta tehetség, amivel nagyjából 3000 dalt írt, ezekkel összességében 11 Grammy-díjat nyert, és hát mindezek nyomán szerencsére volt miből egyébként jótékonykodni is, mert hogy ezon túl, hogy mondod, hogy még színésznőként is bemutatkozott, kitűnő üzletasszony volt. Ezt mondták róla, hogy megcsinálta volt a, hogy hívták a Vidám Parkját? Dollyland, azt hiszem, megcsinálta Dollylandet például, és hát nyilván a dalokból, a jogdíjakból származó bevétel is segített abban, hogy segíthessen ő is másoknak. Tehát ő egy tündér lehetett.
2: Igen, valahogy így, annyira így kedvesnek tűnik, igen. Igen,
1: képzelem, igen. 80 esztendő, azért az egy nagyon
2: az
1: szép.
2: Az egy szép kor, igen.
1: Szép kor.
2: Igen.
1: Hát búcsúzunk így gondolatban Dolly Partontól. Ez a Sláger reggel, 6:17 perckor.

0: Hátra, add a kezed. Hold my hand.
1: Lady Gaga is ezt kérte tőlünk. Egyébként igen. Emlékszel, hogy a Top Gunban, amikor ez felcsendült, ugye az új Top Gunban, az mekkorát ütött? Hát mindenki oda volt érte, hogy na végre megint egy film, meg egy olyan filmzene, ami kultikussá válik, és tényleg azzá vált.
0: És valóban. Jobban, mint maga a film.
1: Úgy, szerintem nem. Jó lett nagyon az új Top Gun.
0: Tehát ez lett az új Top Gun, Berlin Take My Breath Away-je?
1: Igen, szerintem abszolút
0: az hozta. Az volt,
1: abszolút. Take my breath így van, away. Igen. És szerintem tudta hozni azt, hogy Lady Gaga nagyon jó, még mindig. Ha már filmek, tegnap képzeld, megnéztem a Kutya csillagkép című új Ridley Scott filmet, amiben Jacob Elordi játszik, ő egyébként most ugye óriás kedvenc Hollywoodban, meg mindenhol.
0: Kutya csillagkép?
1: Igen, kutya. Át tudod a csillagok, amik fenn vannak az égen, és akkor azt abból értem, lehet ilyen kutya csillagkép.
0: De ez a címe, hogy Kutya csillag.
1: Ez, igen.
0: Yes, mert... És erről lemaradtam. Van egy ilyen film, de angolul is ez a cím?
1: Hát igen.
0: Kutya csillag.
1: Hát tudod, mint a csillagkép, és akkor abból vannak medve, meg nem tudom, és akkor...
0: Ezt értem, csak furán hangzik, hogy egy filmnek olyan, mint múltkor tudod, hogy a zongora hangoló. Tehát, hogy megnézni egy filmet, aminek az a cím, hogy a zongora hangoló, és az utóbbi évtizedek egyik legjobb filmje.
1: Mondjuk abban igazad van, hogy angolul jobban hangzik The Dog Stars, tehát, hogy így lehet, hogy jobban hangzik egy kicsit, mint a kutya csillagkép.
0: Meg az kutya csillagok. Dog Starsról az jutna eszembe, hogy kutyák, akik fellépnek, érted, a mit tudom én, a tehetségkutató színpadán.
1: De azt se néznéd meg.
0: Dog Stars.
1: Na minden esetre, hogyha látod azt, hogy egy Scott film és egy post-apokaliptikus, akkor ugye azért ugye elkezdesz gondolkodni. Nagyon izgalmas volt. Kicsit azért tett szomorúvá, mert tulajdonképpen a mi életünk is lehetne egy ilyen 10 év múlva. Szóval, hogy így annyira azt láttam benne. Igen,
0: akkor?
1: Ezért mondom. Ah. Hogy így kicsit olyan, mint hogyha, és egyébként kb. 10 évvel később játszódik, és se zombik, se semmi. Van benne vírus, meg van benne az, hogy nincsenek emberek, nagyon sokan meghalnak, és aztán van néhány túlélő, és hogy ők azt, hogy viselik el, vagy hogy viselik át. Nagyon érdekes az, hogy tényleg ez olyan, mint hogyha itt lenne a küszöbön, tudod. Tehát, hogy már nem olyan, mint amikor régen néztél egy skifit, és akkor azt mondtad, hogy ó, hát ez, ó, ugyan már ez olyan távol van.
0: Jó, de hát most emlékszel, amikor 2008-9 környékén ki a John Cusack-kel a 2012?
1: Igen.
0: Mint apokaliptikus katasztrófa film, az igen. Egész világ összeomlott. Figyelj, én azt azóta sem néztem meg, tehát, hogy valami már az én lelkemnek is sok.
1: Hát
0: nem tudom, hogy néha látok belőle jeleneteket, és nem, tehát, hogy figyelj, épp elég azt látni, ami körbevesz minket, és értem, hogy mire célozgatsz. Ma egy kiváló szakértőt várunk a Hungaromettől, akik mindenféle klimatológiai kutatásokat is végeznek, túl azon, hogy ugye nap mint nap elkészítik az időjárási előrejelzést, és egyébként majd ezt is megkérdezzük, hogy oké, hát ha azt nem tudják megmondani, hogy holnap milyen idő lesz, vagy ma délután, akkor miért akarják megmondani, hogy mit hoz a klímaváltozás 5-10-15 év távlatában, de amit mondanak, az nem tetszik. És ők konkrétan ugye így leginkább Magyarországra koncentrálva próbálják mindenféle modellek segítségével megmondani azt, és nem ijesztgetési céllal, hanem segítő szándékkal, hogy mi az, amire föl kellene készülnünk. Úgyhogy erről szeretnénk majd kifaggatni mai vendégünket.
1: Aztán beszélgetünk majd arról is, ugye, hogy jövő héten becsöngetnek a sulikba, aminek nem biztos, hogy minden gyerek örül, mert nyilván ilyenkor van bennük egy kicsi ilyen félsz, van olyan, aki azért izgatottan várja, viszont aki szorongva, azért arról azért kell beszélnünk. Aha. Úgyhogy itt lesz velünk Szakács Adrián gyermekpszichológus is, aki majd segít azoknak a szülőknek, akik úgy érzik, hogy a gyerekük hát egy kicsit kedvetlenebb a kelleténél.
0: Nagyon fura a helyzetben érzem magam, mert ugye jövő héten
1: megyünk a sulikba.
0: Kedvér, visszatérünk az én volt gimnáziumomba. És hát oda annak idején én is, hogy volt azért, hogy olyan hasznos vizsgatókkal, az egy nagyon finom diplomatikus kifejezése annak, hogy és most nagyon jó kedvűen térek vissza. Akkoriban nem gondoltam volna, hogy lesz olyan, hogy majd nagyon jó kedvűen megyek vissza.
1: És
0: de,
1: hogy örülsz,
0: de
1: igen. Hogy mi is elkísérünk, nem? Cilla is ott lesz, még. Én is ott leszek. Remélem a Mautner Zsófi is jön, tök
0: remélem,
1: jó
0: volna. Remélem, hogy is eljön, és akkor megmutatom nektek, hogy hol kezdtem suli rádiózni 30 évvel. Sőt, az már 31 vagy 2.
1: 31 vagy 2.
0: Hát 30 évvel kezdtem rádiózni, még ugye a Juviban, és akkor én még gimnazista voltam, tehát hogy az a mókás, amikor elkezdtem dolgozni hivatalosan a rádióban, akkor még én ott koptattam az iskola padot, még éppen az érettségire készültem. Na mindegy, ez egy ilyen fura dolog lesz. Lehet, hogy szóhoz se jutok. Jövő héten majd ti beszéltek a Cillával.
1: Olyan nem lesz szerintem, hogy te nem jutsz szóhoz. Ilyen nincsen.
0: Apropó, Cilla, lesz hablacs ma is. Tegnap megfejtettük ügyesen. Igen. Ugye Edith Piaf egyik sanzonja volt a megoldás, úgyhogy mára valami egészen mással kell készülni. De hát tegnap, ha összeszorozzuk, azért cirka ilyen 100 000 forint nyereményt adtunk oda. Igen. Ugye például belépőjegyek formájában, úgyhogy erre tessék készülni ma is. És lehet jelentkezni már most a játékba a 0630303098-as SMS számon, csak ezt kell elküldeni, hogy játék, vagy hablacs, vagy Cilla, vagy bármi, vagy akármi. Ez a Sláger reggel most Rick Astley-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Picit felhősen, borongósan indul ma a reggelünk, de már most 22 fokot mérünk. Délutánra azonban megérkezik a napsütés, és 29 fok várható. Holnap is 31 fokig kúszik föl a hőmérő higanyszála, és ahogy már említettem, tegnap és tegnap előtt pénteken lesz a legmelegebb 34 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: A vonalban már is a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Mi újság most a vasútvonalakon? Szervusz!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, na Sláger FM hallgatóinak jó hírem van, jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma reggeli vonatforgalom. A ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend, az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon, a Nyugati és Lajos Mize között járnak, utazás előtt érdemes tájékozódni a mávcsoport.hu/100 a weboldalon. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma Veszprém és Zirt között pótlóbuszok járnak. Részletekről bővebben a mávinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Budapesten a 4. kerületben a Berda József utcában a Pozsonyi utca előtt baleset történt. A Bajcsy-Zsilinszky úton pedig az Andrássy út előtt, kifelé irányban az Andrássy út előtt le kellett zárni a külső sávot, beszakadt ugyanis az útpálya. Ez jó kis móka lesz a mai csúcsforgalomban így reggel. Ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-as számra. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

reggel. Még több sláger, még több változatosság. Ez a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: 6 óra 41 perckor. Olvastam valahol most a napokban, hogy azt hiszem pénteken vagy a hétvégén a különféle ilyen keresőkutató mentő szolgálatok számára lesz majd egy nemzetközi megmérettetés itt Magyarországon. Wow. Soha jobb helyet nem találhattak volna, mert hogy nálunk olyan talányos ez az egész, és ingoványos ez a terep. Lásd ugye a Dunakeszi esetet, ahol búvárok, rendőrök, speciális mentők kerestek órákon át egy fickót, még szonárt is bevetettek ugye a vízbe, stb.
2: Micsoda munka
1: hogy megtalálják, és kiderült, hogy hát hazament. Otthon van. Egy baráti társaságból kódorolt el, és a barátai aggódtak, és mindenki félt, hogy elvitte őt a Duna, meg nem tudom, és aztán hál' az égnek ennek most ilyen vicces kimenetele lett. Hát nem biztos, hogy a búvárok azért ezen jót röhögtek, hát vagy a rendőrök. Bár én azt gondolom, hogy ez az a fajta bosszúság, ilyen otthon is tud előfordul veled biztos, amikor ezt-azt csinálsz, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha tehát valószínűleg erre azt mondták, hogy jó, dühösek vagyunk, hogy itt órákig keresünk, de mennyivel jobb ez így, mint hogyha hát ha megtaláltak volna, és ők találtak volna meg.
2: Igen, meg hogyha ő nem hívja fel a barátait, hogy sziasztok, itthon vagyok, akkor még meddig keresik szerencsétlen búvárok, meg a rendőrök, ja, meg mindenki. Tehát, hogy ebben ez is azért ez elég érdekes történet volt.
1: Hozzátartozik a sztori egészéhez, hogy a fickó egyébként bement a Dunába, tehát hogy azért egyben hozzájárult ahhoz, tehát a barátai nem Brahiból hívták föl a mindenféle mentőszolgálatokat, hogy úristen, baj van, mert nem találják, nincs meg. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, sörözgettek valahol, elindult hazafelé, és akkor gondolták, hogy lehet, hogy bement a Dunába, hanem hogy tényleg bement a Dunába, úgyhogy ezért majd még valószínűleg előveszik, mert azért ez nem így van, hogy éjszaka csak úgy...
2: Hát nem nagyon lehet szemben a Dunába menni esténként. Igen.
1: Önökkel Veled előfordult már, hogy tök máshol voltál, mint ahol mindenki keresett?
2: Persze, gyerekkoromban, amikor ott hagytak az óviba. Mert mindenki azt hitt, hogy már hazavittek. Ne. És az óvodába maradtam, igen.
1: És otthon keresettek, hogy hol az a kislány?
2: Hol ez a gyerek? És akkor anyám hagyott egy cetlit apámnak, mert akkor még nem volt telefon, csak arra rákerült az újság. Aha. És így nem jött értem apám, aki nem kapta meg ezt az üzenetet, és mindenki keresett otthon, mert először biztos azt hitték, hogy játszom valahol, tudod. És hogy olyan csöndben van ez a kislány, ez nem annyira rával. Aztán ott hagytak, igen, az óviba. Úgyhogy máshol kerestek ebbet.
1: Én is nagyjából ilyen ovis forma lehettem. Amikor nagymamáméknál voltam, akik tőlünk nagyjából egy ilyen 15 percnyi gyalogútra laktak. Tehát, hogy hát odébb azért, egy jó pár háztömbbe. És akkor nagypapám húzta a cipőjét, hogy hazakísér, és aztán kerestek, hogy hol van már ez a gyerek, és már kezdtek aggódni, hát az ő lakásuk nem volt annyira nagy, tehát hogy elég hamar, hogy ott nem vagyok, akkor gyorsan ott a lakótelepen körülnéztek, hogy a játszótér, ott sincs a gyerek, és akkor nagypapám fejvesztve jött át anyuékhoz, hogy hát, hogy és addigra kiderült, hogy én otthon vagyok, és én meg olyannyira tudtam, hogy valami nem is tudom, bezárkoztam a WC-be, hogy és aztán megígértük, hogy nem kapok ki, hogyha kijövök, de utána a kedves, és tényleg kedvesen elmagyaráztak, hogy ilyet nem csinálunk. Mert hogy én egyébként ismertem az utat hazafelé, tehát hogy nem, semmiféle rossz szándék nem volt bennem, tehát nem rosszaságból kódolt.
2: Csak hát ők sokkot kaptak szegények.
1: Már akkor sem voltam egy türelmes típus, tehát ez a...
2: Érted, amíg... most tényleg várjak itt? Na.
1: Várjak itt, hogy nagyapád felhúzza a cipőjét. Kigyőzi azt kíván. Hát mondom, jó, elindulok, és akkor majd egyszer csak utolért. Hát utolért otthon. Na, szóval, önökkel előfordult, hogy egészen máshol voltak, mint ahol egyébként mindenki kereste önöket. Várjuk a sztorikat, 0-30-30-30-95-8.
2: Férjek előnyben.
1: És persze a Sláger FM Facebook oldalán is üzenhetnek. Ezen pedig Benson Boone a terep már is.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 10 perccel. Béla írja, engem egyszer 2 órán keresztül kerestek a legjobb barátaim a Balcsinál. Hétközben dumáltunk róla, hogy le kellene ugrani a házhoz a tóra. Megbeszéltük, hogy ott találkozunk. Én már péntek este lementem, ők csak szombaton reggel indultak útnak. 10 körül hívtak, megérkeztek, merre vagyok. Mondom, itt vagyok lent a parton. Oké, jönnek. Eltelt 10 perc, hívnak, de merre vagy? Mondom, a büfésornál. Oké, már látnak, jönnek. Újabb 5 perc. Hívnak el megint, az nem te voltál, akit láttunk, te merre vagy? Mondom, itt a hoddogos felé, milyen hoddogos? Szó-szót követett, mire kiderült, hogy ők Siófokon rohangálnak fejveszély, meg Agárdon vagyok.
2: Ne!
1: Amikor megbeszéltük, hogy a tónál ők a másik kollégánktel, kivel kapcsolták ezt össze fejben, amit tényleg a Balcsinál volt. Az jó, tehát hogy úgy nehéz, mert jó, hogy nem mondták, tudod, hogy jó, akkor sétált körbe a tavat, igen. És akkor derült volna, hogy az egyik itt, a másik ott. Erikáik az IKEA-ban üldözték egymást őrsön, csak az egyikük Buda őrsön, a másikuk pedig az őrsvezet terén a férjével. Nem találták meg. Bármilyen hét nem találták meg egymást.
2: Mi meglepő.
1: Egy órácskával később. Na, várjuk meg a sztorikat, hogy keresték-e már önöket egészen máshol, mint ahol éppen tartózkodtak.
2: És azt gondolom, hogy a régi időkből sokkal viccesebb történetek születhetnek, amikor még nem volt telefon, és nem tudtátok azonnal hát lecsekkolni. Na, hát akkor most mi történik?
1: Igen, találkozunk az óránál.
2: Oké.
1: Okay. De
2: melyiknél?
1: A nyugati térnél, vagy valahol máshol. 06 30 30 30 95 8, közben pedig akit nem kell keresni. George Michael. Oh. Rá bizton számíthatnak itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, így 7 óra előtt 8 perccel is.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Anya!
11: Apa!
10: Anya!
11: Apa!
10: Anya!
11: Apa!
10: Anya!
11: Apa!
12: Aqua.
13: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
14: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
15: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
14: Aha.
15: És ilyenek.
14: Mert a cigaretta az a természetre káros?
15: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
14: Te hogy véded a természetet, Dorina?
16: Mi nem szomatálunk.
14: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
16: Mert ő is megóv téged.
17: Milyen bölcs!
11: Székreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. Elkészült a Népliget felújításának terve. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havári alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Hangsúlyozta, hogy a már létező planetárium korszerűsítése nem hasonlítható a Városligetbe korábban tervezett új épületek megvalósításához. Szigorú fellépést terveznek az éjszakai szágoldozókkal szemben Szolnokon. A lakók többek között a Pólya-Tibor útról, a Szapári utcából és a Mátyás Király útról, illetve a Széchenyi lakótelepről jeleztek visszatérő gyorshajtásokat. Györfi Mihály polgármester szerint a kirívó sebességtúllépés közvetlenül veszélyezteti a gyalogosok és kerékpárosok életét, ezért akár büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni ellene. A város megvizsgálja a lehetséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, köztük új sebességmérő rendszerek telepítését. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
10: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a film között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
18: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. Ma visszatér a napsütés, de azért lehetnek felhősebb időszakok, csapadék viszont nem várható. Továbbra is 30 fok felett marad a hőmérséklet, lehűlés egész héten nem jön. Holnap még fokozódik is a meleg, igazi strandidő lesz, szinte zavartalan napsütéssel és 34 fokkal. Némi eső vagy zivatar legközelebb szombaton érkezhet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
12: Élénkül a forgalom a főváros környéki gyorsforgalmi útszakaszokon, így például az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban már jelentősebben érezhetően lelassult a haladás, viszont az átterelt belső sávban egyelőre folyamatosan lehet haladni, ez persze leginkább személyautóval illik igénybe venni. A teherforgalomnak meg tilos is. Élénk a forgalom az M3-ason is Budapest felé, főleg az M0-ás csomópontjától a városközpont felé lassult le a haladás, illetve erősödik a forgalom a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-esen Leányfalun és Szentendrén keresztül, illetve Szentendrétől Budakalász felé, a 31-es főúton Mende és Maglód között, az 51-esen pedig Dunaharaszti térségében, persze az M0-ás felé. Az M0-áson az M4-es és az M5-ös csomópontok között a gyári szakaszon szintén telítettek a sávok, szakaszosan torlódás is kialakult, és lassan már a haladás a városon belül a Budörsi úton, befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi híd északi irányban.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most folytatódik a Sláger reggel.
12: Özöllenek a sztorik azzal kapcsolatban, hogy kit kerestek máshol, miközben ő nem tudjuk hol volt, vagy senki nem tudta,
17: vagy
12: ő
17: maga se tudja, vagy senki se tudja, igen.
12: Írjanak még a Facebookon, vagy SMS-ben.
17: 0-30-30-30-95-8, itt Somogyi Zoltán.
12: És Pordán Petra.
17: Na jó reggel.
12: Ed Sheeran.
20: Ez a Sláger FM.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Still dancing with my eyes
20: closed. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4:48-kor. Ancsát és a Balatonnál keresték a vízben. A törölközöm és a papucsom ott volt a fűben, úgyhogy mindenki azt hitte, hogy a vízben vagyok. Másfél óra után pedig már aggódva kerestek, miközben én nyugalomban fagyiztam. Eredetileg csak zsepiért mentem fel a házhoz, a szomszéd utcába, de ott unokatesommal kitaláltuk, hogy 3 utcányra van a fagyi, utcu neki. A telefon meg továbbra is fent volt az emeleten, hiába hívtak. Nem akartam lehelyezteni senkire, tényleg csak spontán alakult minden.
2: Zoli, neked megvan-e az a szituáció, amikor elmész egy temetőbe, és mondjuk meg akarsz keresni egy sírt?
1: Hát az néha nehéz, de, de még az is tetsz, hogy na, igen.
2: Mert az egyik kedves kommentelünk ezzel kapcsolatban írt egy történetet, mi a nászunknak szerettünk volna tiszteletből virágot tenni a sírjára. Egyszer voltunk ott a vejünkkel, sehogy sem találtuk meg a sírt, pedig emlékeztünk, hogy milyen utat tettünk meg a kaputól. A vejünk jött, hogy segítsen, csak hogy mi a Kozma utcaiban voltunk, ő pedig a Lőrinciben keresett, ahová kellett volna mennünk.
1: Nem tudom, ez, voltunk, emlékszem, töri órán, ha már a gimnáziumot emlegettük, akkor volt olyan, hogy az offővel elmentünk a Fiumei úti sírkertbe, és akkor ott ugye a Jókainak van, meg a Kossuth mauzóleum, tehát hogy ilyen kis történelmi sétát tartottunk, egyszer aztán szerveztek ilyet egyébként maga a temető is, és múltkor kerestem a, nem is tudom már kinek a sír, talán a Bartókét, és rájöttem, hogy hát ez nem ott van, hanem
2: az,
1: az
2: egy másik, igen.
1: Tehát ott, igen. Már tudom, hány órán sétáltunk, és te, figyelj, az nem is itt van, hanem ugye meg a Karádi, és itt van fölöttünk itt a 12. kerületben. Norit az osztálykiránduláson kereste az egyik tanár, miközben ott sem volt. Utólag mesélték neki, hogy a másik osztály angol tanára, aki csak kísérő tanárként ment a Mátrába, és nem ismert mindenkit közvetlenül a csapatban, elkezdte őt keresni, mert hogy összekeverte valaki mással, aki ott volt, és akit épp valóban elő kellett keríteni. A tanárnő már teljes pánikban volt, mire az offő megnyugtatta, hogy mindenki megvan, nem jelzik senki.
2: Nagyon jó.
1: Szegény tanárnő, úristen, hol van, biztos, megették a medvék, vagy nem tudom, rádölt egy fa, és akkor kiderül.
2: Ugye ez nekik olyan sok lehet.
1: Ő nincs is itt, ne aggódj, ne keresd. Ja.
2: Ha már gyerekek, öcsém 4 éves kislánya télen elment apja után a hátsó kert szomszédba, csak hogy Barbie körbe ment, az édesapja pedig a kerten keresztül már hazaért, így nem találkoztak. 2 utcaember elkezdte keresni a kislányt, botokkal kotorták a magas havat, már a katonasságot akarták hívni, amikor a szomszéd hazavitte. Szép!
1: Laci írja, reggel hazaértem a futásból, megyek be, anyám Lábújhegyen mászkál a konyhában, és pusmogva köszön. Mondom, miért suttogsz? Mert a Laci még alszik. Könnyes rögésben törtük ki mindkettem. Ja, de hát akkor itt vagy. Hát alszol.
2: Hát nem alszol. Ez olyan, mint a szemüveg. Hol a szemüvegem, és ott van a fejed tetején. De és hát hogy tényleg mindig ott van.
1: Tényleg, de hogy szemüvegem, nekem nincs szemüvegem, de a telefonommal már nem egyszer jártam így.
2: Ott a kezedbe, és keresed.
1: Veled is, te beszéltem egyszer, és hát kereste. A parkolóházban, a csomagtartóban matattam, mert hogy közben meg 3 felé járt az agyam. Igen. Hát az, hogy közben, tudod, ez a beszéltünk, hogy a nem tudom, ki meg a... Itt van jó, a papír, és közben, basszus, hogy csukta volna az autó, de hol a telefon? A telefon... Ja, veled beszélek rajta. Hát jó, ennél hülyebb, de még leszek. Jó, akartam, hogy nem, de biztos.
2: De lesz.
1: 4:08-2 perccel itt a Sláger reggel a halott pénz legutóbbi nagy sikerével.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:30 lesz már 7 perc múlva, a Kati Kiskullac házáról jelentkezett.
2: Jó szia. Reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nálatok sziasztok. Ki tűnt el, aki nem tűnt el?
3: Hát nálam a kis 3 éves kisfiam, ő amúgy is elég ilyen bujós volt, és sokat volt kórházban, amikor pici volt, és 3 évesen fönt a szanatóriumban egyszer csak eltűnt. Uh-huh. Félt a sok kezeléstől, meg inekciótól, és az egész emelet őt kereste, és kiderült, hogy amint tologatják az ételt meg a gyógyszert, bebújt az alá, ugye az le volt lepedővel takarva, és ott csöndbe üldögélt, amit mindenki őt kereste.
2: Édesem!
1: Mondjuk speciál, akkor ő nem volt máshol, ő ott volt, csak nagyon ügyesen elbújt.
2: Ő ott volt, csak elbújt.
3: Még egy, ha elmondhatom, hogy ugyanez a kisfiam, egyszer ki kellett hívni a gyerekorvost karácsonykor, mert mindenkinek tüszös mandulagyulladása volt. Mire rákerült volna a sor, addigra úgy eltűnt, hogy hát el kellett küldenünk az orvost, és kiderült, hogy kiment az udvarra, és ilyen lefordított kukoricás hordó alá.
2: Ő szeretett bújócskázni, akkor mindig elbújt, ja. Gondolom.
1: Ezek a bújócskázós sztorik is jók. Unokatestvérem, Zsuzsi, az ilyen családi legendárium, a lámpaernyőt húzta a fejére, és úgy állt, és nagyanya hiába kereste, nem tudom mennyi időn keresztül, mert ott állt a sarokban a lámpa búrával a fejét.
2: Ügyes.
1: Köszi
2: ügyes.
1: Szépen, Kati.
2: Szia, Kati. Hello.
3: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: És még egy utolsó gyorsan, Zsombor írja, egy ismerős esküvőjére mentem, már mindenkivel összecimboráltam, amikor végre megtaláltam a vőlegényt, és rájöttem, hogy nem is az én cimborám. Rossz esküvőre mentem be egy rendezvény helyszínen, ahol kértszertartás zajlott párhuzamosan.
2: Egyszer úgy szeretnék ilyet.
1: Menjünk már el, hogy bemész, és akkor...
2: És akkor úgy csinálsz, mintha ismernél őket, igen, mint a filmekben.
1: Igen, igen, simán. Csak tudod, megkérdezik, hogy ki... A vőlegényhez tartozom.
2: Igen. És... Nagy de neki
1: ki kell figyelni, hogy ja, mi a mennyasszony? Ah, egy tündér.
2: Igen. Tehát,
1: tök jó lenne, hogy meddig tudsz elmenni ezen.
2: Így
1: van. Jaj,
2: így
1: hát csak jókat mesélt róla. Na jó.
2: 0-30-30-30-95-8, igen, itt már a Hablacsra lehet jelentkezni. Well Hello koncertbelépőnk van, Budapest Bar koncertbelépőnk, lehet menni a Dunakeszi Festre, aztán a Hungarian Darts Trophy-ra, illetve Gypsy Kings koncertbelépőink is vannak, és Sláger FM Premium előfizetésünk is. Ez mind az ajándékok.
1: Meg egy Michael Jackson dalunk is van, ez a Beat It addig is. Aztán 7:30-kor mindjárt jönnek még a friss hírek Boritól. Egyébként SMS számunk 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
3: Aqua.
4: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a nagy lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. Nagylovas.hu.
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
11: Pölöskei, a családi szörp.
12: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
13: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon és vegye át akár most!
14: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
15: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
17: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ismét zátonyra futott egy svájci szállodahajó a Dunán. Hosszabb lesz idén a Budapest Borfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözéssé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors, jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fős szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyonfelkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Ismét zátonyra futott egy svájci szállodahajó a Dunán. A 110 méter hosszú Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. Számolt be róla a győri ragadozóna horgászbolt a Facebookon. A hajóról videót is közzétettek, amelyből az is kiderült, hogy az Esprit pontosan ott futott zátonyra, ahol egy hónappal korábban társa a Glória. A hajó a Passau és Budapest közötti útvonalon közlekedik. 37 kabinjában legfeljebb 98 utast fogad, a legénység pedig 36 főből áll. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és a szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Szeptember 9-e és 12-e között idén először szerdától szombatig rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. A látogatókat több mint 1000 féle bor és pezsgő, gasztronómiai kínálat, koncertek és interaktív programok várják. Az idei rendezvény kiemelt nemzetközi témája az amerikai kontinens borvilága lesz, Kaliforniától az Andokon át egészen Uruguayig és Brazíliáig. A fesztiválon szakmai kóstolókat, boros játékokat és kulturális borfogyasztásról szóló programokat is tartanak. A jótékonysági borárveréssel idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves műhelyeit lehet támogatni. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Bori, köszönjük szépen, most még picit bágyadtabb az időjárás, és lehet, hogy ettől a hangulatunk is az lesz, de ne tessenek aggódni, lesz ma napsütés méghozzá délután, sőt, akár 28 fok is várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Szárliget térségében egy műszakhibás autó tartja fel a forgalmat. Az 50-es kilométernél zárva a külső sáv, úgyhogy már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé Balatonfőkajár térségében vaddisznót gázoltak, a 84-es kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom. 84 Balatonfőkajár, 84, fura. Hirtelen ennyi, ha van infójuk, jöhet a 06303030958-ra. Közben Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Ott mi újság? Jó reggelt!
19: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van. Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma reggeli vonatforgalom. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend. Az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon. A Nyugati és Lajos Mize között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mávcsoport.hu/100 a weboldalon. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma Veszprém és Zirc között pótlóbuszok járnak. Részletekről bővebben a mávinfont.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen, és közben megnéztem, és igen, Balatonfőkajár, az nagyjából ott a 84-es kilométer környéke. Óvatosan lassítsanak idejében, ha pedig van infójuk, küldjék még. Köszönöm!
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: 7:40-kor.
1: Képzeld el, múltkor a televízióban volt egy kombány, képzeld el. Haver, képzeld, volt egy kombány volt a televízióban, ja. Nem kombány, várjál. Már fáradok, látod? Én injekciót kapok mindjárt. Várjál, nem kombány, várjál. Jaj, hülyítették a melóst. Kampány, az volt. Azt mondja az előadó, a dolgozó akkor jár jól, hogyha a cserép kályhájába bevezeti az áramot. Szépen kézen fogva gondolj le, de az áram az felfütti a kályhájára, hogy éjszakai áram, az olcsóbb, tudod, azért, mert sötétben nehezen lehet leolvasni, mennyi áramot fogyaszt. Szóval dolgozó bevezeti, dolgozó jól jár. Na, dolgozó elhitte ezt is. Franc, aki meg ezt bevezette az áramot, ahogy bevezette, mindjárt felemelték az árat. Szegénykém nem vette észre, nem cserépkálja, ez kelepce. Ugyan már. Én megmondtam előre. Egy, áramot nem vezetjük a kályhába, hanem a kilincsbe. Mi a villanyszámlás egyszer, soha többet.

Girl, you done something so bad to me.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Robi, jó reggelt, szevasz!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Reméljük tetre készen, nem tudom, voltál-e pihenni, és készen állsz-e arra, hogy így szeptembert... Én szerettem, amikor így szeptembert így kicsit megindul megint az élet. Mm-hmm. Ti hogy vagytok ezzel?
3: Jó is.
1: Robi?
2: Hát egy kicsit belassult azért a nyaram, de nem nagyon volt pihenése lehetőség.
3: Ó, azt sajnáljuk.
2: Majd vissza kell egy kicsit gyorsulni.
1: Aha. Az jót tesz, mert akkor ilyenkor legalább így leköti az ember figyelmét. Néha az a legfárasztóbb, amikor nem csinálsz semmit.
3: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Hát most van dolgod, mert hogy...
2: Aztán pihentem.
1: Tök jó. Meg kellene fejtened azt, amit a Cilla hablatyol.
2: Igyekszem.

0: Hogy neked mekkora mákod van, Robi? Most igazából nem kezdett el hablatyolni, hanem csak dalolás.
1: Ez a nézését meg a járását.
2: Így van.
0: Csípő.
1: És ha nem is tudom, talán a kis grofót.
2: Hát figyelj, a kis grofótól, de igazából ezt annyian énekelték már, de elfogadjuk.
0: Petrától még nem hallottam,
2: de... Hát Isten ments, hogy tőlem halljátok. Gratulálunk, tiéd egy páros belépő a Well Hello augusztus 28-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertre, a Margit Szigeti Színház jóvoltából egy páros belépő a szeptember 5-i Dunakeszi Festre, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Jóvoltából. Két fő részére augusztus 30-a vasárnap délutánra a küzdőtérre szóló belépő a Hungarian Darts Trophy-ra, és páros belépő még a tiéd a Gypsy Kings by Diego Bailardo augusztus 29-i koncertre a Siófoki Plázsla, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkció.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, a dátra körülött most nagyon, mert van egy kedves barátom, nemrég volt a születésnapja és nagy dátszajongó, így kicsit lehet, hogy meg tudom vele lepni még.
2: Hát biztos örülni fog neki.
0: Igazából mióta most ugye ez az egyik ajándékunk, vagy nyereményünk, mindenki azzal jön, hogy ő hogy szereti a dárcot. Most már értem, hogy hogy töltik meg mindig újra és újra sportcsarokat. Én nagyon rég voltam. Te tudsz dárcozni, Robi?
1: Szoktunk dárcozni, de elég béna vagyok, tehát hogy a tudás az nem tartozik hozzá.
0: Próbáld ki azt, hogy régen emlékeztek, volt az a verzió, amikor ilyen kis szivacslabdákat kellett tépőzárosokat dobálni a táblára.
1: Ez rossz, igen. Az lehet, hogy eredményesebb lenne.
0: Az egy butított verziója a sima dárcnak, ahol meg nagyon vigyázni kell, mert hogy ugye, ha mellé dobod, nekem van a házban a falon, és senkit nem engedek játszani, mert megértem. Nincs körülött ilyen védő. Múltkor kellett glettelni, megfestni, azóta csak dísznek használjuk. De a versenyen legalább meg lehet nézni, hogy csinálják a profik. Jó szórakozást,
2: szia,
0: Robi!
2: Szia, Robi!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Hello!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
9: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
10: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
11: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
12: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
11: Nem.
12: Nem? Ha nem?
11: Nyuszi.
12: A nyuszi! Van nyuszitok is? Mm-mm. De szeretnél?
11: Nem.
12: Nem szeretnél? De jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
11: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
13: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
11: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
13: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
12: Jó.
13: Nem, nem, nem, csak azért, mert cuki a nyuszi.
11: Nagyon cuki.
13: Az igaz, ez
12: nagyon
13: igaz.
12: Nagyon cuki nyuszi.
11: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country királynője. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekesnőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentse be a halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségügyi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett. Zenei pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötő műhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében elakadt egy műszakhibás autó. Az 50-es kilométernél megszűnt ugyan a sávzárás, de a kialakult torlódás még mindig több mint 2 kilométeres, legyenek tehát türelmesek. Az M7-esen Budapest felé Balatonfőkajár térségében a 84-es kilométernél szintén csak egy sáv használható, vaddisznót gázolt ugyanis egy autós. Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért van zárva a külső sáv. Most ezekben a percekben kikapcsolják a jelzőlámpákat tervezett karbantartás miatt a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában. Várhatóan délután 3-ig lesz ez a helyzet. Ja, jut eszembe, reggel nem működött a jelzőlámpa, a Kerepesi úton befelé ott az Arena Mall mellett több is éppen sötét volt, úgyhogy ott is legyenek türelmesek, illetve ha valaki arra jár, írja már meg, hogy közben helyre hozták el a problémát. 06 30 30 30 95 8, ide egyébként a további közlekedéssel kapcsolatos információk is jöhetnek egész reggel. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel. Sláger reggel.
16: Na most tessék kapaszkodni, hazai szakemberek lemodellezték, hogy milyenek lehetnek a következő nyarak Magyarországon és itt Budapesten, úgyhogy mindjárt beszélünk az eredményekről és arról, hogy mit tehetünk mi, mármint az átlagember.
13: Addig pedig, ha kérdésük van, nyugodtan írják meg.
16: 0630 30 30 95 8. 8 óra 6 perckor jön Freddie Mercury.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt 3 perccel. Az idei volt elkövetkezendő életünk legenyhébb nyara. Ugye ezt sokfelé megírták most, és hangoztatták az utóbbi napokban. És nekem meg most erről eszembe jutott, hogy emlékszem, mielőtt elmentünk szabadságra nyaralni, pont azt beszéltük néhány nappal előtte, hogy felelős, lelkiismeretes rádiósként most vajon akkor teszünk-e jót, hogyha elkezdjük megnyugtatni az embereket, hogy jaj, hát nincs semmi baj, hát minden rendben van, hát régen is kiszáradt a Balaton meg a nem tudom mi, vagy akkor teszünk jót, hogyha igenis kimondjuk azt, hogy hát van baj, és nem is kicsi. Én azt hiszem, hogy valahol az utóbbi inkább, tehát hogyha kimondjuk, csak persze nem az a lényeg, hogy most ráijesszünk, vagy nem tudom, tehát hogy az a baj, ha meg nem ijesztesz rá emberekre, akkor nem veszik komolyan, és ugye nem kezdenek el csinálni semmit.
2: Szerintem így sem veszik elég komolyan.
1: Lehet.
2: Azokat az infókat, amiket mondjuk a Don't szakemberektől kapunk.
1: Don't Look Up, tudod, a film, a Leonardo DiCaprio-s film, ne nézz fel, ugye? Igen. Na, hát ha már szakembereket említesz, hívtunk egy profit, aki segít talán megértenünk és átlátnunk, hogy mi várhat ránk. Vendégünk ugyanis Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én is!
1: És még mielőtt belekezdünk, hogy tényleg komolyan vegyék, amiről beszélünk, engedd meg, hogy arra kérdezzek rá, hogy ugye nagyon sokan eleve legyintenek a Hungaromet, meg időjárásért. Hát azt nem tudják megmondani, hogy holnap milyen idő lesz. Miért akarják megmondani, hogy mi lesz itt 2, 5, 10, 15 év múlva? Tényleg nem lehet megmondani, vagy nehezebb megmondani, hogy milyen idő lesz másnap?
3: A másnapi időjárást ott arra vonatkozóan szeretnénk, hogyha helyre, időre, percre pontosan tudnánk, hogy mi következik be. Ebben a tekintetben a modellek fejlődtek az elmúlt években, de vannak olyan időjárási helyzetek, amikben ez egy nehéz feladat, és vannak olyan időjárási helyzetek, amikben könnyebb. A várakozások, az elvárások mindig kicsit előrébb járnak a tudományos lehetőségeknél. Az éghajlatnak az előrejelzés az egy kicsit más szakmai probléma. Ott nem ennyire helyre és időre pontos információkat szeretnénk, hanem ugye maga az éghajlat is egy hosszú távú időszaknak a jellemzőit adja meg. Ezt szeretnénk a jövőre vonatkozóan is ismerni.
2: Gabriella, ti az elmúlt évek adatai alapján láttátok azt, hogy ennyire forró lesz az idei nyarunk, illetve az aszályhelyzetet is, vagy erre azért nem számítottatok?
3: Hogy konkrétan az idei lesz ilyen forró és ilyen aszályos, azt így nem láttuk, de azt a tendenciát látjuk, hogy van egy nagyfokú melegedés Magyarországon nyáron is, és a hőhullámok számában is egy nagyon erőteljes változást látunk a mérési adatok alapján, illetve a csapadéknak a szélsőségessége, hogy még hogyha az éves összeg nem is változik, de az, hogy ez milyen időszak alatt hullik le, és milyen intenzitással, az látható volt a tendenciájában.
1: Hoppá, ez egy fontos gondolat. Igen. Tehát, hogy a csapadék mennyiség az gyakorlatilag nem csökkent le feltétlenül, csak koncentráltan jelentkezik, és nem olyan szépen arányosan elosztom, mint régen. Tehát van víz, csak pont ezért akkor fontos, amit mondanak sokan, hogy meg kéne tanulnunk gazdálkodni vele?
3: Igen, az éves összeg lényegében nem változik kimutathatóan. Az évszakok között már látunk változásokat, főleg tavasszal és ősszel csökken jelentősebben a mennyisége, és azt is látjuk, hogy a száraz időszakoknak a hossza növekszik, illetve az intenzív csapadékoknak a gyakorisága is növekszik. Ez úgy átlagosan adhat egy változatlanságot, de az ördög a részletekben rejlik.
2: A klímadat adatbázisotokat hogy tudják mondjuk a laikusok is úgy használni, hogy értsék is, hogy miről szólnak ezek az adatok?
3: Ezekben az információkban vannak egyrészt múltra vonatkozó, vagy jelenre vonatkozó információk, ahol meg lehet nézni, hogy mi volt a jellemző mondjuk 1971-2000-ben, vagy akár az elmúlt 30 évben. Illetve vannak jövőre vonatkozó úgynevezett projekciók, amik azt mutatják meg, hogy mik várhatók, attól függően, hogy milyen emberi kibocsátással kalkulálunk, alacsonyabbal vagy magasabbal, és ettől függően milyen jövőképet várhatunk itt Magyarországon.
1: És milyen jövőképet várhatunk? Meddig futtattátok le egyáltalán a modellt? Hány évre előre?
3: 2100-ig tartanak a jelenlegi modell szimulációk.
1: 2100?
3: Ez az adatbázis, amit említettél, ez 4 modell szimuláción alapul, és 2 olyan forgatókönyvet választottunk ki, amik közül az egyik azt a pályát követi, hogy az emberiség nem nagyon változtat a jelenlegi tevékenységén, illetve van egy olyan változat, ahol a kibocsátásokat jelentős mértékben csökkentjük, de azért továbbra is van egy ilyen növekvő pálya. És ezek alapján azt látjuk, hogy ugye a hőmérsékletváltozások eléggé egyértelműek, hogy Magyarországon az európai átlagnál is jobban fog várhatóan emelkedni a középhőmérséklet. Ugye az 1-2 fokos hőmérsékletváltozás már az évszázad közepére várható, az évszázad végére ez tovább is nőhet, és ez nagyon függ attól, hogy milyen kibocsátási pályát követünk. Uh-huh. A csapadékviszonyok sokkal bizonytalanabbak, ott kevésbé egyértelmű, hogy ez a kibocsátási pályáktól függ, de amit most már tapasztalunk a mérési adatok alapján, az várhatóan tovább fog folytatódni a jövőben egy kicsit nagyobb intenzitással.
1: Szép szó, Gabriella, a vendégünk a Hungarometttől, a Klimatológiai és Kutatásfejlesztési Igazgatóságról. Maradj még kérlek, mert akkor majd tanácsokat szeretnénk kérni, hogy mit tegyünk otthon, tehát kezdjünk el óriási gördöket ásni, hogy összegyűjtsük a csapadékvizet, vagy nem tudom, füvet ültessünk, vagy más. Ebben is fogunk majd segíteni egyébként a későbbiekben.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz már 9 perc múlva, és továbbra is a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának a vezetője, Szépszó Gabriella a vendégünk itt a stúdióban. Az előbb nagyon érdekes volt ugye arról hallani, hogy a csapadék mennyisége éves viszonylatban nem igazán csökken, csak hát nem egyenletes eloszlásban kapjuk mondjuk itt Budapesten sem, hanem ugye sokáig egyáltalán nem esik, aztán meg hirtelen rengeteg. A hőmérséklettel nagyjából hasonló a helyzet, ugye a hőhullámokkal, hogy idén is most, hogyha visszagondolunk, ugye a június az olyan meglehetősen enyhe volt, aztán megjöttek a júliusi forróságok meg hőhullámok, a kettő átlaga meg valószínűleg majdnem kiadja a korábbi évtizedek átlagát, csak nem olyan eloszlásban. Mit kéne tenni? Most akkor itt folytassuk talán azzal, hogy azon kívül, hogy így hát így kicsit elgondolkodunk, hogy ez így nem jó, meg kellemetlenné válik az életünk, szereltessünk-e klímát, vagy nem tudom, ezen kívül az átlagember mit tud kezdeni ezzel az egész helyzettel?
1: Az átlagembernek nagyon fontos tudnia, hogy ő is tud kezdeni ezzel a helyzettel valamit. Egyrészt már a kibocsátás csökkentést és az energiafelhasználás csökkentését sem szabad elfelejteni, ami kicsit hozzájárulhat a várható következményeknek a mérsékléséhez, de a másik oldalon pedig a bekövetkező hatásokra fel lehet készülni, és ez nem csak a komfortérzetünk szempontjából fontos, hanem pénzügyileg is érinthet minket előnyösen, vagy ha nem tesszük meg, akkor érzékenyen. Tehát az átlagembernek is érdemes otthon, most erre az idei nyár különösen rámutatott, átgondolni, hogy mennyire pazarlóan bánik az energiával, illetve a vízzel, és ahol lehet ezt csökkenteni, megfogni, ki hol él persze, és milyenek a lehetőségei annak függvényében. Városokban talán kevésbé a klasszikus panellakásokban talán kevésbé van lehetőség mondjuk zöld felületek kialakítására egyénileg, de vidéken például erre is érdemes figyelni, hogy a kertet nem letérkövezzük, hanem hát ez, árnyékolunk.
2: Igen.
0: Tehát fák legyenek.
1: Fák legyenek, növényzet.
0: Vannak ilyen képek, ugye, amik azt mutatják, hogy mennyivel, hogy akár 5-10-15 fokkal hűvösebb van a fa tövében. Ez tényleg ennyire konkrétan tetten érhető?
1: Igen, és ezért is érdekesek a modellkísérletek, mert például vizsgáltunk olyan szimulációkat, hogy megváltoztattuk a növényzettel való borítottságot Budapestnek egy részén, így hipotetikusan, és megnéztük, hogy mekkora a hatása, és igen, nagy hatást láttunk például a hőmérsékletben. Vagy meg lehet változtatni a burkolatoknak az anyagát, a színét, és érdekes, hogy ezzel nem a levegő hőmérsékletében, de a felszínnek a hőmérsékletében nagy hatást lehet elérni egy városban, ami igen fontos például, hogyha közlekedési infrastruktúrára gondolunk, vagy bármi, ami a felszínen történik, és a meleg felszín az végül is utána a levegőben is érvényes.
0: Hát igen, mert egész éjszaka ontja magából például a terasz, vagy a nem tudom, a térkövezett garázsbejáró a forróságot.
2: Akkor ezek szerint a várostervezők is, hogyha mondjuk belepillantanak ezekbe a modellekbe, látják, hogy hogyan lehetne felkészülni, vagy esetleg elkerülni azt, hogy még nagyobb forróság legyen, például itt a fővárosban, vagy a nagyobb városokban.
1: Igen, ezeknek a modelleknek az eredményei erre is használhatók, és ki lehet velük próbálni. Persze nyilván egyszerűsített módon, ilyen adaptációs stratégiákat, és ez alapján akár lehet dönteni, hogy melyik irányban menjen egy város, zöldítés, vagy a burkolatok változtatása, vagy a vízfelületeknek a növelése, vagy átalakítása irányába.
0: Tök jó például, amikor ugye a villamos sín között nem beton van, hanem például zöldfű, ez egyre több helyen van Budapesten. Igen. És akkor otthon jó, a panelházban nem, de mondjuk Budapesten is, és az agglomerációban nagyon sokan élnek ugye kertesházban. Érdemes mondjuk ciszternákat kialakítani, és ott az esővizet összegyűjteni és azt használni, akár még a WC öblítésre is?
1: Igen, ez fontos, hogy az ivóvizet minél kevesebbet használjuk olyan tevékenységekre, amikre nem feltétlenül szükséges az ivóvíz. Öntözésre lehetőleg fogjuk meg a csapadékot, és azt használjuk minél sok oldalukban.
2: Szerintem most már egyre többen lesznek, akik ezt fogják, mint ahogy annak idején a nagyszüleink is ezt csinálták. Tehát ők még gyűjtötték, én emlékszem, az esővizet, aztán valahogy erről leszoktunk, és jó, hogyha erre visszaszokunk.
1: Igen, talán annak köszönhető, az, hogy erről leszoktunk, hogy az kezdett elharapozni az emberek tudatában, hogy nagyon jól állunk vízben. És hát most láttuk, hogy nem állunk annyira jól, és lehetünk szűkiben is. Igen.
0: Nagyon szépen köszönjük Szép Szó Gabriellának. Még így zárszónak valami, ami esetleg fontos lehet így a modellek alapján. Kössük fel a gatyát, hogy jövőre is forró nyarunk lesz? Tehát, hogy az, amivel kezdtük, hogy ez volt a legenyhébb nyár a következő pár évből, ez igaz?
1: Az fontos, hogy nem feltétlenül fokozatosak a változások, hanem vannak fluktuációk egy változó éghajlatban is. Tehát, ha jövőre mondjuk a tavalyihoz hasonló kicsit hűvösebb nyarunk lesz, akkor nem szabad azt gondolni, hogy az éghajlatváltozás az megállt, hanem ez a tendencia folytatódik, és fel kell készülnünk arra, hogy sokkal több ilyen nyarunk lesz.
0: Köszönjük szépen Szép Szó Gabriellának a Hungarometttől, és nem sokára majd egy kertészmérnökkel adunk tanácsot, hogy akkor hogyan alkalmazkodjunk ez, akár a balkonon, akár a kertben, mit ültessünk, mit ne erőltessünk, és így tovább. Ez a Sláger reggel 8:30 előtt 3 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
11: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
12: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
13: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. Csökkentenék a budapesti repülőtér környékének éjszakai zajterhelését. Hétvégén tartják a Szolnok napja rendezvénysorozatot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntető ügy 2 gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keretelosztása miatt indult. A Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták, azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Budapesti és debreceni fejlesztésekről, valamint új légijáratok indításáról egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetésével. A légitársaság mindkét magyarországi bázisán nyitotta további beruházásokra. A Wizz Air jelenleg 19 repülőgépet állomásoztat Budapesten, ahonnan 86, Debrecenből pedig 5 útvonalat üzemeltet. A felek közös munkacsoportot hoznak létre annak vizsgálatára, hogyan csökkenthető a budapesti repülőtér környékének éjszakai zajterhelése. A társaság magyarországi flottája már kizárólag Airbus A321 Neo gépekből áll, amelyek zajszennyezése a korábbi típusokénál 50%-kal alacsonyabb. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Csaknem 100 programmal rendezik meg augusztus 27-e és 29-e között a Szolnok napja rendezvénysorozatot. Az ünnepségen az 1847-ben átadott Pest-Szolnok vasútvonalról is megemlékeznek. Pénteken tartják a 29. Szolnoki Katonazenekari Fesztivált, amelyen 4 katonazenekar vesz részt. Szombaton városnéző kisvonat közlekedik a Hill tér és a járműjavító között, a vasútállomásra pedig Nosztalgia vonat érkezik. A civil kavalkádon 36 szervezet mutatkozik be, emellett gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és koncertek is várják a látogatókat. Délután felvágják Szolnok 951 szeletes tortáját, este pedig Máté Péter estet rendeznek. Programokkal készül a 10 éves Reptár Szolnoki Repülőmúzeum is.
5: Na lesz ez semmi, öntözze a növényeket?
7: Vagy ma nem.
5: Vagy hát, sem.
7: Bocsánat, ma nem, de holnap hajnalban már igen. Holnap hajnali 3-tól ugye már számíthatunk csapadékra. Hajnalban fog gyakorlatilag csak esni, tehát ilyen 3 és 6 óra között, úgyhogy lehet, hogy abból reggel már sokat nem érzékelünk, csak azt például, hogy egy kicsit nedvesebb lesz a talaj. De az meg jó a növényeknek, úgyhogy ennek örüljünk.
5: Igen, de tegnap is mentem hazafelé direkt, most már a telefonon is nyomkodom az appot, azt mutatta, hogy a következő 1-2 órában esni fog. Szürke volt minden, megint nem esett. Egy csepp sem belőle.
7: Nem tudom.
5: Járj, esőtáncot, Petra, kérlek ott most, jó? Kösz.
11: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
5: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében elakadt egy műszaki hibás autó. A sávzárás az már megszűnt, úgy tűnik sikerült félreállítani az 50-es kilométernél, de több kilométeres torlódás alakult ki, és ez bizony csak lassan oszlik. Az M7-es autópályán Budapest felé egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött Lepsénynél. A 86-os kilométernél a belső sávban csak lépésben haladhat a forgalom. Ez ugye azért jó, mert korábban néhány kilométerre előtte volt egy baleset. Most megint több mint 2 kilométeres a torlódás, tehát a főváros felé. Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért le kellett zárni a külső sávot. A 11. kerületben a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában pedig karbantartás miatt kikapcsolták a jelzőlámpákat, várhatóan délután 3 óráig, addig legyenek különösen figyelmesek, és előzékenyek a többi autóssal, segítsék egymás haladását. Köszönöm szépen, jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:49 előtt 2 perccel. Bardóczi Sándor, tájépítészmérnök, szakíró, nem mellesleg Budapest fő tájépítésze. Tudja, hogy hogyan kellene változtatnunk akár a város növényzetén, ehhez pedig reméljük lesz majd pénz is, de talán tud nekünk segíteni abban is, hogy otthon, mondjuk a kertben, vagy akár a balkonon mit tehetünk annak érdekében, hogy a növényeink, amik igencsak megsínylették az elmúlt időszakot, mondjuk bírják majd, vagy a kertünk bírja majd azt a változást, amiről nemrég a Hungaromet szakértőivel beszélgettünk, hiszen ugye lemodellezték, hogy a következő években, még ha mondjuk a következő nyár például egy picit enyhébb is lesz, de összességében sajnos egyre melegebb és forróbb nyarakra készülhetünk, és arra, hogy hosszú, száraz időszakok jöhetnek. Jó reggelt kívánunk Bardóczi Sándornak a vonalban. Szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szerinted mi a legfontosabb, amit meg kellene fogadni az embereknek, akiknek akár van kertjük, vagy éppen kertépítést terveznek?
2: Hát szerintem a legfontosabb az, hogy nincsen két egyforma kert, és hát attól függően, hogy valaki az Alpok alján él, vagy mondjuk nyírségben, de akár valaki, hogyha Budán él, vagy Pesten, óriási különbségek tudnak lenni. Tehát nincs egy ilyen általános recept arra, hogy milyen növényeket alkalmazunk, az egész biztos, hogy a szárazságtűrő irányba kellene elmenni.
1: Hát sokan próbálnak ugye mondjuk olasz nyaralásból, vagy a horvát nyaralásból ihletet meríteni, hogy húha, most már látom, hogy olivafákat is árulnak itt-ott, meg banánfát is láttam már.
3: A Leanderbe is mindenki
1: tehát, hogy
3: szeretett.
1: Induljunk akkor ilyen mediterrán irányba?
2: Hát ezt abszolút nem javasolnám. Aha. Ugye ez egy óriási tévképzet, hogy folyamatosan melegszünk, tehát akkor jön a mediterrán. A mediterránnak azért van egy olyan jellemző, hogy ott van a közelben a tenger, ami egy meglehetősen párás levegőt biztosít. Nálunk Magyarországon pedig iszonyatos nyáron a légszárazság is egyre nagyobb lesz. Aha. Tehát olyan növények, amik a mediterránban át tudják vészelni ezt a lassájosabb időszakot, Magyarországon már csak ezért se tudnak működni. Plusz azért, hogyha annyira nem rövid az emlékezet, hogy az elmúlt télre emlékezzünk, akkor azt lehet látni, hogy időnként azért vannak nálunk szigorú telek, és az azt jelenti, hogy a mediterránban lévő növények, amik hát havat nem nagyon szoktak látni, fagyok még kevésbé, azok nem fogják tudni ezt átvészni.
1: Na jó, csak közben ugye ott van az elmúlt néhány évtizednek a nagy szenzációja, a tuja, ami szemlátomást szintén nem bírja most már, és talán a lucfenyővel kapcsolatban, úgy általában a fenyvesekkel kapcsolatban már egy pár éve kongatják a vészharangot, hogy az sem, ne felejtjük, nem is őshonos ugye Magyarországon, hanem csak behozták, csak eddig úgy el volt, jól érezte magát, de hogy azok is pusztulnak.
2: Igen, hát ugye régen nem a mediterránba jártunk nyaralni, hanem mondjuk az Alpesekre, és akkor innen érkezik a tuja korszak, meg van egy ilyen szerencsétlen elrendezése a magyarországi faiskoláknak, hogy a legnagyobb faiskolák az Alpok alján vannak, tehát ott nagyon jól lehet tuját termeszteni, csak amikor ezek kikerülnek a száraz Kárpát-medencébe, akkor ezek nem fogják magukat jól érezni, úgyhogy a tuja korszaknak jelenten vége van. Senki se ültessen tuját, és valami diverzebb és szárazságtűrőbb irányba kellene tudni elmenni, hogyha valaki az örök zöldeket szereti, mert mondjuk egész évben szeretné takarni, akkor például jó megoldás a közönséges boróka, ami egy őshonos növényünk, ráadásul boróka bogyó, az egy rendkívül jó fűszernövény. A ókorban a rómaiak a fogmosás helyett használták például, tehát hogy ezt lehet jól használni, és ez egy örökzöld növény, de ugyanilyen jó például a közönséges tiszafa is, ami szintén egy örökzöld növény, és nagyon jól bírja a szárazságot.
1: Mondasz még egy pár ilyen növényt?
2: Hát, hogyha az örökzöldeknél maradunk, akkor például a cédrus az, ami, ami ilyen. Igen. Ugye ez a libanoni cédrusról talán mindenki hallott csompárek esménye alapján. Tehát, hogy ő is egy nagyon jó szárazságtűrő. És hát itt úgy kb. El is fogytak azok az örökzöld növények, amiket így lehet gondolni, hogyha mondjuk ilyen téli zöld lomlevelűekben gondolkodunk, akkor például vannak olyan típusú viburnum nemzetség például, ami mondjuk ilyen téli zöldet tud adni, vagy akár mondjuk a kecskerágók, vagy a sóskaborbolya, ezek között vannak olyanok, amik téli zöldek.
1: Uh-huh. A madárbirsel mi van? Mert az is, ugye, aminek ilyen apró kis piros bogyója van, vagy például vannak ezek a tűz, meg homoktövés, azok is egész jól szokták bírni.
2: Abszolút.
1: A telet.
2: Tehát, hogy aha, ezek között is vannak olyanok, amik sokkal jobban bírják. Például a homoktövés, ami például a homokon nagyon jól tud teljesíteni, egyébként kiváló C-vitamin.

0: ami egy ilyen 2 centire nyírt, állandóan zöld gyep, ezt valószínűleg el kell felejteni. Ezt már, most már Angliában is kezdik el felejteni, ami ennek az ős hazája. Tehát lehetett látni ez itt idén, a 2022-ben is olyan képeket, hogy teljes közparkok száradtak csontszárazra. És hát valójában nekünk azt kell megtalálnunk, hogy valami természetközeli gyeptársulás irányába menjünk el. Itt például szóba jöhet az, hogy vannak bizonyos lóherefajták, tudom, egy fehérhere, vagy a, vagy az eperhere, amit belekeverünk a magkeverékbe, és viszonylag ezek nyírhatóak, taposhatóak, aszályban jobban érzik magukat egy kicsit, mint egy ilyen monokultúrás gyepkultúra, és ezekkel érdemes kísérletezni, hogy a magkeverékbe ezeket is belerakjuk.
1: Anyám azt húzgálja ki mindig a fűből a lóheréket, hogy legyen benne gaz.
0: Hát igen, tehát hogy ezt a nemes szokást talán el kéne felejteni, és valami diverzebb gyeptársulás irányába elmozdulni, és hát borzasztóan fontos lenne az, hogy ne nyírjuk 2 centisre a gyepet, 7-10 centis gyep is tökéletesen működik, és kevésbé fog kiszáradni.
2: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen Bardóczy Sándor tájépítésznek. További jó munkát, szervusz!
2: Viszont hallásra, szia!
0: Szervusztok!
1: Ez a Sláger reggel, 9 óra lesz már, 9 perc múlva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Magyarország tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. Kitüntetést kezdeményez Szolnok polgármestere a balesetet szenvedett Gripen pilótájának. Újabb részleteket közöltek Dolly Parton haláláról. Jó napot kívánok, Szendős Bori vagyok. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűz sújtotta térségbe. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh, román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. Kitüntetést kezdeményez a Szolnok mellett balesetet szenvedett Gripen pilótájának Györfi Mihály polgármester. A városvezető szerint az 51 éves katona higgadtan és professzionálisan irányította a meghibásodott gépet, hogy elkerülje a lakott területeket. A vadászgép a földetérés után gyulladt ki, a pilóta pedig sikeresen katapultált. Györfi Mihály úgy véli, lélek jelenlétével a katona megelőzött egy súlyosabb tragédiát. A polgármester ezért kezdeményezni fogja, hogy a pilóta megkapja a Szolnokért emlékérmet. Egyúttal mielőbbi felépülést kívánt a tegnap megműtött katonának. Kanada 27,6 milliárd kanadai dollár értékű válaszvámot vett ki amerikai termékekre, miután kudarcba fulladt a két ország kereskedelmi tárgyalása. Donald Trump amerikai elnök korábban 50%-os vámot rendelt el 20 milliárd dollárnyi kanadai importra. Ottava szeptember 8-ától mintegy 700 amerikai árucikket sújt 15, 25 vagy 50%-os vámmal. A legmagasabb kulcs többek között az acél- és alumíniumipari, bútoripari és ruházati termékeket érinti. Daganatos betegség következtében hunyt el Dolly Parton amerikai énekesnő. Képviselőinek közlése szerint a country zene világsztárja rövid ideig küzdött a betegséggel, és szerettei körében hunyt el egy Nashville-i kórházban. A 18 Grammy-díjas Dolly Parton nem csak zenei pályafutásáról, hanem jótékonysági tevékenységéről is ismert volt. Imagination Library elnevezésű programján keresztül könyvek millióit juttatta el gyermekekhez, emellett vakcinafejlesztést is támogatott. Halála előtt még részt vett a zenei örökségét bemutató Nashville-i múzeum előkészítésében. Közösségi régészeti konferenciát rendeznek Székesfehérváron október 16-án és 17-én. A negyedik országos eseményt a Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület szervezi. A tanácskozáson az önkéntesek bevonásával végzett kutatásokat és a közösségi régészet módszertani kérdéseit mutatják be. A jelentkezési határidőt augusztus 30-áig meghosszabbították. Szeptember 9-e és 12-e között idén először szerdától szombatig rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. A látogatókat több mint 1000 féle bor és pezsgő, gasztronómiai kínálat, koncertek és interaktív programok várják. Az idei rendezvény kiemelt nemzetközi témája az amerikai kontinens borvilága lesz, Kaliforniától az Andokon át egészen Uruguayig és Brazíliáig. A jótékonysági borárveréssel idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves műhelyeit lehet támogatni. Kellemes napos felhős időnk lesz ma. A délutáni órákban lehet zavartalanabb a napsütés, eső sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk a délies szél. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul, késő estére 22-24 fokig hűl a levegő. Holnap is marad a napsütéses száraz idő, napközben 28-34 fokot mérhetünk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsénynél. A 86-os kilométernél a belső sávban csak lépésben haladhat a forgalom, és több mint 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Ami Budapestet illeti, a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért a külső sáv jelenleg zárva. A Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában kikapcsolták a jelzőlámpákat karbantartás miatt, várhatóan délután 3-ig. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át egy sávon, a Petur utcát pedig lezárták az Anikó utcánál vízvezetéképítés miatt. Zárva a 8. kerületben a Dankó utca is, a Magdolna utca és a Kálvária tér között felújítják ugyanis a csatornát, illetve sávzárás lassítja a haladást továbbra is a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt. És zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert javítják a távhővezetéket, így a 15-ös busz továbbra is terelő útra kényszerül, kihagyva a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca irányában.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most folytatódik a Sláger reggel.
19: 9 óra múlt 7 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szakács Adrián érkezik hozzánk, gyermekpszichológus, aki segít abban a szülőknek, hogyan készítsék fel a szorongó gyerekeket is az iskola kezdésre.
16: Figyelünk mi is, kíváncsiak, mit tanulok belőle egy utólag. Itt Bordán Petra.
19: Hiszem, hogy izoltán.
16: Jó reggelt.

0: Sláger reggel.
1: 10:45 Jó reggelt kívánunk. Ahogy már többször hallhatták, mi is megyünk majd tanévnyitózni a jövő héten, kedden, ugye szeptember 1-jével indul majd a suli, és hát mindenki számára tartogat izgalmakat az iskola kezdés. A kérdés csak az, hogy jóféle izgalmakat, jaj, de jó lesz megint találkozni a haverokkal, és így tovább is, vagy mondjuk valamiféle szorongást. Vendégünk Szakács Adrián gyermekpszichológus. Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Nekem három dolog jutott hirtelen eszembe, és ennek nyomán kérdezném, hogy te mit tapasztalsz a saját praxisodban, hogy ezt a szorongást, tehát most koncentráljuk a rosszféle izgalmakra, ezt mondjuk a szigorú iskola és szigorú tanárok váltják ki elsődlegesen, vagy a szülői elvárások, vagy mondjuk a zaklató osztálytársak, ez a bizonyos bullying, amiről ugye nagyon sokat hallunk az utóbbi időben. Mi a legfőbb ok Magyarországon, ami miatt gyerekek szorongva mennek iskolába?
3: Hát igazából ez mind kiválthatja az iskolai szorongást, és ez nyilván a gyerektől függ, hogy ő belőle most mi fog szorongást kiváltani. Egyébként ilyenkor így augusztus 2. felében már megjelennek a szorongások. Tehát ugye azok a gyerekek, akik negatív érzésekkel mennek iskolába, ugye így június végén lecsillapodnak, és akkor jön a nyári szünet, amikor jól érzik magukat, de ilyenkor már mindig érezhető az, hogy már megjelennek az akár fizikai tünetek is, akár a fejfájás, a hasfájás, a hányinger, a rossz alvás, mindenféle ilyen tünetek, mert már ugye érzi a gyerek, hogy hamarosan elkezdődik az iskola.
1: De ebből a háromból, amit mondtam, melyik a legjellemzőbb? Tehát nálad mire panaszkodnak a legtöbben?
3: Hát ez... Mindegyik megjelenik. Igen. Tehát nincs az, hogy most valamelyik így egyformán. Nagyobb arányban, ez mindegyik megjelenik valójában.
2: Ilyenkor a szülőnek akkor kell szemfülesnek lenni, ha mondjuk nem tudott arról, hogy a gyereknek problémája van az iskolában, hogyha látja, hogy például aki eddig tök jó levet nem eszik, vagy aki mondjuk eddig szeretett kint lenni a kertbe, egyszer csak így beburkolózik, és akkor azt mondja, hogy nem jön ki a szobájából. Tehát ezek például olyan tünetek lehetnek, amit a szülőnek azért érdemes figyelni?
3: Persze, mindenképpen. Tehát, hogyha megváltozik a gyerek viselkedése így augusztus 2. felé, akkor az egyértelmű, tényleg 100%, hogy az valamilyen módon az iskolához kapcsolódik, és itt már tényleg mindegy, hogy most a tanár miatt, a gyerekek miatt, a tanulás miatt, egyértelmű, hogy az iskolához, és nagyon fontos kideríteni, mert ugye, hogyha megtaláljuk az okokat, akkor tudunk segíteni a gyereknek kimozdulni ebből a helyzetből.
2: Hogy kérdezzen úgy jól a szülő, hogy ne vegye a gyerek vallatásnak? Mert azért az is nagyon nehéz lehet.
3: Hát mindenképpen érdemes így beszélgetni vele, illetve valahogy kideríteni azt, hogy most rossz kedve van, izgul valamitől. Ami még nagyon fontos, hogy érdemes átbeszélni ugye az elkövetkezendő időszakot, amikor már tudjuk, hogy lesz a tanévnyitó, hogy milyen lesz az első hét, akár az első nap. Nyilván, hogyha egy pici gyerekről van szó, aki most kezdi az iskolát, gyakorlatilag ő nagyon nehéz helyzetben van, mert egy teljesen ismeretlen környezetbe megy, más lesz a közeg, a gyerekek, a pedagógusok, a módszer, a rengeteg inger, tehát hogy ott minél több információt érdemes neki így elmondani, meg együtt elsétálni akár az iskoláig, megbeszélni, hogy meddig lesz ott, mi fog ott történni. Tehát minél több információt adni, hogy a bizonytalanságot csökkentsük benne.
1: Nyilván, hogyha mondjuk az iskolában van valami gond, akkor azon a szülő nem feltétlenül tud változtatni. Nem cserélheti le a gyerek osztálytársait, válthat iskolát, de az egy nagyon végletes megoldás. De kezdjük onnan, mi van akkor, hogy ha például valóban a szülői elvárás az, ami az elsődleges forrása a gyermek izgalmának. Hogyan tudja felismerni a szülő, hogy esetleg mondjuk például neki kéne, mert ugye magán tud változtatni. Az iskolán nem tud meg a tanár, de magán tud változtatni. Talán ma már egy kicsit megengedőbbek a szülők, mint mondjuk a mi időnkben. Igen. Ugye akkor tényleg az volt, hogy tanulj jól, szerez jó osztályzatot, stb. De hogy ez persze jó, az szerintem az nem baj, hogyha van elvárás, csak hogy ezt hogyan fogalmazza meg ügyesen, hogy ez ne feszélyezze a gyereket.
3: Hát meg, hogy ne tegyen terhet a gyerekre. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy gyakorlatilag nem is kommunikálja feltétlenül verbális módon a szülő az elvárásait a gyerek felé, de mégis egy olyan mérce jelenik meg a gyerek előtt a család értékrendszere vagy attitűdje kapcsán, hogy ő maga tesz saját magára egy ilyen nagy teljesítmény elvárást vagy teljesítménykényszert, és ilyenkor a szülő ugye abban tud segíteni, hogy tényleg azt kommunikálja, hogy gyakorlatilag, hogyha azt látja, hogy a gyerek tanul, akkor tök mindegy, hogy milyen jegyet kap, az a lényeg, hogy lássa, hogy neki energiája van abban az egészben. Meg én nagyon fontosnak tartom, hogy beszélnek a szülők esetleg a saját kudarcaikról, vagy olyan helyzetekről, amikor...
1: Egyszer megtaláltam apám bizonyítványát.
2: Na látod?
3: Meg tényleg arról, hogy nekik sem volt mindig minden pillanat könnyű az iskolában, akár a tanulás szempontjából, akár a társak szempontjából, akár a tanárokkal való megküzdés szempontjából, és akkor ez segít a gyereknek.
2: Jó, ha kérdésük lenne esetleg, akkor most feltehetik. Benne vagy ebben, Adrián?
3: Igen,
2: hogyha...
3: persze.
2: Jó, kedves szülők, hogyha egy kicsit bizonytalanok, mert mondjuk látják, hogy a gyerek valahogy máshogy működik, és szeretnének kérdezni, akkor most lehet 0-30-30-30-95-8.
1: Szakács Adrián gyermekpszichológus a vendégünk itt a Sláger reggel stúdiójában, közben pedig nyugtatólag Sophie B. Hawkins, Right Beside You.
2: És ez tényleg, kicsit nagyobb gyerekeknek,
1: mert ez egy kis relaxzál, igen.
2: Abszolút.

0: Ez a Sláger reggel 7:15 és Szakács Adrián gyermekpszichológussal az előbb arról kezdtünk konzultálni, hogy hogyan segíthetünk most az iskola kezdéshez közeledve a szorongó gyerekeknek. Én egy picit merész leszek, mert közben viszont most az jutott eszembe, és erre szeretnék rákérdezni, hogy hát azért én közben a pedagógus barátoktól hallom, középiskolából, gimnáziumból is, illetve HR területen dolgozóktól is, a friss munkakezdőkről, hogy nagyon sokan nem bírják a terhelést, és azonnal kiborulnak, elszomorodnak, hogyha kapnak bármilyen negatív visszajelzést, vagy ha bármi rossz dolog történik velük, márpedig a csupa nagybetűs életben azért az emberrel történnek rossz dolgok. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy hogyan örködjünk a gyerekek lelki világa felett úgy, hogy közben viszont ne essünk át a ló másik oldalára, és ne ilyen kis ne bánts virág mimózákat neveljünk.
1: Hát ez fontos, hogy azért a kudarc tűrésük az így kialakuljon. Mm-hmm. Tehát, hogy azt én nagyon fontosnak tartom, hogyha van egy helyzet, akkor egy gyerek fel tudja mérni azt, hogy most itt a sikert azért érte el, mert hogy ez belőle fakad, tehát, hogy ő tényleg mindent megtett annak érdekében, aha, hogy sikerüljön. Illetve, hogyha nem sikerül, hogy felméri azt, hogy most én nem tettem bele azt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy sikerüljön, és a kudarcokat is ugyanígy tudja azonosítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha valami nem sikerül, akkor felmérje, hogy most ő mennyire volt benne ebben a helyzetben, illetve hogy mennyire volt benne a környezet ebben a helyzetben. Tehát, hogy ne azt tanítsuk, hogy egyértelműen a környezet a hibás, hanem hogy igenis neked is van szereped és felelősséged abban, hogy most sikeres vagy egy szituációban, vagy pedig nem vagy annyira sikeres.
0: És az igaz még, hogy teher alatt nő a pálma? Tehát, hogy azért elvárások is legyenek velük szemben? Mert az meg viszont valahol persze, szorongáshoz vagy vezet, hogyha elvárásokkal találkoznak, és ezektől próbálják most őket sokan kímélni.
1: Nem, azt gondolom, hogyha egészséges mértékű elvárásokat állítunk, aha, a gyerek elé, akkor annak pozitív hatása van. Tehát muszáj, hogy elvárások legyenek, muszáj, hogy célkitűzések legyenek, mert ugye így tud előrébb haladni valaki az életben. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne túlzottak legyenek ezek az elvárások. Tehát, hogy ne olyat várjunk el a gyerektől, aminek a teljesítésére ő képtelen.
2: Azt kérdezi egy kedves hallgatónk, Anna, sziasztok, a gyerekek nagyon megérzik ugye a szülők rezdüléseit. Ha én magam például stresszelek azon, hogy hogyan fog beilleszkedni, akkor, és hogyan fogja bírni a terhelést, mert hogy elsőbe megy most a kislányom, akkor hogy tudom kezelni a saját szorongásomat, hogy azt ne ragasszam át rá? Na mondjuk ez egy jó kérdés, igen.
1: De ez abszolút így van, tehát ugye a gyerek leveszi a szülőnek, igen, a rezdüléseit minden helyzetben. Hát én nagyon fontosnak tartom az iskola választásnál, hogy a szülő tényleg próbáljon meghinni abban az iskolában, amit választott, és megelőlegezni a bizalmat a pedagógusoknak is, és az iskolának is. Nyilván, hogyha időközben erre rácáfolnak, akkor lépni kell abban a helyzetben, de hogy tényleg próbáljunk meg minél nagyobb biztonságban lenni, és nyilván a szülőnek is arra van szüksége, hogy minél inkább feltérképezze azt, hogy most mi vár a gyerekére, mit várnak el a pedagógusok, ön miben tudja segíteni a gyereket ebben a helyzetben. Milyen az iskolának az értékrendszere, ugye fontos, hogy az iskola és a családi értékrendszere azért bizonyos pontokon összeérjen, hiszen ugye akkor tudnak ugyanúgy hatni a gyerekre, és úgy működik tulajdonképpen a nevelés.
0: Anita kérdezi, szorongás vs. elvárások, ja, hogy szorongás versus elvárások, sport és egyéb foglalkozások segíthetnek-e?
1: Persze, tehát nyilván, hogyha a gyerek a sportban sikerélményt ér el, akkor ez egy olyan szintér, ahol pozitív élményekhez tudjuk juttatni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy minden gyerek számára találjunk olyan helyzeteket, ahol ő sikerélményt tud elérni, mert ugye akkor érzi azt, hogy van valami, amiben én jó vagyok.
0: És közben húzza magával a többit is jó esetben?
1: Persze, illetve, hogyha valamilyen területen meg kudarcos, akkor tud kompenzálni, hogy ott viszont van sikerem.
2: Így van,
1: tehát, és
2: így van.
1: Azt azért kommunikálni kell, hogy a mai világban már egyikünk sem tud minden területen 100%-ig megfelelni. Tehát egyikünk sem olyan, hogy mindenben jó vagyok.
2: Annyi minden
1: tehát,
2: van.
1: Annyi minden
2: igen,
1: van.
2: Tehát, kell érteni,
1: tehát
2: van.
1: Az ember felnőttként is örül, hogyha a saját szakterületének egy szegmensében nagyon kompetens, és el kell engedni egyéb dolgokat. Tehát ezt a gyerekek felé is kommunikálni kell, hogy nem kell mindenben 100%-ig megfelelni, mert úgy sem tudsz.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük Szakács Adrián gyermekpszichológusnak, hogy társult hozzánk itt a Sláger reggelben. Jön Taylor Swift, aki abban nagyon jó, amit
2: abban
0: csinál,
2: nagyon.
0: Ugye? Így az Opalite is. Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you
3: it's Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
3: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
13: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
16: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Picit borongósan indul a reggelünk, de délutánra megérkezik a napsütés, sőt a 29 fok is, úgyhogy ne aggódjanak, és elvileg csapadékra is számíthatunk, majd holnap hajnali 3 és 6 között. Aztán holnap természetesen megint 32 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
18: A Váci úton befelé a Gyöngyösi utca után a belső sávban baleset történt, úgyhogy itt számítsanak rá, hogy kicsit lelassul a haladás a továbbiakban. Valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton is fennakadást tapasztalható kifelé, hiszen az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3-ig, legyenek óvatosak. Aztán az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezet oldalán, Füzesabony közelében egy személyautó a mozgó terelésbe ütközött, ezért le kellett zárni a belső sávot. A közutasok nem győzik eleget hangsúlyozni, hogy vigyázzunk már rájuk, és ez narancssárgában vannak, feltűnnek, villog, tehát hogy mit csinálok, ilyenkor neki megy. Kicsit óvatosabban. A 44-es főúton pedig lakitelek közelében 3 személygépkocsi karambolozott, a 29-es kilométernél a forgalom jelenleg félpályán haladhat. Ha van még infójuk, jöhet 0-30-30-30-95-8, közben pedig tényleg jó utat és balesetmentes közlekedést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 előtt egy perccel. Jó reggelt.
2: Fontos kérdéssel fordulnék hozzád. Igen. Tudod-e, mi az a malakológus?
1: Parancsolsz?
2: Van egy olyan Insta oldal, ami mindig kidob új szavakat, és így mindig minden nap tanulok egy új szót, mert a nagy részt egyébként ezeknek nem ismerem, de ezt most itt találtam.
1: Malakológus. Hát van ugye a... Tudod, van a molokó, a...
2: Az van, igen.
1: Singer, de ez ugye a molokó oroszul tejet jelent. Igen. Akkor a molokó tej... Tejgazdászati kutató.
2: Nem, képzeld el.
1: Orosz tejkutató gazda.
2: Még csak az sem. Csigakutató. Mi? A malakológus. És hogy azért kérdeztem ezt tőled, mert bevallom őszintén, én őt nem ismertem, de nagyon büszkének kéne, hogy legyünk rá, mert hogy van nekünk egy Pál Gergely barnánk, aki világszerte elismert malakológus, és egyébként mintegy 300 fajt, csigafajt fedezett fel. És most képzeld el, hogy a kollégák, akik Laosz területén találtak új csigákat, Laoszban. Az egyiket róla nevezték el, úgyhogy a neve Dicarax Pál Gergely lett.
1: Azért mi?
2: Dicarax Pál Gergely. Így hívják Pál az Gergely. Új csigafajt, és egyébként a Facebook oldalán megköszönte a Thaiföld és Laoszi barátainak, hogy ennyire jó fejek, hogy róla elneveztek egy csigát. Tehát itt van egy srác, egy magyar fiú, aki ebben ennyire pró, és mégsem tudunk róla, de azt tudjuk, hogy mondjuk nem tudom én, Pötyike mit csinált a TikTokon, érted? Szóval, hogy így
1: hogy múltkor olvasgattam, hogy akkor hát ezek szerint malakológiai szakértők azt tanácsolták, hogyha sok a csiga a kertedben, tudod, az éti csiga, ami megéti, megeszi a mindenfélet, akkor képzelve valami ilyen őrültséget írtak, hogy használja magas ágyást. Mint ha a csiga nem tudna fölmászni,
2: hát
1: a magas ágyás
2: oldalán.
1: A sokkal hihetőbb tanácsnak tűnt, vagy praktikusabbnak, hogy alapvetően, illetve de ennek is megvan a maga rákfenéje, hogy a konyha kertet a napos száraz helyen alakíts ki, de az meg akkor a növénynek sem. Értem, hogy a csigának nem jó. Igen. Hát a növény sem biztos, hogy hálás lesz érte. Tehát én nem tudom, hogy van-e olyan valós tanács, ami a csigák ellen hasznos lehet, mert ugye hát vannak ilyen granulátumok, amitől meg összefonnyad, mint igen. Egy horrorfilmben. Nem biztos, hogy az a jó, de hogy...
2: Hát te erről ne Pál Gergelyt kérdezzük meg, mert hogy nem biztos, hogy ő szeretné azt, hogy mondjuk csigák ellen bármit
1: még,
2: is mondjon.
1: Amit még érdemes kipróbálni, az a sör. Azt mondják, hogy inkább csak a mesztelen csiga ellen hatásos, de ha sört odalőtt kint, az állítólag azt nem szereti. Na. Több marad nekünk! Ez a slágereggel. A legnagyobb slágerekkel, így már is a kompaktdiszkóval és a hősökkel, így 3-4-10 után.

0: Sláger reggel.
1: The first time, az első alkalomról dalulászott Damiano David az előző percekben. Hát ez messze nem az első alkalom volt, és bízunk benne, nem is az utolsó, hogy találkoztunk. Már azonban búcsúzunk, hiszen 10 óra lesz már 7 perc múlva.
2: De holnap jövünk.
1: Így, úgyhogy szép napot kíván Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Viszal.
2: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
3: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
2: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
3: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
2: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
3: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
2: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
3: Igen. Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu
3: Sláger FM.
4: A reklám után...
3: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Már ma estére elérheti maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű. Magyar tűzoltók is segítenek a szerbiai erdőtüzek megfékezésében, és futóverseny miatt lezárásokra kell készülni a hétvégén Budapesten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a helyreállításban résztvevők munkáját. Az erőmű termelését augusztusban a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett jelentősen visszafogni. Az elmúlt napokban fokozatosan indították újra és terhelték fel a blokkokat. A tervek szerint mind a 4 blokk működésével az erőmű ismét elérheti a mintegy 2000 megawattos névleges teljesítményt. A Paksi létesítmény Magyarország villamos energia termelésének csak nem felét adja. A teljes kapacitás elérésére már a nap végére sor kerülhet. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti Szerbiát az erdőtüzek oltásában, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A magyar egység tegnap este indult el Kecskemétről a tűz által sújtott térségbe. Szerbiában több helyen is súlyos a helyzet. A Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A sűrű füst és a nehezen megközelíthető terep is nehezíti az oltást. A munkában más országok egységei is részt vesznek, köztük cseh, román, szlovák és német tűzoltók. Vádat emeltek egy kecskeméti testvérpár ceglédi beszállítójuk és 2 társuk ellen jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. A vád szerint a testvérpár 2023 nyarától 2024 decemberéig mintegy 7,5 kg kristályt vett át a beszállítótól, összesen 30 millió forintért. A kábítószert Kecskeméten és környékén értékesítették, amiből másfél év alatt mintegy 50 millió forint bevételük származott. Az ügyben összesen 5 ember ellen emeltek vádat. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság dönt. Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek szombaton és vasárnap Budapest 1., 2., 5. és 11. kerületében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombat reggel 6 órától vasárnap hajnali 5 óráig lezárják a 11. kerületi műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. A rendezvény miatt több útvonalon szakaszos és időszakos lezárásokra is számítani kell, ezért az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket és a rendőri irányítást. A részletes korlátozásokról a polisz.hu oldalon lehet tájékozódni. Fiatalok klímavédelmi projektjeit támogatja Budapest. A pályázatra a szeptember 30-áig lehet jelentkezni, közölte a főpolgármesteri hivatal. A felhívás a 15 és 24 év közöttieknek szól, akik helyi klímabarát megoldásokkal, fenntarthatóbb környezettel, egészségesebb életmóddal vagy zöldebb közlekedéssel kapcsolatos ötletekkel pályázhatnak. A programra összesen mintegy 15 millió forint áll rendelkezésre a Bloomberg Philanthropies támogatásából. Egy-egy projektre legalább 500 000, másfél millió forint igényelhető. A nyertes pályázóknak terveiket 2027 áprilisáig kell megvalósítaniuk Budapesten. A részletek a főváros honlapján is olvasható. Kezdetben felhősebb idővel indul a ma délelőtt a térségben, délutánra viszont már sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a szél viszont többfelé megélénkül majd. A csúcshőmérséklet ma délutánra 29 fokig emelkedik.
6: Yeah. Baleset miatt lezárták a második kerületben a Filér utcát, a Lóránffy Zsuzsanna útnál a 149-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lelassul a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén, ahogy a budai alsórakparton, a Margit hídtól délre szintén nagyon sokan utaznak egyszer, és ezért várható lassulás. Az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávban, a 22-es kilométernél kell lassulásra számítani. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Füzeshabony közelében egy személyautó mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. Két személyautó karambolozott a 7-es főúton Lepsény belterületén, a 93-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között két személyautó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakon terelik.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Indul a sláger nap közben, a mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, csoda szép napot kívánok, mindenkinek hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. A mai napon is az első ebben az órában, Amy Winehouse-é, jön tőle a Rehab.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A Coldplay és a K-pop hercegei, a BTS közösen zenélt nekünk, ez volt tőlük a My Universe. Figyelmesen közlekedjen mindenki, aki a H5-ös évvel tervezett közlekedni, ugyanis karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Batthyány tér és a Békás-Megyer megálló között jár augusztus 27-e és 30-a között, tehát holnaptól csak a Batthyány tér és Békás-Megyer között jár a H5-ös év. Ezzel érdemes számolni, kalkulálni. Jön a Love Shack, aztán Nagy Boki és Dash közösen jó leszek újra is, hamarosan felcsendül. Hey.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán meghallgatjuk a Hertz Wonderful Life-jának újra gombolt verzióját, amihez a tavalyi évben Purple Disco Machine adott egy új színezetet. Ezzel indul az óra második fele.
1: Felhősebb délelőttel és naposabb délutánnal folytatódik a mai napunk a térségben, bár a nap első felében még gyakrabban takarják el felhők a napot. Számottevő csapadék ma sehol sem valószínű, így a közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak. Az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérik majd élénklökések, ami a szélre érzékenyeknél fejfájást és nyugtalanságot is kiválthat. A hidegfronti hatás nyomán görcsös panaszok és keringési problémák is felléphetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok lesz.
0: Baleset miatt lezárták a második kerületben a Filér utcát, a Lórántfi Zsuzsanna útnál a 149-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lelassul a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén, ahogy a budai alsórakparton, a Margit hídtól délre szintén nagyon sokan utaznak egyszerre, és ezért várható lassulás. Az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávban, a 22-es kilométernél kell lassulás számítani. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Füzesabony közelében egy személyautó mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. Két személyautó karambolozott a 7-es főúton Lepsény belterületén, a 93-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között két személyautó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat helyi utakon terelik.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan olyanokkal, mint az imént hallott, hallgatott Bonfunk MC's és a Freestyler. Egy 26 éves zenéről beszélünk, ami a finn elektronikus zene egyik legnagyobb globális sikere lett, amelyet az ikonikus Walkman hallgató breaktáncos srác képi világáról ismer a világ. A dalban feltűnő legendás lemezlovas DJ Slow elárulta, hogy a fülbe mászó Scratch futamokhoz egy szuper ritka 1983-as Holland Rap Fesztivál bakelit lemezét használták fel, a szám videoklipjét pedig a Helsinki metróban forgatták, mindössze néhány ezer eurós büdzséből. Ez volt tehát a Bonfunk MC's és a Freestyler, aztán most a Well Hello-val folytatjuk, akik egy nagy dobásra készülnek annak kapcsán, hogy a zenékből készült, soha véget nem

0: első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változatlan feltételekkel folytatódik a Demjár Sándor tőkeprogram. Éjszakai zajra kell készülni Verőcén a vasúti munkák miatt, és különleges esti programokkal készül pénteken a fővárosi állatkert. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A korábbi tervek szerint folytatódik a Demjár Sándor tőkeprogram, az alapkezelő vezetésében történt személyváltozás nem befolyásolja a működést, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A piac és profit beszámolója szerint az MKIK tőkealapkezelő augusztus 11-én megkapta a Magyar Fejlesztési Banktól a működéshez szükséges szabályzat jóváhagyását. A tőkebefektetések folyósításához szükséges hitelkeret várhatóan augusztus 28-án válik elérhetővé. A kiválasztott vállalkozásokkal már zajlanak az utolsó egyeztetések, a szerződéskötések pedig szeptember 1-én indulhatnak. Az alapkezelő közölte, hogy az új vezérigazgató kinevezéséig is biztosított a folyamatos döntéshozatal és működés. Megnövekedett éjszakai zajterhelésre kell számítani Verőcén augusztus 27-e és 30-a között a Váci vasútvonal karbantartása miatt, közölte a MÁV csoport. A munkálatok idején Vác és Verőce között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A vasúttársaság a pályán több sebességkorlátozást is megszüntet, Verőce állomáson pedig egy váltót is kicserélnek. A karbantartást részben az éjszakai órákban végzik, ezért a környéken élőknek fokozott zajra kell készülniük. A MÁV szerint a munkák befejezése után gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat a közlekedés a Szobi fővonalon. Új oktató videót készített a NAV a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatáshoz, közölte az adóhivatal. Ettől az időponttól a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell küldeni a NAV-nak. Aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kiállításától számított 3 naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást. A papírnyugtát használók ezt a pénztárgép portálon kézzel is rögzíthetik. Az új videó pedig ezt mutatja be, lépésről lépésre. A NAV szerint egyszerűbb megoldás lehet az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Szeptember 1-e és december 31-e között szankciómentes időszak lesz, vagyis az új kötelezettség elmulasztása miatt egyelőre nem bírságolnak. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt pedig előállítottak a rendőrök Budapesten, az átfogó rendészeti akció első hónapjában, közölte a BRFK. A július közepén indított ellenőrzés sorozatban többek között rablás, lopás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben intézkedtek, valamint körözött személyeket és ittas járművezetőket is elfogtak. A rendőrök 284 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 130 szabálysértés és 11 büntető feljelentést tettek. Állatbemutatókkal, látványetetésekkel és koncertekkel várja a látogatókat pénteken a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakáján. Az intézmény este 7 órakor nyit újra, a programok 11-ig tartanak, az állatkertben pedig éjfélig lehet maradni. 20 helyszínen egyebek mellett tigris és oroszlán etetést, elefánttréninget, kígyó találkozót és cápák közé merülő búvárokat is láthat a közönség. Az idei ismeretterjesztő programok középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tévhitek állnak. Többnyire napsütéses időt ígértek mára a meteorológusok, délelőtt még több felhőt akarhatja a napot, de az utak mindenhol szárazak maradnak. A naposabb időszakokban érdemes napszemüveget viselni a volán mögött. 29 fok lesz a maximum.
2: Megszűnt a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső sávban, valamint a Múzeum körúton, az Astoria felé a Bródi Sándor utca után a belső sávban. Ezt Erik küldte, köszönöm szépen. A Bajcsi Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott se. Az M0-as autóút déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítanak a belső sávon, ezért a 22-es kilométernél lassulásra kell számítani. Az M0-as autóút kereti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontja és az Ecser Maglód csomópont között kasszálás zajlik a belső sávban a 43-as kilométernél, ezért kell lassulásra számítani. Az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a forgalom, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Vigyázzanak magukra az utakon, és ha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Újabb órába csapjuk bele a fejszínket, ami csörre van töltve, természetesen a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, de itt leszünk ebben az órában Belinda Carlisle, az első Kamrád, jön tőlük a Be Mine.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, azoknak van most egy jó hírem, akik szokták hallani azt, főleg így ebben a nyári nyaralgatós szezonban, hogy jönnek-mennek a repülők Budapest felett. A kormány és a Wizz Air közös munkacsoportot hozott létre a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, hogy biztosítsák a mély alvási időszak nyugalmát. A megbeszélésen elhangzott, hogy a légitársaság a felére csökkentette a flottájába tartozó új Airbus A321 Neo gépek zajkibocsátását, a nyári szezon pedig a Hungarokontrol fejlesztéseinek köszönhetően kevesebb késés és zökkenőmentesebb utasforgalom jellemezte, ezt tudjuk tehát a Budapest egén cirkáló repülőkről, illetve az ő jövőjükről. Most viszont menjünk tovább egy olyan énekesnővel, aki az idei évben hagyott minket itt. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picit, mint a változatosabb lenne az időjárásunk, és azt látjuk, hogy egyszer csak szürkeség van, egyszer ilyen borult idő van, aztán süt a nap. Ági fog rendet tenni ezzel kapcsolatban, mondja a friss időjárási híreket, én pedig hozom a közlekedési infokat, aztán Laj kíván majd nekünk sok szerencsét, a Get Lucky-val indul az óra második fele itt a Sláger FM-en.
1: A délelőtti felhő átvonulások után délután egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, az utakon pedig zavartalan, száraz közlekedési feltételek fogadják az autósokat. A naposabb tájakon elengedhetetlen a napszemüveg viselése a volán mögött. A 21 fokos reggeli minimumot követően délutára már 29 fokig húzik fel a hőmérő higanyszála. A napos órákban pedig az erős UV-sugárzás miatt érdemes figyelni a bőrünk egészségére is, és ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső sávban, valamint a Múzeum körúton, az Astoria felé a Bródi Sándor utca után a belső sávban. Ezt Erik küldte, köszönöm szépen. A Bajcsi Zsirinszki úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott se. Az M0-as autóút déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítanak a belső sávon, ezért a 22-es kilométernél lassulásra kezd számítani. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontja és az Ecser-Maglód csomópont között kasszálás zajlik a belső sávban, a 43-as kilométernél, ezért kell lassulásra számítani. Az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a forgalom, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Vigyázzanak magukra az utakon, és ha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 9 5 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy olyan énekesnő következik, aki dobosként kezdte, mielőtt popkarrierbe kezdett volna, a 70-es évek végén a Los Angeles-i punk szigethez tartozott, és rövid ideig a kultikus The Germs nevű punk együttes dobosa is volt. Szóló karrierje során pedig nem csak gigászi slágereket aratott, hanem zenei utazásként 2007-ben egy teljes francia nyelvű chanson albumot is kiadott. Belinda Carlisle-ról van szó, tőle érkezik most a Heaven is a Place on Earth.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni

Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba.

0: Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István Gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István Gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát. Részletek toyotasakura.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Jött egy üzenet, meghallgatom!
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
8: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
9: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
8: Aha.
9: És ilyenek.
8: Mert a cigaretta az a természetre káros?
9: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
8: Te hogy véded a természetet, Dorina?
9: Mi nem szemetelünk.
8: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
9: Mert ő is megóv téged.
10: Milyen bölcs!
0: Székreálló! Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több mint 40 napirendi pontról tárgyal ma a kormány. Nem kapták meg a szükséges támogatást a közmédia testület jelöltjei, és több mint 350 iskolai igazgató vette át vezetői megbízását Budapesten. 12 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. A költségvetésről, az uniós forrásokról és több nagy gazdasági kérdésről is tárgyal mai ülésén a kabinet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint napirenden vannak az Európai Uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatos feladatok, a közlekedési beruházások, valamint a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetének tanulságai is. A kabinet foglalkozik a klímavészhelyzettel és az asszály következményeivel is. Magyar Péter azt mondta, a kormányülésen több mint 40 napirendi pont szerepel, a tanácskozás pedig várhatóan este 8 óra után ér véget. Egyik meghallgatott jelölt sem kapta meg a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület tagságára. Mói Zoltán a Mi Hazánk jelöltje, Marti Zoltán a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Meghallgatásukon mindhárman a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták, és arról beszéltek, hogy a közmédiának a pártpolitika felett kell állnia. Szentkirályi Alexandra bizottsági elnök szerint így sem a szakmai, sem a pártok által javasolt jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Összesen 351 intézmény vezető vette át megbízásáról szóló emléklapját a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények igazgatóinak budapesti ünnepségén. Közülük 90-en ebben a tanévben kezdik meg első vezetői ciklusukat, közölte a Klebelsberg központ elnöke. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az iskola igazgatói munka jóval több adminisztrációnál. Szerinte a vezetők nem irodát, hanem közösséget irányítanak. Hangsúlyozta, hogy a jó igazgató a kollégák tudására és tapasztalataira építve formálja az iskolai közösséget. Karbantartás miatt augusztus 27-e és 30-a között csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik a H5-ös hév, közölte a BKK. Békásmegyer és Szentendre között H5-ös pótlóbusz jár. Pomász felé H5A, Szentendrére pedig H5E jelzésű gyorsjárat is közlekedik. Utóbbi Szent István telep és Pomáz érintése nélkül viszi az utasokat. Több helyközi buszjárat útvonalát is meghosszabbítják Pomáz és Békásmegyer között. Ezeken a szakaszokon a hévmenetjegyeket is elfogadják. A BKK azt kéri, indulás előtt mindenki ellenőrizze az aktuális menetrendet a Budapest Go alkalmazásban. Szeptember 6-án a Chicago előadásával kezdődik a Katona József Színház új évada, az első bemutatót pedig szeptember 17-én tartják, közölte a Teátrum. Ekkor lesz először látható Magyarországon a Proton Színház Parallax című produkciója Mundruczó Kornél rendezésében. Októberben a nagy színpadon Ödön, von Horváth, Kazimír és Caroline című művét láthatják, a Kamrában pedig Anthony Burgess Gépnarancs című regényének új színpadi feldolgozása érkezik. Az évadnyitón átadták a vastapsdíjakat is, a legjobb női főszereplőnek Rezes Juditot választották a Chicagóban nyújtott alakításáért. Vételkörzetünk legtöbb településén még mindig nagyon felhős az időjárás, illetve a délután a második felében már több napos időre is van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem érkezik, több felé lesz élénk az északi, észak-keleti szél, de a burkolatok szárazak maradnak. A délután folyamán 28-29 fok körül alakulnak majd a maximumok.
12: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalújza tér és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett, az M1-es és az M2-es metró igénybevétele jelenthet alternatívát. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt továbbra is zárva tartják a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt, és napközben sávzárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatérnél felújítás zajlik ott. Nézzük az autópályákon. Mi a helyzet? Azt látom, hogy az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon továbbra is takarítanak a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás jelenleg. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé a korlátot javítják Csömörnél, a 64-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom, ezért alakul ott ki szakaszos torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel. Ebben az órában is a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan. Itt lesz velünk Shawn Mendes, Irene Cara, Joan Osborne, illetve Mike Posner is. A Cooler Than Me az első sláger a délutánban.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Állatkert rajongók, figyelem, hoztam egy különleges lehetőséget az állatkertbe, ugyanis pénteken 19 órától éjfélig rendezik meg a 15. Állatkertek éjszakáját. 20 program helyszínnel és gazdag élmény kínálattal. Az est fő fókuszában az állatvilággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása áll, míg a látogatókat látványetetések, például tigrisek és cápák etetése, fényfestés, koncertek, planetáriumi vetítések, valamint a 120 éves Schaffner körhinta várja. Nagy szeretettel pénteken 19 órától tehát jön az Állatkertek éjszakája. Nálunk pedig jön a következő zene, Valmár Manuel és az Éget a nap, itt a Sláger FM-en.

0: Egy jó kis fekete selyem, Alan Miles és a Black Velvet szólt itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Selena Gomez fogja a következő zenei szakaszt megnyitni egy olyan zenével, amiben bejelenti, hogy nem sokára szingli lesz, és ennek nagyon örül. A következőkben a Single Soon érkezik az infolapokán.
1: Kellemes mérsékelten meleg nyári idő határozza meg a déli órákat vételkörzetünk településein, bár front közvetlenül nincs felettünk, a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél azért jelentkezhet vérnyomáspanasz vagy fejfájás, ez nehezítheti a koncentrációt, így aztán duplán figyelni kell a volán mögött is, az élénk északias szél pedig a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon kissé ronthatja a menet stabilitást. A csúcshőmérséklet ma egészen biztosan eléri a 28-29 fokot, extrém hőségre már nem kell számítani.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalújza tér és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett, az M1-es és az M2-es metró igénybevétele jelenthet alternatívát. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt továbbra is zárva tartják a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt, és napközben sávzárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás zajlik ott. Nézzük az autópályákon. Mi a helyzet? Azt látom, hogy az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon továbbra is takarítanak a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás jelenleg. Szintén az M0-áson a keleti szektorban az M3-as felé a korlátot javítják Csömörnél a 64-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom, ezért alakul ott ki szakaszos torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mark Amborral folytatjuk, ő az amerikai indie pop énekes dalszerző, aki hatalmasat ment a Belong Together című dalával, de a legizgalmasabb dolog benne, hogy a hirtelen jött globális siker ellenére is imád spontán megmozdulásokat tenni. Rajongóival egyszer teljesen váratlanul összezsúfolódott egy New York-i metrókocsiban, és ott énekelték együtt azt a dalt, amit most meg is hallgatunk. Jön az említett Belong Together itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közös munkacsoportokat hoz létre a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia. Meghalt Nádas Péter, Kossuth Díjas író, és új inkubátort kapott a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. 3 minisztérium képviselői egyeztettek a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a magyar tudomány és oktatás jövőjéről, írja az Eduline. A tárgyaláson szóba került a tehetséggondozás, a közoktatás segítő kutatások, az egyetemi kutatócsoportok támogatása és a tudományos minőségbiztosítás. Az MTA összesen 13 olyan területet jelölt meg, ahol szorosabb együttműködést tartana szükségesnek a kormánnyal. A felek abban állapodtak meg, hogy a felmerült kérdések megoldására közös munkacsoportokat hoznak létre és folytatják a rendszeres szakmai egyeztetéseket. Meghalt Nádas Péter író, drámaíró és esszéista ma reggel Gombosszegi otthonában, közölte a család a művész Facebook oldalán. Nádas Péter 83 éves volt, 1942-ben született Budapesten, pályája során fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Irodalmi munkásságát egyebek mellett Kossuth és József Attila díjjal ismerték el. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg. A család a halálhír közzétételekor azt kérte az olvasókat, és a sajtó munkatársaitól, hogy további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, nem kívánnak nyilatkozni. 6 héten át forgalomkorlátozás lesz a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút építése miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A korlátozás a Buda felől érkező autósokat érinti. A munkák során a vasúti pálya vízelvezetését alakítják ki. A teljes lehajtót nem zárják le egyszerre, a sávlezárás szakaszosan, a munkavégzés ütemében halad. Reggel és délután torlódásra, illetve hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utcát javasolják. Új korszerű inkubátorral bővült a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajmán Leonnyéd üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy 5 csillagos egyágyas szállodába lenne a gyermek.
2: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Lassan felszakadozik a felhőzet a kora délutáni órákban, és egyre inkább a zavartalan napsütés veszi át a főszerepet vételkörzetünk legtöbb településén. Az északi-északkeleti szél élénk széllökésekkel kíséri a felmelegedést. Már a csapadékot nem ígértek a meteorológusok, a délutáni hőmérséklet is eléri majd a 28-29 fokos maximumot.
4: Az M0-ás autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson továbbra is keleti szektorban az M3-as autópálya felé vezető oldalon javítják Csömör közelében a korlátot, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakul ki. Ott is a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy baleset nehezíti a közlekedést Budapesten, a Pongrác úton, a Kerepesi út előtt, illetve lelassult a haladás a Szélkálmán tér környékén és a Károly körúton az Asztória felé. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, ott beszakadt korábban az útpálya, ezért kell ott extra óvatossággal, körültekintéssel közlekedni, illetve a Bartók Béla úton a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák 15 óráig, ott karbantartás zajlik, ott is óvatosan. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan egy óra után is a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel, Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk a mai napon is. Adok egy jó nagy löketet így az órakezdéshez. Avicii Levels, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jonas Brothers, illetve Mars Bello közösen 2021-ből zenélt nekünk. Ez volt a Live Before You Love Me. Egy nagyon különleges konferencia veszi kezdetét. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg a Városligetben az AI Summit Budapest 2026 konferenciát, amely 10 színpadon több mint 300 hazai és nemzetközi előadóval mutatja be a mesterséges intelligencia üzleti és társadalmi hatásait. Az esemény egyik különleges programja a Trendency vita indítója lesz, ahol a szakértők hagyományos kerekasztal helyett 8 perces pró és kontra vitákban feszülnek egymásnak olyan kulcskérdésekben, mint a munkahelyek jövője, az etika, illetve a technológia profitja nagyon érdekesnek ígérkezik, úgyhogy várjuk az eredményeit. Michael Jackson, Thriller, ezzel folytatjuk.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Ez a minden, amit szeretünk.

Az idei Sziget Fesztivált is megjárt. Zara Larsson a Pink Panthers-szel közösen lezárta az óra első felét. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán az egykori One Direction tag Niall Horan nyitja az óra második felét. A

0: Egyre naposabb, száraz időben telik a kora délután, az utak az egész régióban szárazak és jól járhatók, a délelőtti felhők fokozatosan feloszlottak, a csapadéknak pedig nincs esélye a nap hátra lévő részében. Az élénk északi szél némileg frissíti a levegőt, de a szeles tájakon fokozhatja az ingerlékenységet. A hőmérséklet hamarosan elérje a mai nap maximumát, ami 28-29 fok körül tetőzik majd. A szabadban tartózkodók ügyeljenek a bőséges folyadékbevitelre.
1: Az M0-ás autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson továbbra is keleti szektorban az M3-as autópálya felé vezető oldalon javítják Csömör közelében a korlátot, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakul ki. Ott is a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy baleset nehezíti a közlekedést Budapesten, a Pongrácz úton, a Kerepesi út előtt, illetve lelassult a haladás a Szélkálmán tér környékén és a Károly körúton az Asztória felé. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, ott beszakadt korábban az útpálya, ezért kell ott extra óvatossággal, körültekintéssel közlekedni, illetve a Bartók Béla úton a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák 15 óráig, ott karbantartás zajlik, ott is óvatosan. Jó tatszik nekinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana és a Nickelback frontembere Chad Kroeger, illetve az Into the Night szólt itt nálunk. Aztán a következőkben Wolf Katti feltesz egy nagyon komoly kérdést, hogy a szerelem miért múlik. Na most ennek utána néztem, szeretném ezt tisztába tenni. A szerelem

hozzászokunk tehát a lángoló szerelem érzéséhez, és már így annyira nem lesz lángoló. Ezért múlik a szerelem. Remélem Wolf Kati megkapta a választ a kérdésére. Mi pedig őt hallgatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: A Toyota Sakuránál rendkívül

0: Készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
8: A reklám után.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Matolcsi Györgyöt és fiát is meghallgathatja az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. Két budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az SN is gyermeket nevelő családok, és korlátozná a visszaváltó palackok számát egy budavári önkormányzati képviselő. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ángitól hallják. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság a pénz útját és a politikai felelősséget akarja feltárni, írta a Telex. Csőszi Attila bizottsági elnök szerint Matolcsi György korábbi jegybank elnököt és fiát, Matolcsi Ádámot is meghallgathatják. A testület többek között az MNB alapítványok vagyonvesztését, a székház felújítást, ingatlanvásárlásokat és külföldi befektetéseket vizsgálja majd. A bizottság iratokat kérhet be és szakértőket bevonhat, munkájáról pedig legkésőbb december 31-éig kell jelentést készítenie. 10 témakört választott ki a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit vizsgáló országgyűlési bizottság a frakciók javaslatai közül. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. A második kerületben is Zuglóban még elérhető külön pénzügyi támogatás a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok számára, írta az Eduline. A második kerületben szeptember 30-ig lehet pályázni, legfeljebb bruttó 130 ezer forintra, amely fejlesztésekre, terápiákra, eszközökre vagy diagnosztikai vizsgálatokra is fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet kérelmet benyújtani, itt legfeljebb 100 ezer forint támogatás igényelhető. Mindkét kerületben jövedelmi feltételekhez kötik a pályázatot, és érvényes szakértői bizottsági véleményre is szükség van. Palack visszaváltási limit bevezetését javasolja Varga Dániel, Víziváros önkormányzati képviselője. A politikus szerint a nagy mennyiségű palack gyűjtés köztisztasági és közbiztonsági problémákat is okozhat Budapesten. Javaslata alapján egy magánszemély havonta legfeljebb 10 ezer forint értékben válthatna vissza palackokat, közvetlen pénz visszatérítéssel. Az e fölötti összeget pedig szociális kártyára utalnák. Egy 4 fős háztartásnál lesz havi 40 ezer forintos keretet jelentene. A képviselő azt is kezdeményezi, hogy a visszaváltásért kapott vásárlási kupont ne lehessen alkoholra felhasználni. Egyre több üzleti szolgáltató csatlakozik a Figyelmes Helyek országos kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő, eltérő, fejlődésű vagy más okból több támogatást igénylő embereket is türelemmel és odafigyeléssel fogadják, írta a Házi Patika. A program Budapesten a második kerületben indult 3 érintett édesanya kezdeményezésére, mára pedig nagyjából 50 hely szerepel a listán. A csatlakozó szolgáltatóknak nem kell kedvezményt adniuk, 5 alapelvet vállalnak, emberközpontúságot, türelmet, tiszteletet, rugalmasságot és folyamatos tanulást. A Figyelmes Helyeket matrica jelzi, a pontos helyszínek pedig térképes adatbázisban is kereshetők. Tetőz a mai kellemes meleg a térségben, csapadéktól a délután folyamán sem kell tartanunk, az élénk szél fokozhatja az ingerlékenységet, ezért tartsák meg a biztonságos követési távolságot, illetve a hidegfront miatt akár fejfájás is jelentkezhet. Délután 29 fok lesz a maximum.
10: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya irányába a csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon a 22-es kilométernél, több mint 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon javítják a korlátot Csömör közelében, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakult ki. Szintén a keleti szektorban az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagytartsánál. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták emiatt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Továbbra is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit útközben, írjanak, hívjanak és mondják el. 0-30-30-30-95-8 mindkét esetben a számunk.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Köszönjük szépen a híreket, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan ebben az órában is a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt lesz velünk Lola Young és a Messi, Taylor Swift, és az idei nagy dobása, a Face of Ophelia pedig már el is indította ezt az órát is.

a Sláger FM-en a tavalyi év esküvői nyitótánc zenék legnagyobbika, legnépszerűbbika, Alex Warren és az Ordinary, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is megyünk tovább, de előtte még azért beszéljünk egy picit arról, hogy még pályázhatnak az SN is gyereket nevelő családok a második kerületben szeptember 30-áig legfeljebb bruttó 130 ezer forint támogatásra. Zuglóban szeptember 15-éig lehet a sajátos nevelésű igényű gyerekek szüleinek pályázni legfeljebb 100 ezer forint támogatásra. A támogatások célja természetesen a speciális fejlesztések, terápiák és eszközök magas extra költségeinek fedezése, amelyekhez kerületenként eltérő jövedelemhatárok és feltételek tartoznak. Az ilyen gyerkőcöket nevelő szülőknek érdemes lehet megnézni ezeket a pályázati lehetőségeket és élni a lehetőségekkel. Jön a The Power of Love a Vissza a jövőbe főcímdalait és Sláger FM-en.

0: I Follow Rivers 2011-ből szólt Leaken Lee slágere itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd egy olyan énekes fogja megnyitni az óra második felét, aki nagyon veszélyesnek tűnik, van arctetoválása, nagyon zord a külseje, de akkor a szíve van, hogy ez valami elképesztő. A The Door című slágerén keresztül megmutatja nekünk ezt a hatalmas szívet, Teddy Swims-el indul az óra második fele.
1: Kevésbé felhős, de továbbra is szikrázó napsütésben telik a délután vételkörzetünkben. A térségben tökéletesen szárazak a burkolatok és csapadékra a nap hátra lévő részében sem kell számítani. Az élénk északi-északkeleti légmozgás a nyíltabb szakaszokon és a hidakon érezhető maradhat a volán mögött. A melegedés miatt pedig könnyen lankadhat a figyelem, a forgalomban vezessenek óvatosan. A hőmérséklet elérheti akár a 29-30 fokot is. A legtöbb településen a vezetéshez tartsák kéz a napszemüveget.
0: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya irányába a csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon a 22-es kilométernél, több mint 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon javítják a korlátot Csömör közelében, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakult ki. Szintén a keleti szektorban az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagytartsánál. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták emiatt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Továbbra is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit útközben, írjanak, hívjanak és mondják el 0-30-30-30-95-8 mindkét esetben a számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Paul van Dijk és a Let Go, tudod mi, egy ilyen nagy lökést, hogyha mondjuk arra van szükségünk, hogy egy lökést kapjunk, mert mondjuk valamire egy picit rá kell, hogy motiváljon. Mondjuk délután elkezdünk azon nagyalgatni, hogy elmenjünk edzeni, reggel terveztem, vagy ne, maradjak inkább, menjek, ne menjek. Na, ekkor érdemes meghallgatni ezt a zenét, és jól elmenni, edzeni, kipattintani magunkat egy kicsit, kifrissíteni az agyunkból, aki frissíteni valót már, hogyha van ilyen szó. Billy Joel és az Uptown Girl érkezik, aztán Rácz Gergő és Orsova Irene közösen zárja az órát itt a Sláger FM-en.

0: ajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
2: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
3: Aha.
2: És ilyenek.
3: Mert a cigaretta az a természetre káros?
2: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
3: De hogy véded a természetet, Dorina?
2: Mi nem szemetelünk.
3: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
2: Mert ő is megóv téged.
4: Hát milyen van. Bölcs!
2: Székreállok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35%

0: Kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: 4 ügyészt hallgattak meg az új vagyonvédelmi hivatal nyomozati elnök helyettesi posztjára. Ingyenes női egészségprogramot rendeznek szeptemberben Újpesten, és jubileumi évaddal ünnepel a Kecskeméti Círóka Bábszínház. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ángitól hallják. Négy jelöltet hallgatott meg zárt ülésen az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettesi tisztségére. Eredetileg 5 pályázót hívtak meg, de egyikük visszalépett, közölte Hantosi István bizottsági elnök. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és terveikről számoltak be az NVVH elnöki közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott személyeket. Várhatóan holnap jelentik be. Az Országgyűlés pedig már ezen a héten dönthet róluk. A vádemelési és fellebiteli elnökhelyettesi pályázatokat korábban eredménytelennek nyilvánították. 3 üzemben felfüggesztette a munkát a hatóság a debreceni Kátelnél, miután 9 dolgozó szervezetében fokozott nikkel terhelést mutattak ki, írja a Telex. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium szerint a helyszíni munkavédelmi ellenőrzés azt is megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. A munkavégzést addig tiltották meg az érintett üzemekben, amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg. A kormányhivatal a cellagyártó üzem első ütemére megadta a használatba vételi engedélyt. A második ütem kérelmét azonban elutasította. 15 millió forintos bírságot szabott ki a közbeszerzési döntőbizottság a 13. kerületi önkormányzatra a park fenntartási feladatok beszerzése miatt, közölte Kovács Gergely polgármester. Az ügy középpontjában a kerületi városüzemeltetési cég, a Faber Kft. Áll, amely több kertészeti és park fenntartási feladatot saját állományban, más munkákat alvállalkozókkal végeztet. A döntőbizottság szerint bizonyos szolgáltatásokat egybe kellett volna számítani a közbeszerzési kötelezettség vizsgálatakor. Az önkormányzat vitatja a döntést, és jogorvoslattal fordul a fővárosi törvényszékhez. Fiatalok klímavédelmi projektjeit támogatja Budapest, a pályázatra szeptember 30-áig lehet jelentkezni, közölte a főpolgármesteri hivatal. A felhívás a 15 és 24 év közöttieknek szól, akik helyi klímabarát megoldásokkal, fenntartható környezettel, egészségesebb életmóddal vagy zöldebb közlekedéssel kapcsolatos ötletekkel pályáznának. A részletek a főváros honlapján is olvashatók. A női testi és lelki egészség kerül a középpontba egy ingyenes programon szeptember 8-án az újpesti Semsei Aladár Parkban, írta a 4. kerületi önkormányzat. A Nő az erő, mozogj és találd meg a belső stabilitásodat című program célja, hogy a résztvevők mozgáson keresztül foglalkozzanak testi és lelki egyensúlyukkal. A rendezvény délután 5 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Hivatásos sáválásának 40. évfordulóját ünnepli a 2026-27-es évadban a kecskeméti Círókabáb Színház. A jubileumi programban klasszikus mesék és kortárs darabok is helyet kapnak, köztük Lázár Ervin a Kisfiú és az Oroszlánok című művének színpadi változata, valamint Berg Judit Rumini Ferrit szigeten című regényének feldolgozása. Új árnyszínházi előadásokkal is készülnek, és folytatják a kórházi mesedélutánokat is. A Círóka 1986-ban vált hivatásos társulattá, 1991 óta pedig önálló városi fenntartású intézményként működik Kecskeméten. Tovább melegszik az idő, elérhetjük akár a 30 fokot is vételkörzetünkben, az utak szárazak, csapadékra nem kell számítani, az északi észak-keleti szél élénkülhet meg.
8: Megszűnt a forgalmi akadály a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Rákospalotai határút felé a Bánkút utcánál. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya és továbbra is zárva tartják azt. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél felújítás zajlik, ezért érdemes ott sávlezárással kalkulálni. Néhány percet mindenképpen érdemes a menetidőhöz hozzáadni. Az M0-as autóúton van néhány fennakadás a déli szektorban, az M5-ös autópálya irányába. A csepeli szakaszon takarítanak továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban az M3-as felé egyrészt a korlátot javítják Csömör közelében a 64-es kilométernél, ezért van ott szakaszos torlódás. Másrészt szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsánál az 55-ös kilométernél, ezért zárták le a külső sávot. Az M1-es autópályán szokás szerint Budapest felé erős a forgalom, ezért Tatabánya és Biatorbágy között felfeltorlódnak az autók. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben az átterelt belső sávot válassza mindenki, aki nem szeret torlódni. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: Mikrofonnál Ijekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Még ebben az órában van lehetőségünk együtt hallgatni a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz velünk ebben az órában elsőként Miley Cyrus, jön tőle az End of the World.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hát az idei nyarat azt gondolom, hogy mindenki megérezte, és senkinek nem maradt kétsége annak kapcsán, hogy valamit tenni kell. Már Budapest tesz valamit, klímavédelmi pályázatot hirdetett 15 és 24 év közötti fiatalok számára. A Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dolláros keretösszeggel a fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést célzó projektekre. Projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető, a nyertes ötleteket pedig 2027 áprilisáig kell megvalósítani, szeptember 30-ai beadási határidővel, tehát most még egy hónap van nagyjából leadni a pályaműveket, a pályázatokat a Budapest klímavédelmi pályázatra. További információt mindenki talál Budapest honlapján. Mi pedig megyünk tovább, érkezik Billie Eilish, ez a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: A Cut and Go és a Kévér Alp után már megyünk is tovább a friss időjárás és közlekedési információkkal, aztán az óra második felét majd Olivia dinnyitja a So Easy-vel itt a Sláger FM-en.
1: Napos, kellemes nyári időben indul a délutáni csúcsforgalom, az utak mindenhol jól járhatóak és a látási viszonyok is kifogástalanok. Az élénk északkeleti szél az esti órákhoz közeledve fokozatosan veszít majd az erejéből. Egyébként 30 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk a mai délután folyamán. Derült este elé nézünk, a levegő pedig éjszakára 20-21 fokig frissül fel. Így kellemesen hűvös lesz az alváshoz. A nap hátra lévő részében pedig csapadékra már nem kell számítani.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Rákospalotai határút felé a Bánkút utcánál. A Bajcsi-Zsirinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya és továbbra is zárva tartják azt. A Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás zajlik, ezért érdemes ott sávlezárással kalkulálni. Néhány percet mindenképpen érdemes a menetidőhöz hozzáadni. Az M0-ás autóúton van néhány fennakadás a déli szektorban, az M5-ös autópálya irányába. A csepeli szakaszon takarítanak továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban az M3-as felé egyrészt a korlátot javítják Csömör közelében a 64-es kilométernél, ezért van ott szakaszos torlódás. Másrészt szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsánál az 55-ös kilométernél, ezért zárták le a külső sávot. Az M1-es autópályán szokás szerint Budapest felé erős a forgalom, ezért Tatabánya és Biatorbágy között felfeltorlódnak az autók. Személyi autóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben az átterelt belső sávot válassza mindenki, aki nem szeret torlódni. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és négytől kis Katával, aki megérkezett és elhozta magával a jó időt. Bár itt továbbra is ilyen szürkésnek tűnik az idő kint, de bent süt a nap, úgyhogy ez mindenképpen jó. Szervusz Kata, hogy vagy mindig?
1: Örülök, hogy itt megy a légkondi is, amellett, hogy itt bent süt a nap. Igen, meleg van még mindig. De nem panaszkodom, mert most legalább nem 40 fok van, hanem ilyen 30 közeli.
0: Így van, még amikor én felébredek reggelente, olyan jó, ilyen kis friss az idő, nincs ez a iszonyat összemelegedett takaró, meg ez a napsütés, hanem ez a kellemes szürkeség, és mindig érzem, hogy itt van az ősz, itt van újra, szépen lassan, és egyre csak szebb mindig. Én nekem Igen. Ez az időszak.
1: Én is nagyon szeretem az őszt, nagyon szeretem, amikor is sárgássá válik a napsütés. Tudod, ez az igazi őszies aranysárga, amit azért délutánonként már mostanában tapasztalunk.
0: Igen, ezt én is nagyon, nagyon érzem, úgyhogy... Úgyhogy használjuk ki ezt az időszakot mindenképpen, és hallgassuk már egy kis Katát és a Sláger FM-et. Én köszönöm szépen a figyelmet. Holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót. Ciao.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István Gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István Gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa!
7: Aqua.
8: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint.

0: mindig Aldi.
1: A Toyota Sakura-nál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
2: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Szeptember elején kezdődhetnek érdemi egyeztetések a kormány és az önkormányzatok között. Elfogadta munkatervét a Magyar Nemzeti Bank ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, és a római kori torony maradványaira bukkantak egy óbudai lakópark építésénél. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elfogadta ügyrendjét és munkatervét a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró Országgyűlési Vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a testület elnöke szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogyan kezelték a közpénzt a jegybankhoz kapcsolódó alapítványi és vállalati struktúrákban. A bizottság azt is vizsgálja majd, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványi vagyonkezelésével, az Optima csoport működésével, valamint a jegybank beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben kiket terhelhet politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség. Szeptember 3-ára összehívták az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsát, ahol az önkormányzati érdekképviseletek és a kormány képviselői egyeztethetnek. Írta a 24.hu. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere szerint eddig nem ismertette a kormány az önkormányzatokat érintő részletes szakpolitikai elképzeléseit, ezért egyelőre nem tudja érdemben értékelni a teljesítményt ezen a területen. A városvezető szerint sürgős a párbeszéd, mert hamarosan módosíthatják a 2026-os költségvetést, miközben már készül a 2027-es büdzsé is. Szerint a települések csak akkor tudnak tervezni, ha ismerik a rájuk vonatkozó várható pénzügyi kereteket. Új, korszerű inkubátorral bővült a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya, Sajmán Leonyét üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
8: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából, nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályon, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
7: Hozzátette, az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Római kori épület maradványai kerültek elő az egykori óbudai SZESZ gyár területén, ahol Budapest egyik legnagyobb lakópark beruházása zajlik, írja az ittlakunk.hu a Válasz Online beszámolója alapján. A területen korábban már egy Mitrász szentélyt is feltártak, most pedig egy szokatlanul nagyméretű, toronyszerű épület romjaira bukkantak a régészek. Az Aquincumi Múzeum szakemberei egyelőre nem tudják pontosan milyen funkciót tölthetett be az építmény, mert hasonló leletet sem Magyarországon, sem külföldön nem ismernek. A feltárás jelenleg is zajlik.
0: Köszönjük szépen a híreket. Egészen jól működik a hőérzékelésem, mert nem csak én éreztem 30 fokot, de a Sláger FM hőmérője is ennyit mutat most. Az éjszakai órákban 17-18 fokig csökken majd a hőmérséklet, viszont holnap már tényleg úgy néz ki, egész nap a napsütésé lesz a főszerep, bár a délelőtti órákban lesznek még fölöttünk gomoly felhők, esőre nem kell számítanunk, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 32-33 fok körül alakul majd. Pénteken pedig még egy nagy lendületet vesz a nyár, és akár 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérőink, de a szombaton érkező hidegfront, ha minden igaz, véget vet az idei kánikulák sorozatának. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Történt egy baleset a BEM rakparton a Batthyány térnél, ezért a 41-es villamos itt terelve közlekedik és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közti megállókat. De baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Fehérvári úton és a Kondorosi útnál, itt a forgalom egy sávon tud csak haladni, és helyszínelnek még a Hungária körúton is a Rákóczi híd felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban és a Villányi úton is befelé a Karolina út előtt a belső sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
9: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM hallgatóinak jó hírem van. Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma délutáni vonatforgalom. Tervezett változások közül is csak egyet mondanék, holnaptól vasárnapig a H5-ös hív csak a Batthyány tér és Békásmegyer között fog járni. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszal, valamint meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: És indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is forgatom Whitney Houston és a Clean Bandit közösét, a How Will I Know érkezik. Előtte azonban Kamrát kíséri lépteinket, hogyha hazafelé indulunk a munkából, szól a Be Mine, jó rádiózás! Sláger!

Egy elringató country melódia Ella Langley-től, ez volt a Choosing Texas itt a Sláger FM-en, és még mielőtt ellovagolnánk a naplementébe, azért hazafelé úton ejtsük útba az árasztópartot, hiszen itt még este 7 óráig vár bennünket a vajó, hogy együtt, közös erővel, nagy összefogással megtisztítsuk a partszakaszt. Az alacsony dunai vízállás miatt különleges alkalom nyílik most arra, hogy minél több hulladékot kiszedjünk a Duna medréből. Az árasztóparton található strand területén egyébként egész nyáron folyt a takarítás, ám most a strandon kívüli területekre is kiterjeszti a vajó a folyótisztítását, és hát ehhez várják a mi segítségünket is. Talán most lehetőségünk nyílik arra, hogy azt a Trabant roncsot is kiemeljék a Dunából, amit néhány héttel ezelőtt fedeztek fel az alacsony vízállásnak köszönhetően, és ami ki tudja hány éve fekszik a folyóban. Szóval, hogyha tehetik, még este hétig csatlakozzanak ehhez az akcióhoz. Semmit nem kell magunkkal vinni, hiszen a szervezők zsákokat, kesztyüket is biztosítanak, és ők gondoskodnak a hulladékok elszállításáról is. Ezúton is köszönet az ötletért, és köszönet a kivitelezésért is. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy akár emellé a munka mellé is meglegyen a lendületünk, jön Don Henley dala, a The Boys of Summer. Nobody.

0: Lilywood and the Pricks szállította a Prayer in Seat Robin Schulz remixében itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk fél öt után, is már is jön infoblokkunk. Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak egy közlekedési infóval, ehhez önök is járuljanak hozzá. 0630 30 30 95 8 a számunk, utána pedig a Cat Side dalával megyünk tovább. Jó majd a Gabriella.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlásra.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között. Akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: A reklám után.
5: Nézzük, mit ígérnek nekünk csütörtökre a meteorológusok. Nos, sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen eső. A Dunántúlon többnyire élénk lesz a légmozgás, máshol mérsékelt szélre számíthatunk. A kora reggeli órák hoznak egy kis felfrissülést, hiszen 18-19 fokkal indítjuk a napunkat. Délutánra azonban ismét 32-33 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Újhartyán térségében kasszálnak. A 46-os kilométernél lezárták a belső sávot, itt ezért lassult le a haladás. Egy picit távolabb, de szintén a Budapest felé vezető oldalon egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. Hogyha valaki személyautóval érkezik, az a 84-es kilométernél kezdődő terelésben inkább válassza a külső sávot, ott jobban lehet haladni. A fővárosban pedig továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton a Batthyány térnél. Itt igencsak nehézkes most a közlekedés. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát, a Knézics utcánál, mert javítják a vízvezetéket, így csak a György utcából lehet oda behajtani, a Knézics utcában pedig útszűkület fogadja az autósokat. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a külső sávot kellett lezárni, mert itt sajnos beszakadt az útpálya. A 8. kerületben pedig a Dankó utca van lezárva, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
6: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
4: Nem.
3: Nem? Ha nem?
4: Nyuszi.
3: A nyuszi! Van nyuszitok is?
4: Mm-mm.
3: De szeretnél?
4: Nem.
3: Nem
4: szeretnél?
3: Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
4: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
5: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
4: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
5: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
3: Jó.
5: Nem? Nem?
4: Nem.
5: Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
4: Nagyon cuki.
5: Jó, az igaz. Ez
3: nagyon cuki nyuszi.
1: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
7: Anya!
4: Apa!
7: Anya!
4: Apa!
7: Anya!
4: Apa!
7: Anya!
4: Apa!
8: Aqua.
9: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
10: Jött egy üzenet, meghallgatom.
11: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon,

0: a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok Plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét. Elkészültek a Népliget megújítási tervei. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára, válaszolt a HVG kérdéseire az Egészségügyi Minisztérium. A Hegedű Zsolt vezette tárca közölte azt is, hogy egy fő időközben visszalépett, két jelentkező pályázata pedig nem felelt meg a kiírásnak. Az érvényes anyagot benyújtókat 5-tagú bizottság hallgatja meg. A testület a meghallgatást követő 5 munkanapon belül rangsort állít fel és javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek, aki 10 munkanapon belül dönt. Az Országos Mentőszolgálat éléről június elején mentette fel Hegedű Zsolt Csató Gábort, azóta Konstantinovics Miklós látja el a megbízott főigazgatói feladatokat. Hegedű Zsolt korábban azt közölte, szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Bús Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kíván cél, ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában hunyt el életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista utolsó könyve a Halott barátaim tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Megtanított másképpen látni, hogy a legmélyebb igazságok gyakran a legkisebb részletekben rejtőznek. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum, és új vasúti megállót kap a park. Azt mondta, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerinc vezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerinc vezeték nagyrészt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védő csatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Egyre szakadozottabbá válik fölöttünk a felhőréteg, és a meteorológusok szerint az éjszakai órákban el is vonulnak fölülünk a felhők. Reggel 18-19 fokban indítjuk majd a napunkat, holnap délutánra pedig 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, köszönhetően a sok napsütésnek. Napközben egy-egy gomoly felhő ugyan megijeszthet bennünket, de azokból számottevő csapadékra nem számíthatunk. Az előrejelzések szerint eső legközelebb hétvégén, szombat érkezik majd. Jön a segítség az úton lévőknek, városon kívül az M0-ás autóút keleti szektorában Vecsés közelében, az M5-ös felé vezető oldalon három személyautó koccant össze, a 39-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás már meghaladta a 6 kilométert, de a lassulás érezhető egészen az M31-es csomópontjáig. A 31-es számú főúton pedig Szent Mártonkáta közelében egy kamion sodródott le az útról, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Budapesten pedig a Könyves Kálmán körúton volt egy baleset a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál, itt a forgalom a külső sávban halad, torlódásra lehet számítani, és szintén torlódik a forgalom a Bemrak parton is, ahol szintén egy baleset nehezíti a közlekedést a Batthyány térnél. Emellett figyeljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát lezárták, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert távhővezetéket javítanak, és félpályás az útzár a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében közműépítés miatt. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatódik a sláger délután, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy elkísérhettem önöket a hazafelé vezető úton. Már is csatlakozik hozzánk Ray Dalton Blood Running című dala szól, azonban előtte indítjuk az órát a Lil Mix dalával. Jön a Breakup Song.

0: Jermaine Jackson és Pia Zadora dala arról szólt, hogy milyen az, amikor elered az eső. When the rain begins to fall, ez forgott itt a Sláger FM-en, hát nagyon várunk már egy igazán kiadós esőre, de talán itt az északi ország részben nem is olyan vészes a helyzet, mint a déli ország részben. Arrafelé még annyi eső sem esett idén nyáron, mint nálunk, pedig hát azért mi sem bővelkedtünk a csapadékban. No, de itt a Sláger FM-en most, hogy közeledik a nyár vége, és ugye augusztus 20-a után valamennyien szembesültünk azzal, hogy most már inkább az iskolatáskákat kell bepakolni, mint a bőröndöket. Hoznék önöknek egy olyan programajánlatot, ami ellazít bennünket, és még egy utolsó kóstolót ad nekünk a nyári fesztiválok hangulatából, ugye? Egész nyáron tartott az Óbudai nyár programsorozata, sőt, még szeptember 13-áig várnak bennünket különféle programok. Ezen a hétvégén például jön a Hékás-Békás családi nap a Csobánka téren, ahol fantasztikus koncerteket élvezhetünk. Fellép például a Kolompos együttes, a Street 16, de játszik majd a The Beavers is, este pedig Fiesta koncert lesz, és hát a gyerkőcökről sem feledkeztek meg, mert lesz itt óriás bábos felvonulás, érkezik Szegedről a Kövér Béla Bábszínház Rózsa Sándor tréfájával, illetve a Tűzlélek Társulat egy LED-jelmezes felvonulással is elkápráztat majd bennünket sötétedés után, úgyhogy szombaton találkozzunk a Csobánka téren, és ahogy egész nyáron az Óbudai nyár programjai ingyenesek voltak, így ezt a programot is díjmentesen látogathatjuk majd. Nagyon klassz lesz, itt a Sláger FM-en pedig egy klassz dallal megyünk tovább, ami az első hangtól az utolsóig tele van nyárral. Már is jön a Despacito, Louis Fonsi-tól, Daddy Yankee-től és Justin Bieber-től. Előtte egy újdonság Nagy Bogitól és Destől, a Jól leszek újra, no meg egy másik újdonság Teddy Swims-től, a Mr. Neoy-től.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az Alice DJ-dal, a Bother of Alone, és ez a Sláger délután. De hamarosan kezdődik majd a kívánság műsor, úgyhogy ha van egy olyan dal, ami feldobná a délutánjukat, estejüket, akkor mindenképpen írják meg nekünk, hogy mi az, én pedig leforgatom. Vagy tudják mit? Akár azt is megírhatják, hogy az önök számára mi volt az idei nyár legmeghatározóbb slágere. 0630303030958, és hát persze jöhetnek a közlekedési infók is ugyanerre az SMS számra, vagy akár föl is hívhatnak minket ezen a számon. Infoblokkunk után pedig Lojdalával megyünk tovább, szól hamarosan a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát. Részletek toyotasakura.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
10: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazz és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
11: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
12: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
13: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
1: A reklám után...
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék pedig már nem valószínű. A keleties szél néhol megélénkülhet, főként a Dunántúlon lesz szeles az időjárás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 30-32 fok körül alakul térségünkben, de az ország déli felén akár 34 fokig is melegedhet az idő. Pénteken mi is megtapasztaljuk majd a 33-34-35 fokot, mert akkor lesz ezen a héten itt nálunk a legmelegebb, de szombaton jön egy hidegfront, ami miatt mérséklődni kezd majd a nappali felmelegedés. Szétnézünk az utakon, baleset nehezíti a közlekedést Kistarcsán a bevásárlóközponti felüljárón, de baleset okoz fennakadást a Könyves-Kálmán körúton és a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom a külső sávban halad, és torlódással lehet számítani. Az M0-ás keleti szektorában is volt egy baleset Becsés közelében, az M5-ös felé három személyautó ütközött. A 39-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás már több mint 6 kilométeres. Az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon négy személyautó ütközött össze Bicske közelében, a 37-es kilométernél az átterelt sávon megállt a forgalom, így most személyautóval is érdemes inkább a külső sávot választani, bár ott is nagyon lassan lehet csak haladni. A 31-es számú főúton pedig Szent Mártonkát a közelében egy kamion sodródott le az útról, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba, sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Érsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt és csatornaépítés miatt útszűkület kell áthajtani a 13. kerületben, a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Benson Boone-tól szólt a Mystical Magical itt a Sláger FM-en. Mindjárt 6 óra lesz, úgyhogy jöhetnek a kívánságok. 6 órakor rajtul a kívánságműsor, de előtte még a friss információk jönnek. No meg a Viva Kometa All Stars.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
2: Anya!
3: Apa!
4: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
11: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
12: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
15: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
14: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
15: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
14: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
15: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
14: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
15: Igen.
3: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát a köztársasági elnök. Új inkubátort kapott a Heimpál gyermekkórház koraszülött osztálya magánadományból. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium vizsgálatot

0: rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes tisztázása érdekében. A tárca közleménye szerint a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből szoros határidő mellett valósítottak meg színvonalas, biztonságos és látványos eseményeket. Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy a Tisza valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az ünnepi tűzijáték lebonyolítását. Radnai Márka párt alelnöke úgy reagált, hogy az előkészítésben csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. Bak András köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka, meglátogatta az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban a hétfőn balesetet szenvedett Gripen pilótát, akit kedden sikeresen megműtöttek. Az őrnagy mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az orvosok és szakemberek, ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat a rehabilitációja. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályán, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
0: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosra, derül ki a Visit Hungary legfrissebb felméréséből. A Halászbástya és a Dunapart is előkelő helyen szerepel a kedvelt budapesti kilátópontok között. A Sziget Fesztivál hazai látogatóit arról is megkérdezték, mit tartanak Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja a vonzerőt. A koncertek és fesztiválok 28% számára hívogatóak. A fővárosiak körében Pest 52-48%-ra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53-47%-os arányban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás előrejelzés. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a szeptember eleje nem hoz majd évszakváltást. Dacára annak, hogy szombaton elér bennünket egy újabb hidegfront, és pár fokkal csökken majd a napközbeni felmelegedés. Az igazi ősz még egy kicsit várat magára, de azt hiszem, hogy ezt nem is bánjuk, és azt sem, hogy egy picit mérséklődnek majd jövő héten a napközbeni hőmérsékleti értékek. Szombatig azonban még vár ránk 2 igazán forró nap. Csütörtökön 30-32, pénteken 33-34 fok várható, és sok lesz a napsütés is, csapadékra pedig csak elszórtan lehet számítani, főként az ország északi északkeleti területein, és hát arra felé sem jönnek nagy esők. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban a Könyves Kálmán körúton történt korábban egy baleset, ami továbbra is fennakadást okoz a Rákóczi híd felé, a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom csak a külső sávban tud haladni. Városon kívül pedig az M0-áson Vecsés közelében az M5-ös felé vezető oldalon volt egy baleset. A 39-es kilométernél ugye megszűnt már a korlátozás, de még mindig torlódik a forgalom. Az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon Bicske közelében 4 személyautó ütközött össze. A 37-es kilométernél az átterem bérelt sávon megállt a forgalom, és volt egy baleset a 31-esen is Szentmártonkáta közelében, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt, emiatt gyakran alakul ki itt torlódás. A Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt kell sávlezárásra készülni, és dolgoznak a 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, távhővezetéket építenek, ezért kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsor, és benne Szandi kérését teljesítem, aki azt írja, sziasztok, nekem az idei nyár egyik legfeledhetetlenebb élménye a One Republic koncert volt. Tőlük szeretnék kérni egy dalt. Szandi, remélem jó lesz a Run, mert ezt forgatom neked.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
3: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Fura ellentmondás, de a pszichológusok szerint néha a legszomorúbb dalok tesznek boldogabbá bennünket. Tehát remélem, hogy Chris Rea dala, a Blue Café önöket is boldoggá tette. Ez a Sláger FM, és benne folytatódik a kívánság műsor azokkal a dalokkal, amiket önök a legjobban szeretnek. Csak írják meg, hogy mi az 0630303095-8. Igyekszem sok-sok kérést, kívánságot, óhajt-sóhajt teljesíteni. Ugye szinte egész nyáron őrült hőség volt, sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok, és hát többek között mi is szinte minden nap elmondtuk önöknek, hogy a nagy melegben nem érdemes erősen fűszeres, csípős, zsíros ételeket fogyasztani. Most azonban jön egy olyan program, amin az erős, csípős ízek a főszerepet játsszák. A Nagymarosi Csípős Fesztivál a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb gasztronómiai eseménye, és ennek éppen most jött el az ideje. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 14. Nagymarosi Csípős Fesztivált. A főtéren minden lesz, ami csíp, kiállító gasztronómiai élmények, csípős evő versenyek, és hát olyan zenei programok, meg gyerekprogramok, amiket garantáltan csípni fogunk. Például föllép a Contactus Country, a Negro Oro Balkan Baggage, de a Jó Világ Van koncertjét is meghallgathatjuk, akik Szlovákiából érkeznek, hogy muzsikáljanak nekünk. Szóval nagyon jó kis program lesz ez szombatra. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Kedves Kata, Tominak üzenem, hogy holnap hívni fogom, és küldöm neki a New Level Empire új dalát. Eszter írta nekünk ezt az üzenetet. Eszter, el ne felejtsd hívni Tomit. Már is jön a dal. Sziasztok kolléganőmnek, Gabinak. Játsszatok le, léci, a Pet Shop Boys-tól valamit, mert kezd kiborulni. Köszi, ezt Brigi írta nekünk. Hát, Brigi, nagyon remélem, hogy a kolléganődet megnyugtatja majd. A Pet Shop Boys dala már is érkezik, az Always on My Mind.

0: Jó levelem, Pajor újdonsága szólt, ez volt a Valami legyen itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, hát az én kívánságom az az, hogy legyen nekünk egy masztőr a stúdióban. Ortutai Dóri érkezett, masztőr helyett, szia!
1: Szia, Katám, figyelj, óriási ötlet, de tényleg, tehát nincs az a masszázs idő szerintem, amikor azt lehet mondani, na jó, most elég, és hagyd abba.
0: Igen.
1: Na most képzeld el, van egy németországi hotelnek a wellness központjába, beállítottak egy robotot.
0: Ne, de masszírozni?
1: Képzeld el, ez a robot veszi át a vendégek masszírozását, tulajdonképpen csak azért, mert hogy valljuk be, mondjuk szeretném, hogy engem 2 órán át masszírozzon valaki, nem fogja, mert elfárad a keze, mondjuk a 8. kezelés után meg már tényleg a hócipője. Igen, hiába ez a munkaköre. És ez a gép egyébként fűthető kövek vannak a fejénél, állandó hőmérséklete van, vörös fény, pihentető zene, minden extra van benne, és a vendégek kézi erővel állíthatják rajta azt, hogy milyen sebességgel legyen, tudjuk állítani azt, hogy most ez erősebb legyen, vagy gyengédebb legyen. Annyira megy a sztori, annyira megy a dolog, hogy a szállodalánc jövő év elején több szállodájában is majd beveti ezt a lehetőséget.
0: Mert ugye ez a masszírozó robot gyakorlatilag fáradhatatlan.
1: Pontosan.
0: És minden nyűgünket, gondunkat, bajunkat meghallgatja.
1: Hát igen, nagyon szeretnék egy ilyet.
0: Én biztos nem tudnék lemondani az emberi masszírozóról. Nekem kell a kontaktus, kell az, hogy tudjunk beszélgetni masszás közben. De nem mondom azt, hogy nem próbálnám ki ezt a robotmasszört.
1: Igen, jövőre mehetünk egyébként.
0: Jó, oké. Dorci, nagyon szépen köszönjük téged, viszont lefoglallak 7 órára, jó? Stipistop, gyere ide híreket mondani. Mi pedig megyünk tovább. Nikinek küldök egy Sabrina Carpenter számot, ha lehet ezt. Detti írta nekünk, természetesen lehet, úgyhogy már is érkezik a Tears.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát nem sok maradt hátra a meteorológiai nyárból, ami az előzetes adatok alapján nagy valószínűséggel minden idők legszárazabb és második legmelegebb nyara lesz. A következő napok még hőséget tartogatnak, de aztán szombaton jön egy hidegfront, ami túlságosan nagy lehűlés nem okoz majd, de azért érezhetően csökken egy kicsit miatt a napközbeni felmelegedés. Holnapra 30-32 fokot ígérnek a meteorológusok, és azt, hogy javarészt napsütésben töltjük a napot, pénteken pedig akár 33-35 fokot is mérhetünk itt a fővárosban, és akkor is szikrázó lesz a napsütés, és hát a nyár utolsó hétvégéjére is nyugodtan lehet szabadtéri, sőt, strandprogramot keresni. Jön a segítség az úton lévőknek. Ugye korábban volt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom továbbra is csak a külső sávban tud haladni, úgyhogy torlódik a forgalom. De tart még a délutáni csúcs, úgyhogy akadozik a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, a Margit körúton a Szélkálmán tér felé a Széna tér előtt, valamint a budai alsórakparton a Szabadság hídtól a Margit hídig, és sokan hajtanak a Tököli úton is a Tér előtt, valamint a Károly körúton, az Asztóriánál. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Csepelen lezárták a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt, az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt van útszűkület, és sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Tirsai út csomópontban is elektromos közmű javítása miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Gloria Estefántól szólt, ez volt az Everlasting Love itt a Sláger FM-en, és azt hiszem, hogy valamennyiünkre ráfér egy kis lazítás még mielőtt elkezdődne a szorgalmi időszak. Hogyha nem volt elég pihentető a nyár, vagy túlságosan pörgősre sikerült, akkor itt az idő, hogy egy kicsit levezessük a feszültséget és lenyugodjunk. Hát erre remek lehetőséget ad a hangoló túra, amit Handpan koncert kísér majd Visegrádnál. A visegrádi Apátkúti völgy árnyos erdeibe csábítanak bennünket, ahol egy könnyű, mindenki számára teljesíthető túrán fedezhetjük fel a patakpartok, erdei ösvények és a Dunakanyar egyik legszebb völgyének nyugalmát. A túra során pedig virágemese Handpan dallamai segítenek kiszakadni a hétköznapi zajból és ráhangolódni a körülöttünk lévő világra is, megélni a jelen pillanatot. Ez nem egy teljesítmény túra lesz, csupán egy kellemes séta, ami segít visszatalálni önnön eszenciánkhoz, úgyhogy ez ragyogóan felkészíthet bennünket a szeptemberre, mindez szombat délután. A kirándulás a visegrádi fűvészkert mellől indul majd. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, ha lehet, akkor Alex Warren-től kérném az Ordinary-t, nekem attól lesz mindig nyári hangulatom. Móni írta nekünk ezt az üzenetet. Oké, Móni, már is érkezik a dal. Hello, a Womack & Womack dalát ugye le tudjátok forgatni, ha igen, Árpinak küldöm és üzenem, hogy köszi a fuvart. Ezt pedig Kriszti írta nekünk, úgyhogy szól már is a Teardrops Árpinak.

tényleg ott van ebben a dalban a nyár. Alex Warrentől szólt az Ordinary, ami a tavalyi nyár meghatározó slágere volt. Itt a Sláger FM-en pedig a következő órában is folytatódik a kívánság műsor, de még a hírek előtt teljesítem Kincső kérését, aki a tesójának, Lucának kéri a Margaret Island Veled minden című számát, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Az országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből a hatvani kórház főigazgatóját. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája a budapesti állatkertben is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van. A külügyminisztérium közölte, hogy a konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli hatóság legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentette azután, hogy szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A hatóság szerint a katasztrófa

0: Katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Tóth Árpád országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, a 60-i Albert Schweitzer kórház rendelőintézet főigazgatóját, közölte az országos kórházi főigazgatóság. A főigazgatói feladatokat augusztus 27-től Valentinné Pap Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el megbízott vezetőként, írja a 24.hu. Az okfő közleménye szerint a 60-i kórház a közelmúltban részese volt egy 83 éves beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek. Az ügy kivizsgálása a kórházban és a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatónál is folyamatban van. A betegszállító szervezet két munkatársát határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól. Korábban a lap megírta, hogy egy 3 éve fekvő betegasszonyt még élve stabil állapotban szállítottak a 60-i kórházba, másnap azonban már holtan vitték haza a betegszállító autóval. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A rendezvényekre elsősorban a jármű, fém és műanyag, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektorok képviselői számára is nyitott a lehetőség. A fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítést és beszállítói felkészülést biztosít a résztvevők KKV-k számára. Különleges élményekkel, izgalmas programokkal és 20 féle egész este működő helyszínen várja a látogatókat a budapesti állatkert. A 15. állatkertek éjszakáján, amelyet pénteken este tartanak 19 órától éjfélig. A kert a szokásos nappali nyitvatartás után bezár, majd 19 órakor újra kinyit az esti programokra érkezők előtt. Látványetetések, tigris, oroszlán és óriás vidra programok, elefánt tréning, kígyó találkozó, búvármerülés a cápasuliban, trópusi eső a pálmaházban, planetáriumi vetítések, fényfestés, kézműveskedés és a közel 120 éves Schaffner körhinta is várja a vendégeket. Több állatház, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy és a Cápasuli is nyitva lesz pénteken este. 6 év után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a herceg feleségével, megő hercegnővel és 2 gyermekükkel érkezett szerdán Angliába magánrepülőgépen. Udvari források úgy tudják, hogy a család a délnyugat-angliai Cotswolds térségében lakik majd. A lakhely pontos helyszíne nem ismert, és a média értesülések szerint nem a királyi család tulajdona. A gyerekeket már beíratták egy brit iskolába, ahol a jövő héten kezdődik a tanítás. A BBC szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a család biztonsági védelméről kigondoskodik és ennek költségeit kifizet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük a meteorológiai előrejelzést. 27 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője is. Ahogy ezt a meteorológusok ígérték, felszakadozott a felhőzet. Az éjszakai órákban tovább csökken majd a felhők mennyisége is. A holnapunkat napsütésesen indítjuk, bár a délelőtti órákban most már úgy néz ki, hogy érkeznek gomoly felhők is, amikből esőre is lehet számítani. No, nem lesz jelentős a csapadék mennyisége, de nem árt, hogyha esernyővel felszerelkezve indulunk el holnap. Egyébként reggel 18-19 fok lesz, délutánra pedig 29-30 fokot, és délutánra már ragyogó napsütést ígérnek a szakemberek. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy történt egy újabb baleset a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, és a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. A forgalom itt a külső sávban tud csak haladni, torlódásra számítsanak. És a Fiumei úton is volt egy baleset az Orci tér felé a Baross tér után a külső sávban. Városon kívül pedig az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata környékén történt egy baleset a terelés kezdetén. A 61-es kilométernél mindkét forgalmi sáv járható, de útszűkületre is, emiatt lassulásra kell számítani. A 31-esen pedig Szent Mártonkáta közelében egy kamion sodródott le az útról. Itt is félpályás az útlezárás. Vissza a fővárosba. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát, és beszakadt az útpálya a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt, úgyhogy itt lezárták a külső sávot. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A kívánság műsor folytatásában pedig van ezt a kérése teljesül, aki Marcinak küldi a Solvay Valaki mondta a című számát, előtte pedig Katy Perrytől a Teenage Dream-et forgatom, ez pedig Anna küldi a lányának, Biancának, úgyhogy ezzel rajtul az óránk.

A dal, aminek mindenki emlékszik a koreográfiájára, de csak kevesen tudják eltáncolni. Bill Medley-től szólt az I've Had a Time of My Life itt a Sláger FM-en. A Dirty Dancing egyik legnagyobb slágere lett ez a dal. Itt a Sláger FM-en pedig még ebben az órában tart a kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek. Még az üzenetek, kívánságok előtt fesztiválozunk egy kicsit, ugye? A Lajos Mizsei Napok rendezvény sorozata tart már csak nem két hete, és hát még ezen a hétvégén is várnak bennünket fantasztikus programok. Pénteken este például az iskolatónál egy szabadtéri mozipikniken vehetünk részt. A Vajana című filmet nézhetjük majd meg, amely Hawaii-ig repít bennünket. Másnap pedig már reggel 9-kor kezdődik a Bográcsban készített ételek versenye, no meg a süteménysütő verseny, de nem csak ételekben, testmozgásban is próbára tehetjük magunkat, mert hogy szintén reggeltől fekvenyomó versenyt is rendeznek. Aztán várja a gyerkőcöket egész nap a Mesevilág játéksziget. Lesz traktor és veteránjármű kiállítás és találkozó. A veteránjárművek, traktorok, mezőgazdasági munkagépek fel is vonulnak majd. Koncertezik az Iszkiri gyerekzenekar, a Marching Jazz Band, este pedig a Falada Flow, úgyhogy ott a helyünk ezen a Lajos Mizsei Fesztiválon még ezen a hétvégén. Aztán, hogyha kibulisztuk magunkat, jöhet az ősz. Itt a Sláger FM-en pedig jöhetnek a kérések. Sziasztok, férjemnek, Ákosnak küldöm Damiano Davidtől a The First Time című dalt, mert az első pillanattól imádom. Oké, már is érkezik a dal. Sári írta egyébként nekünk ezt az üzenetet. Orsi pedig azt írja, sziasztok, barátnőmnek Diának üzenem, hogy idén nyáron sem jött össze, se baj, majd jövőre, és küldöm neki a Take a Chance on Me című számot, ha lehet, az Érésértől. Oké, Orsi, Diának szól a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy valóságos szerelmi vallomás forgott Damiano Davidtől, ez volt a The First Time, és valaki már is itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Üdvözlöm, feleségemnek szeretnék kérni egy Depeche Mode számot.
0: Oké, üzene valamit kedves feleségének?
1: Hát, hogy ő a legszebb, és a leggyönyörűbb, és a legkedvesebb. Nem ragozom tovább, ő a minden.
0: Ő a leg, oké.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy hívott bennünket, és akkor jó utat kívánok, mert úgy hallom, hogy úton vannak.
1: Igen, úton vagyunk. Ausztriában élünk, és imádjuk, és minden nap hallgatjuk a Sláger Rádiót.
0: Nagyon szépen köszönjük. Jó utat!
1: Pusszantás mindenkinek, köszönjük.
0: Már is forgatok akkor útravalónak egy jó kis Depeche Mode-dal, de előtte azonban Kati kérését szeretném teljesíteni, aki a kolléganőjének, Trixie-nek üzeni, hogy most már visszatérhetne a szabadságról, jó lenne végre újra végig pletykálni az ebédszüneteket, és küldi neki Kálai Sanders András Csak veled című dalát.

0: Nézzük, mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. A csütörtökünk napsütésesen indul, viszont beborulhat fölöttünk az ég, és még esőre is lehet számítani, de csak a délelőtti órákban. Délutánra megint felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a reggeli 18-19 fokból pedig hamar 29-30-31 fok lehet, és vár még ránk egy forró nap, péntekre ugyanis megint nagy hőséget ígérnek a meteorológusok, aznap akár 33-35 fokot is mutathatnak a hőmérőink, és aznap már egész nap szikrázó napsütést élvezhetünk, vagy nyöghetünk, ki hogy áll a kánikulához. Jön a segítség az úton lévőknek. Baleset okoz fennakadást a Fiumei úton az Orci tér felé a Baross tér után a külső sávban, úgyhogy itt legyenek nagyon türelmesek, és tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton is a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. A forgalom itt csak a külső sávban tud haladni, és itt is torlódik a forgalom, és még van torlódás a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Széna tér előtt. Ennek ugye az az oka, hogy zajlik itt egy felújítás, ami miatt sávlezárás mellett tudunk csak haladni, és szintén torlódik a forgalom a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton beszakadt az útpálya kifelé az Andrássy út előtt, ezért itt lezárták a külső sávot. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkület van szegélyépítés miatt. A 19. kerületben pedig a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Valhalla dala, a Rakpart itt a Sláger FM-en, és hát idén nyáron is sokat üldögéltünk a rakparton, és aggódva figyeltük, hogy milyen alacsony a Duna vízállása. Reméljük, hogy az érkező hidegfront és esőfelhők ebben most már hamarosan hoznak nagyobb változást. No, de itt a Sláger FM-en még tart a kívánság műsor, de már nem sokáig, hiszen csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Amíg gondolkodnak, addig táncra hívom önöket. A Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán ugyanis egész nyáron várt ránk az ingyenes táncház. Holnap este is lesz egy táncházi program, ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó Banda muzsikál majd nekünk, akik éveken át voltak a gazdái a budapesti Fonóbudai Zeneház népszerű kamasz táncházának, amivel sikerült a saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Ők szolgáltatják majd a muzsikát, hozzájuk pedig a Magyar Táncművészeti Egyetem két végzett hallgatója csatlakozik majd, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai Makula Zoltán és Busai Bori, akik mutatják majd nekünk az alaplépéseket. Mindez tehát holnap este 6 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadánál, és akkor nézzük az üzeneteket. Szia Kata, én egy Juanes koncertre jutottam el a nyáron, ő is fergeteges volt, tőle is játsz le valamit. Üdv Erika, írta nekünk ezt az üzenetet, drága Erika, egy kicsit irigykedem most, Juanest én is nagyon, de nagyon szeretem, és hát a kedvenc dalom tőle a La Camisa Negra, ami már is neked forog.

Fábián Júli emlékdal lassan zárja a mai kívánság műsorunkat, hiszen 7 perccel járunk 8 óra előtt, úgyhogy már csak egy kérésre van időnk, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni. Az utolsó kérés pedig Zsoltitól futott be. Hello Kata, most értem haza a munkából, és próbálok lazítani. Ehhez kérném a Hooligans-től a Félembert. Köszönöm szépen, nincs mit, jó lazítást! Megint

0: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
8: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek,
9: a kicsik pedig elmondják.
10: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
11: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
10: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
11: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
10: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
11: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
10: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
11: Igen.
8: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Vizsgálják, hogy történt-e visszaélés a gondos óraprogram felhasználóinak személyes adataival. Több milliós kár keletkezett a 60-i jégpálya hűtőrendszerének megrongálásával. Egyre több eladó csökkenti az ingatlanok árát az otthontérkép elemzése szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tudományos és Technológiai Miniszter szerint a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a Fidesz hozzáférte a gondos óraprogram felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán a Facebookon azt írta, hogy a dokumentumok alapján a megállapodás és az adatfeldolgozási szerződés 2025. novemberében jött létre, majd decemberben meghosszabbították 2026 végéig. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány nemrég feljelentést tette a program átvilágítására, után, mert túlárazást valószínűsítette a 100 milliárdos költségek miatt. Most az is felmerült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére használhatták. Ruszin Szendi romló honvédelmi miniszter közlése szerint eddig 51 korábban elküldött katona jelezte, hogy visszatérne a magyar honvédséghez. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy minden jelentkezőnél különvizsgálják az alkalmasságot, a korábban megszerzett szakmai tudást és azt, hogy a honvédségnek szüksége van-e az adott területen a munkájára. A visszatérés lehetőségét azok előtt nyitották meg, akiket a korábbi fiatalítást célzó intézkedések során küldtek el. A tárcavezető szerint az eddigi jelentkező 51 ember összesen több száz évnyi katonai tapasztalattal rendelkezik. Ismeretlenek megrongálták a 60 gigászok jégpályájának hűtőrendszerét, a hűtőkompresszorhoz tartozó vörös részcsöveket kivágták a berendezésből. A csapat számítása szerint körülbelül 80 000 forint értékű fémet vihettek el, a helyreállítás költsége viszont elég.

0: elérheti a 10 millió forintot. A rongálás különösen rosszkor érte a sportközösséget, mert 2 év kihagyás után szeptember első napján tértek volna vissza a 60-i jégre. A kivágott csövek pótlása nehéz, ezért nem biztos, hogy a hűtőrendszer időben ismét működőképes lesz. Az ügyben rendőrségi feljelentést tettek. Az otthon térkép friss elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt 2 hónapban látványosan nőtt azoknak az ingatlan hirdetőknek az aránya, akik csökkentették az áraikat. A lakásoknál országosan és Budapesten is több mint 5-ből 4 árváltoztatás lefelé mutat, és a házak piacán is folyamatos a visszalépés. Az átlagos árváltozás tavaly október óta romlik, a lakásoknál augusztusra -3,5%-ra, a házaknál -4,7%-ra süllyedt. A vevők számára fontos jelzés, hogy egyre több eladó hajlandó engedni az eredeti árból, különösen azoknál az ingatlanoknál, amelyek régóta a piacon vannak, vagy már korábban is módosították az árukat. 80 éves korában meghalt Tim Curry, brit színész, a Rocky Horror Picture Show legendás alakja, és Stephen King Azt című regényének 1990-es adaptációjában Pennywise hátborzongató megformálója. A 3-szoros Tony jelölt színész kedden este Los Angeles-i otthonában hunyt el. A színész 2012-ben súlyos stroke-ot kapott. Megérkezett Budapestre a Trabzonspor labdarúgó csapata. A török együttes csütörtök este a Ferencváros ellen játszik az Európa Liga selejtező playoff körének visszavágóján. A Liszt-Ferenc repülőtéren rengeteg szurkoló várakozott, mindenki a 34 éves Mohamed Salahra volt kíváncsi, azonban az egyiptomi sztár közelébe senki sem mehetett, mert a török klub biztonsági személyzete közbelépett. A Fradi egyébként 1 gólos előnyből várja a visszavágót. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a lényeg.

Ez volt a Bombondala a holnaptól itt a Sláger FM-en, így egy perccel 8:45 előtt, és holnaptól lehet majd takarítani Bunyolban, de ma még mindent pirosra fest a paradicsom ebben a spanyolországi városban. Ma rendezték meg immár 79. alkalommal a Tomatinát. Biztos vagyok benne, hogy önök is hallottak már erről a hát kicsit őrült programról, ami turisták tízezreit vonza Bunyol városába. A Tomatina ugyanis arról szól, hogy az emberek paradicsomokkal dobálják egymást. Még mielőtt bárki felszisztenne, ezek olyan paradicsomok, amiket direkt erre a célra termesztenek. Úgy képzeljék ezt el, mint azokat a tököket, amiket direkt faragásra termesztenek, tehát az ízük nem igazán jó, túlságosan savasak, úgyhogy ezeket a paradicsomokat magukban nem jó enni, viszont a héjuk kellőképpen puha, nagyon jól szét tudnak fröccsenni, hogyha eltalálunk velük valakit, és hát ugye a Tomatinán ez lenne a cél. Ma jelző rakéta fellövésével indult a program, ekkor kezdték el lerakni a teherautókról a paradicsomokat, és másodpercekkel később már minden úszott a paradicsom lében. A csatázók a földről is felmarkolták a szétváló paradicsomokat, és azokat is dobálták egymásra. Idén 150 ezer kiló paradicsomot trancsíroztak szét, és hát idén is ki kellett tenni a teltháztáblát, mert hogy a korábbi években a hatóságok már 22 ezer főben maximálták a résztvevők számát, ennyi ember számára tudják garantálni a biztonságot, és hát ez a létszám idén is megvolt. Nem irigylem azokat, akiknek ezután Bunyol megtisztítása lesz a feladata. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább. Én nem paradicsommal, hanem a legnagyobb slágerekkel dobálózom, érkezik a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet véget.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vegadala, ha mindenem itt a Sláger FM-en, és hát készülünk szeptemberre, ugye augusztus utolsó hete, általában már arról szól, hogy előkészítjük a füzeteket, bepakoljuk a toltartót, kivesszük az iskolatáskából az esetleg még júniusban benne maradt szendvicset, szóval augusztus utolsó hete tényleg már egy kicsit a ráhangolódásról szól, és hát a Sláger reggelben is segített nekünk a hangolódásban Pordán Petra és Somogyi Zoli, akik arról beszélgettek Szakács Adrián gyermekpszichológussal, hogy hogyan tudunk segíteni a gyerekeknek a suli kezdés miatti szorongás leküzdésében.
1: Szakács Adrián gyermekpszichológussal az előbb arról kezdtünk konzultálni, hogy hogyan segíthetünk most az iskola kezdéshez közeledve a szorongó gyerekeknek. Én egy picit merész leszek, mert közben viszont most az jutott eszembe, és erre szeretnék rákérdezni, hogy hát azért én közben a pedagógus barátoktól hallom, középiskolából, gimnáziumból is, illetve HR területen dolgozóktól is, a friss munkakezdőkről, hogy nagyon sokan nem bírják a terhelést, és azonnal kiborulnak, elszomorodnak, hogyha kapnak bármilyen negatív visszajelzést, vagy ha bármi rossz dolog történik velük, már pedig a csupa nagybetűs életben azért az emberrel történnek rossz dolgok. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy hogyan örködjünk a gyerekek lelki világa felett úgy, hogy közben viszont ne essünk át a ló másik oldalára, és ne ilyen kis ne bánts világ mimózákat neveljünk.
2: Hát ez fontos, hogy azért a kudarc tűrésük az így kialakuljon. Tehát, hogy azt én nagyon fontosnak tartom, hogyha van egy helyzet, akkor egy gyerek fel tudja mérni azt, hogy most itt a sikert azért érte el, mert hogy ez belőle fakad. Tehát, hogy ő tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy sikerüljön. Illetve, hogyha nem sikerül, hogy felméri azt, hogy most én nem tettem bele azt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy sikerüljön. És a kudarcokat is ugyanígy tudja azonosítani. Tehát, hogyha valami nem sikerül, akkor felmérje, hogy most ő mennyire volt benne ebben a helyzetben, illetve hogy mennyire volt benne a környezet ebben a helyzetben. Tehát, hogy ne azt tanítsuk, hogy egyértelműen a környezet a hibás, hanem hogy igenis neked is van szereped és felelősséged abban, hogy most sikeres vagy egy szituációban, vagy pedig nem vagy annyira sikeres.
1: És az igaz még, hogy teher alatt nő a pálma? Tehát, hogy azért elvárások is legyenek velük szemben? Mert az meg viszont valahol szorongáshoz vezet, hogyha elvárásokkal találkoznak, és ezektől próbálják most őket sokan kímélni.
2: Nem, azt gondolom, hogyha egészséges mértékű elvárásokat állítunk a gyerek elé, akkor annak pozitív hatása van. Tehát muszáj, hogy elvárások legyenek, muszáj, hogy célkitűzések legyenek, mert ugye így tud előrébb haladni valaki az életben. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne túlzottak legyenek ezek az elvárások. Tehát, hogy ne olyat várjunk el a gyerektől, aminek a teljesítésére ő képtelen.
3: Azt kérdezi egy kedves hallgatónk, Anna, sziasztok! A gyerekek nagyon megérzik ugye a szülők rezdüléseit. Ha én magam például stresszelek azon, hogy hogyan fog beilleszkedni, akkor, és hogyan fogja bírni a terhelést, mert hogy elsőbe megy most a kislányom, akkor hogy tudom kezelni a saját szorongásomat, hogy ezt ne ragasszam át rá? Na, mondjuk ez egy jó kérdés, igen.
2: De ez abszolút így van. Tehát ugye a gyerek leveszi a szülőnek a rezdüléseit minden helyzetben. Hát én nagyon fontosnak tartom az iskola választásnál, hogy a szülő tényleg próbáljon meghinni abban az iskolában, amit választott, és megelőlegezni a bizalmat a pedagógusoknak is, és az iskolának is. Nyilván, hogyha időközben erre rácáfolnak, akkor lépni kell abban a helyzetben, de hogy tényleg próbáljunk meg minél nagyobb biztonságban lenni, és nyilván a szülőnek is arra van szüksége, hogy minél inkább feltérképezze azt, hogy most mi vár a gyerekére, mit várnak el a pedagógusok, ön miben tudja segíteni a gyereket ebben a helyzetben. Milyen az iskolának az értékrendszer, ugye fontos, hogy az iskola és a család értékrendszere azért bizonyos pontokon összeérjen, hiszen ugye akkor tudnak ugyanúgy hatni a gyerekre, és úgy működik tulajdonképpen a nevelés.
1: Anita kérdezi, szorongás vs. elvárások, hogy szorongás versus elvárások, sport és egyéb foglalkozások segíthetnek-e?
2: Persze, tehát nyilván, hogyha a gyerek a sportban sikerélményt ér el, akkor ez egy olyan szintér, ahol pozitív élményekhez tudjuk juttatni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy minden gyerek számára találjunk olyan helyzeteket, ahol ő sikerélményt tud elérni, mert ugye akkor érzi azt, hogy van valami, amiben én jó vagyok.
1: És közben vagy húzza magával a többit is jó esetben?
2: Persze, illetve, hogyha valamilyen területen meg kudarcos, akkor tud kompenzálni, hogy ott viszont van sikerem.
3: Így van,
2: tehát,
3: így
2: és
3: van.
2: Azt azért kommunikálni kell, hogy a mai világban már egyikünk sem tud minden területen 100%-ig megfelelni. Tehát egyikünk sem olyan, hogy mindenben jó vagyok.
3: Annyi minden van.
2: Annyi minden
3: igen,
2: van.
3: Ezt kell érteni.
2: Tehát az ember felnőttként is örül, hogyha a saját szakterületének egy szegmensében nagyon kompetens, és el kell engedni egyéb dolgokat. Tehát ezt a gyerekek felé is kommunikálni kell, hogy nem kell mindenben 100%-ig megfelelni, mert úgy sem tudsz.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük Szakács Adrián gyermekpszichológusnak, hogy társult hozzánk.
0: Nagyon remélem, hogy Pordán Petrában és Somogyi Zoliban nincs nincsen szorongás, mert szeptember 1-én ők is visszaülnek majd az iskolapadba, mégpedig Somogyi Zoli egykori gimnáziumába, onnan jelentkezik majd szeptember 1-én a Sláger reggel, holnap pedig innen a stúdióból, úgyhogy ébredjenek holnap is a Sláger FM-mel, és hát töltsék az estét is velünk, megyünk tovább Varga Viktor dalával, jön a Szőkével álmodtam.

0: Ez volt a V-motorok dala itt a Sláger FM-en, a Fekszem az ágyon, és hogyha önök is csak fekszenek az ágyon, és lustálkodás közben hallgatják a Sláger FM-et, akkor ajánlom, tartsanak velünk 10 után is, hiszen akkor jelentkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelynek ma este egyik vendége Fülöp Tímea lesz, aki 2 éve működő színláz suliáról fog mesélni nekünk, ahol gyerekek, kamaszok és felnőttek találkoznak hétről hétre, játszanak, improvizálnak, beszélgetnek, majd saját ötleteikből előadásokat hoznak létre. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal, és most már felnőttek is vannak, tehát most már 3 csoport fut, hamarosan a felnőtteknek lesz egy bemutatója, amit még meg kellett volna ejteni júniusban, de hát annyira elfoglaltak a felnőttek, hogy ez így nem történt meg, nem lehetett, igen. Na, minden esetre igen,
2: színész,
1: szóval...
2: Színi kurzusok?
1: Igen, tehát színjátszó csoportok, kicsiknek, nagyoknak, kamaszoknak, és... igen, szóval valamelyik nap az fogalmazódott meg bennem, hogy én nem szeretem az embereket, a felnőtt embereket, én a gyerekeket szeretem,
2: ezt
1: és az állatokat.
2: Magadnak?
1: Igen, ezt így kimondtam magamnak, és ebben tényleg van egy nagy igazság, mert az, amit mondjuk a gyerekek adnak nekem ezeken a foglalkozásokon, hát az valami tényleg elképesztő. Nagyon, nem mondom azt, hogy nagyon sok idő kellett, mire rájöttem ennek a titkára, hogy hogyan lehet őket megfogni, de tényleg a legérdekesebb az, hogyha ugyanolyan szinten kezelem őket, mint, tehát, hogy felnőttnek kezelem őket, szóval, hogy nincs babusgatás, nincs nyűnyükézés és egyéb kis, tehát nem
2: úgy... És ezt ők értékelik?
1: És ezt ők nagyon értékelik. Abszolút nagyon értékelik. Minden gondolat, minden, tehát, hogy nagyon sok érzelem kiszokott bukni, nagyon-nagyon csodálatos óráink vannak, amik spontánul keletkeznek, tehát valaki behoz egy témát teljesen véletlenül, és akkor utána 2 órán keresztül tudunk róla mesélni, beszélni, mindenki megosztja a saját kis titkait, gondjait, stb. Természetesen a színjátszás a legfontosabb, és az, hogy mármint, hogy a játék maga.
2: Jó, de azon
1: játék.
2: Keresztül nyílnak meg.
1: Igen, abszolút azon
2: van
1: keresztül
2: egy ilyen
1: is.
2: Nagyon jó.
1: Igen, és ez a...
2: Eszköz a kezedben.
1: Igen. Ez a színláz suli, ez lett a neve, ez egy ilyen kis rögtönzött név lett, és hát ez maradt, ez 2 éve van már most itt Budapesten, januárban Szilágyi Erzsébet fasor 1, igen, tehát hogy nagyon jó frekventált helyen van, könnyen megközelíthető, és akkor ez egy nagyon kis csodacuki befogadó tér.
2: Hol tudnak jelentkezni?
1: A színlazsuli kukac@gmail.com e-mail címen, vagy pedig tehát hogy van egy színlássuli nevű Facebook oldal és Instagram oldal is, úgyhogy ezt meg lehet keresni, ott vannak.
2: Ez a tiéd?
1: Így van, ez az enyém van. Telefonszám van, e-mail cím, és akkor mindent megtalálnak.
2: Szuper. Hogy januárt kezdted elmondani.
1: Igen, hogy januárban költöztünk ebbe a térbe, mert nekem nagyon sok... Hát szóval így kiszolgáltatott helyzetbe kerültem sokszor ilyen terembérlés által, és nagyon-nagyon nem volt szimpatikus számomra ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én saját kezembe veszem a dolgokat, és akkor olyan teret adok, és hogy mondják ezt... igen, ja, hát olyan teret építek igazából a gyerekeknek, ami nekik is nagyon tetszik, és nekem is nagyon tetszik, és akkor tehát a legfőbb dolog az, hogy otthon érezzék magukat, és nagyon sok kedves visszajelzést kaptam, hogy hát, Timi, ez nagyon szép, hogy amit te ebből kihoztál, az nagyon-nagyon cuki, úgyhogy mindig úgy jönnek oda, hogy hazajönnek.
2: De jó. No, a gyerekek, ugye ahogy mondtad, hogy őszintebbek, nyíltabbak, ösztönösebbek is talán, mint a felnőttek?
1: Abszolút ösztönösebbek. Hát még nincsenek megmérgezve.
2: Igen, nincsenek megmérgezve, hogy, de nem is nagyon lehet trükközni velük akkor ezek szerint.
1: Ez pontosan így van, igen.
2: A színészetnek nincsenek olyan eszközei pedig, amivel ezt lehet? Vagy ti jóra használjátok?
1: Hát most mondhatnám azt, hogy jóra használjuk, de nekem nyilván, tehát hogy nem a egyáltalán nem célom színészeket kinevelni ezáltal, pont az a célom, hogy a gyerekek, tehát hogy két lábbal álljanak a földön, megnyíljanak, és hogy picit szabadabban tudjanak mozogni, játszani, felszólalni, megszólalni, tehát hogy egy picit ezt a lámpalázat is csökkentsük, és nagyon tényleg elképesztő erejük van nekik.
2: Azt mondtad lámpaláz, tehát ha felszabadultak, ká válnak, azért az ezért nevezett workshopoknak is?
1: Igazából nem, tehát ugye ez tehát színjátszó csoportok igazából, igen.
2: Szóval. De közben majdnem olyan, mint egy workshop. Tehát, hogyha felszabadítod a kölyköket az alól, hogy ne legyenek megfelelési kényszereik ideje korán egyébként, igen. Akkor az egy nagyon komoly személyiségfejlesztés.
1: Abszolút, abszolút, de ezt mind ők csinálják. Tehát, hogy én csak... azt tudom nekik, igen, tehát én azt tudom nekik nyújtani, amit én tudok, és én tudom őket igazából egy picit jobbra vagy balra terelni, és megadni nekik azt a teret és lehetőséget, amivel ők tudnak dolgozni.
0: Színláz sulihez érdemes megjegyezni, és érdemes meghallgatni este 10 órától a teljes beszélgetést is, itt a Sláger FM-en. Esmiller András és vendége Fülöp Tíme azt számítanak önökre, most pedig megyünk tovább az emberek dalával, jön a Süt a nap.

Őrült szerelem című dala szólt itt a Sláger FM-en is. Önök a Slágerestét hallgatják, benne pedig már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt szól a Szuper Sztereó dala, a Bent

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány elfogadta a kezdeményezést, javulhat a közbiztonság Budapesten. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinet főnökét, kiírták a pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány elfogadta a belső kerületek polgármestereinek közbiztonsági javaslatait. Erről a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület vezetői számoltak be közös közleményben. Felidézték, hogy július közepén fordultak a kormányhoz azonnali intézkedéseket kérve, és 30 napos fokozott ellenőrzés indult. Hósfai Gábor belügyminiszter most arról tájékoztatott, hogy 19 állandó és 90 visszatérő helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, amelyeket a kerületek szeptember közepéig jelölhetnek ki. Napirenden van a fővárosi rendvédelmi dolgozók bérpótléka, és készül az előterjesztés, amely valódi hatósági jogkört adna az önkormányzatoknak a dohányboltok szabályozására. Támogatják az objektív felelősség kiterjesztését a kamerával rögzíthető jogsértésekre, és vizsgálják az éjjeli menedékhelyek működésének átalakítását. A belügyminisztérium a főri és a kerületi rendészetek hatásköreinek bővítésére is javaslatot tesz. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinet főnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja a 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Bús Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatói posztjára, erről Sári Zsolt államtitkár számolt be. A levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataig őrzi a magyar történelem alapvető dokumentumait, ezért az intézmény vezetése kiemelt szakmai feladat.

0: A pályázat célja, hogy átlátható eljárásban találják meg a legalkalmasabb jelöltet. A jelentkezési határidő a közzétételtől számított 30 nap, a döntés a határidő lejárta után 60 napon belül születik meg. A munkakör betöltésének kezdete 2026. október 17-e. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum, és új vasúti megállót kap a park. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerincvezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerincvezeték nagyrészt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védőcsatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az újra gondolt régi nyár, amit Dr. Béresnek, Lotfi Beginek és Kollányi Zsuzsénak köszönhetünk, és ez a sláger este is nagyon szépen kiderült fölöttünk az ég, úgyhogy gyönyörködhetünk a csak nem teli holdban. Egészen szépen kikerekedett égi kísérünk. Görögországban pedig képzeljék, ezt a nyárvégi teli holdat ezen a hétvégén különleges programsorozattal fogják majd ünnepelni, úgyhogy ha Görögországban járnak, mondjuk mert még csak most indulnak nyaralni, hát érdemes tudni róla, hogy számos látnivaló műemlék és múzeum az esti óráktól késő éjszakáig ingyenesen lesz megtekinthető. Összesen 126 turisztikai látványosság nyitvatartási idejét módosították, általában éjfélig, a késői órákban érkezők pedig ingyen nézhetik meg a nevezetességeket. Többek között például Athénban az Akropolis Múzeum egyik időszaki kiállítása is ingyen látogatható, de a Parnassos hegy lábánál fekvő Delfoi ókori romjait is ingyen nézhetjük meg a telihold fényénél, ami egyébként napsütésben is nagyon erősen hat az emberre, biztos vagyok benne, hogy a telihold fényénél még varázslatosabb. Kréta szigetén pedig a Minoszi palota és az ókori Gortyusz régészeti lelőhely is megnyitja kapuit az éjjeli órákra, ráadásul ez utóbbi helyszínen még zenével is kedveskednek a látogatóknak, de lesznek olyan helyek, ahol színházi előadásokkal vagy éppen táncos programokkal készülnek. Na hát, hogyha ezt a hétvégét tényleg Görögországban töltik, akkor le ne maradjanak erről a különleges élményről. De természetesen a nyár utolsó hétvégéje azért nálunk is izgalmas lesz, számos fesztivál és nyárzáró program vár bennünket országszerte, városszerte. Érdemes ezeket is keresni. Én például nagyon izgatottan várom az állatkertek éjszakáját. No, de itt a Sláger FM-en a telihold fénye mellé már is forgatom Zoltán Erika dalát. Jön a Szerelemre születtem.

Ez volt a Honey Beast és az Így játszom itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger este, benne pedig készülünk a holnapra. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében. Nos, korábban azt ígérték a meteorológusok, hogy még két kánikulai nap vár bennünket, az egyik csütörtökön, a másik pénteken. Hát úgy néz ki, hogy a szombaton érkező hidegfront mégsem hűti le annyira a levegőt, úgyhogy még a szombat, vasárnap, hétfő, kedd is kánikulában telik el, majd csak a jövő hét szerdán érkező hidegfront hoz picit hűvösebb napokat. Holnapra 29-30, péntekre 33-34 fokot ígérnek, de szombaton, vasárnap is 32 és 34 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek. Eső nem nagyon érkezik, holnap délelőtt előfordulhat, hogy szemerkél majd az eső, de délután már biztosan nem fogunk elázni, mert a déli órákra minden felhő elvonul majd fölülünk, úgyhogy nyugodtan felejtsék otthon holnap is az ernyőket. Most pedig megyünk tovább egy jó tanáccsal Geszti Pétertől, jön a Ne feküdj le haraggal, egy vadonatúj dal a zseniális zenésztől, előtte viszont Császár előttől szól a Nem kell másik.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hogyha valakinek van kis kertje, vagy akár csak a balkonládában gondoz növényeket, az pontosan tudja, hogy a növényeinknek is nagyon sok kihívással kell szembenézni a változó éghajlati viszonyoknak köszönhetően. Ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli beszélgetett többek közt a globális felmelegedésről is, illetve arról is, hogy hogyan válasszunk a klímaváltozáshoz is alkalmazkodni tudó növényeket. Ebben pedig Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze is segített nekik.
1: Bardóczi Sándor, tájépítészmérnök, szakíró, nem mellesleg Budapest főtájépítésze, tudja, hogy hogyan kellene változtatnunk akár a város növényzetén, ehhez pedig reméljük lesz majd pénz is, de talán tud nekünk segíteni abban is, hogy otthon, mondjuk a kertben, vagy akár a balkonon mit tehetünk annak érdekében, hogy a növényeink, amik igencsak megsínylették az elmúlt időszakot, mondjuk bírják majd, vagy a kertünk bírja majd. Jó reggelt kívánunk Bardóczi Sándornak.
2: Jó
1: a vonalban. Szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szerinted mi a legfontosabb, amit meg kellene fogadni az embereknek, akiknek akár van kertjük, vagy éppen kertépítést terveznek?
2: Hát szerintem a legfontosabb az az, hogy nincsen két egyforma kert, és hát attól függően, hogy valaki az Alpok alján él, vagy mondjuk nyírségben, de akár valaki, hogyha Budán él, vagy Pesten, óriási különbségek tudnak lenni. Tehát nincs egy ilyen általános recept arra, hogy milyen növényeket alkalmazunk, az egész biztos, hogy a szárazság tűrő irányba kellene elmenni.
1: Hát sokan próbálnak ugye mondjuk olasz nyaralásból, vagy a horvát nyaralásból ihletet meríteni, hogy húha, most már látom, hogy olivafákat is árulnak itt-ott, meg banánfát is láttam már.
3: Még a Leanderbe is mindenki
1: tehát, hogy
3: szeretett
1: induljunk akkor ilyen mediterrán irányba?
2: Hát ezt abszolút nem javasolnám. Aha. Ugye ez egy óriási tévképzet, hogy folyamatosan melegszünk, tehát akkor jön a mediterrán. A mediterránnak azért van egy olyan jellemző, hogy ott van a közelben a tenger, ami egy meglehetősen párás levegőt biztosít. Nálunk Magyarországon pedig iszonyatos nyáron a légszárazság is egyre nagyobb lesz. Tehát olyan növények, amik a mediterránban át tudják vészelni ezt a lassájosabb időszakot, Magyarországon már csak ezért se tudnak működni. Plusz azért, hogyha annyira nem rövid az emlékezet, hogy az elmúlt télre emlékezzünk, akkor azt lehet látni, hogy időnként azért vannak nálunk szigorú telek, és az azt jelenti, hogy a mediterránban lévő növények, amik hát havat nem nagyon szoktak látni, fagyot még kevésbé, azok nem fogják tudni ezt átvészni.
1: Na jó, csak közben ugye ott van az elmúlt néhány évtizednek a nagy szenzációja, a tuja, ami szemlátomást szintén nem bírja most már, és talán a lucfenyővel kapcsolatban, úgy általában a fenyvesekkel kapcsolatban már egy pár éve kongatják a vészharangot, hogy az sem, ne felejtjük, nem is őshonos ugye Magyarországon, hanem csak behozták, csak eddig úgy el volt, jól érezte magát, de hogy azok is pusztulnak.
2: Igen, hát ugye régen nem a mediterránba jártunk nyaralni, hanem mondjuk az Alpesekre, és akkor innen érkezik a tuja korszak, meg van egy ilyen szerencsétlen elrendezése a magyarországi faiskoláknak, hogy a legnagyobb faiskolák az Alpok alján vannak, tehát ott nagyon jól lehet tuját termeszteni, csak amikor ezek kikerülnek a száraz Kárpát-medencébe, akkor ezek nem fogják magukat jól érezni, úgyhogy a tuja korszaknak jelenten vége van. Valami diverzebb és szárazságtűrőbb irányba kellene tudni elmenni, hogyha valaki az örök zöldeket szereti, mert mondjuk egész évben szeretné takarni, akkor például jó megoldás a közönséges boróka, ami egy őshonos növényünk, ráadásul boróka bogyó az egy rendkívül jó fűszernövény. Ókorban a rómaiak a fogmosás helyett használták például, tehát hogy ezt lehet jól használni, és ez egy örökzöld növény, de ugyanilyen jó például a közönséges tiszafa is, ami szintén egy örökzöld növény, és nagyon jó bírja a szárazságot.
1: Mondasz még egy pár ilyen növényt?
2: Hát, hogyha az örökzöldeknél maradunk, akkor például a cédrus az, ami ilyen. Igen. Ugye ez a libanoni cédrusról talán mindenki hallott csontváros esmény alapján. Tehát, hogy ő is egy nagyon jó szárazságtűrő. És hát itt úgy kb. El is fogytak azok az örökzöld növények, amiket így lehet gondolni, hogyha mondjuk ilyen téli zöld lomlevelűekben gondolkodunk, akkor például vannak olyan típusú viburnum nemzetség például, ami mondjuk ilyen téli zöldet tud adni, vagy akár mondjuk a kecskerágók, vagy a sóskaborbolya, ezek között vannak olyanok, amik téli zöldek.
1: Uh-huh. És a madárbirsel mi van? Mert az is, ugye, aminek ilyen apró kis piros bogyója van, vagy például vannak ezek a tűz, meg homoktövés, azok is egész jól szokták bírni
2: abszolút
1: a telet.
2: Tehát, hogy ezek között is vannak olyanok, amik sokkal jobban bírják például a homoktövis, ami például a homokon nagyon jól tud teljesíteni, egyébként kiváló C-vitamin forrás.
1: Csak kiírthatatlan, utána elkezd nőni, és az ember nem tud vele mit csinálni.
2: Valamit.
1: Olvastam múltkor egy posztodat, amiben konkrétan azt írtad, talán a Facebookon, hogy a füvet, a pázsitot, mint olyat, azt jobb, hogyha elfelejtjük. De közben meg az előbb, arról beszéltünk itt a Hungarometről Szép Szó Gabriellával, hogy például nem jó, hogyha nem tudom, ilyen térkövet rakunk a kertbe. Meg hogy sokan mondják, hogy a kavicszórás sem működik, tehát hogy kicsit elveszíti az ember az eszét, hogy akkor tulajdonképpen mit rakjak a kertbe?
2: Igen, hát én inkább azt mondanám, hogy mondjuk a gyep helyett, vagy mondjuk az angol pázsit, ami egy ilyen 2 centire nyírt, állandóan zöld gyep, ezt valószínűleg el kell felejteni. Ezt már most már Angliában is kezdik el felejteni, ami ennek az őshazája. Tehát lehetett látni ez itt idén, a 2022-ben is olyan képeket, hogy teljes közparkok száradtak csontszárazra. És hát valójában nekünk azt kell megtalálnunk, hogy valami természetközeli gyeptársulás irányába menjünk el. Itt például szóba jött az, hogy vannak bizonyos lóherefajták, tudom, fehérhere, vagy az eperhere, amit belekeverünk a magkeverékbe, és viszonylag ezek nyírhatóak, taposhatóak, aszályban jobban érzik magukat egy kicsit, mint egy ilyen monokultúrás gyepkultúra, és ezekkel érdemes kísérletezni, hogy a magkeverékbe ezeket is belerakjuk.
1: Anyám azt húzgálja ki mindig a fűből a lóheréket, hogy benne gaz.
2: Hát igen, tehát hogy ezt a nemes szokást talán el kell felejteni, és valami diverzebb gyepvásolás irányába elmozdulni, és hát borzasztóan fontos lenne az, hogy ne nyírjuk 2 centisre a gyepet, 7-10 centis gyert is tökéletesen működik, és kevésbé fog kiszáradni.
3: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen Bardóczi Sándor tájépítésznek. További jó munkát, szervusz!
3: Viszont hallásra, szia!
0: Azt hiszem, tényleg időszerű teljesen átalakítani a gondolkodásunkat a kertünkről. Nekem erről a témáról mindig az jut eszembe, amikor még általános iskolában egyszer a kémia tanárunk mondta, hogy eljön majd az idő, csak figyeljük meg, amikor Magyarországon is megterem a banán, meg a kókusz és pálmafák magasodnak majd fölénk. Ennek persze akkor mindenki örült egy kicsit, de akkor megjegyezte a kémia tanárunk, hogy jó, ez lesz nálunk, de mi lesz akkor Görögországban vagy Spanyolországban? Ezt is gondoljuk végig. És hát a helyzet csak ugyan egyre ijesztőbb. Itt a Sláger FM-en pedig holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel, benne pedig a hablatjáték, ami szintén ijesztő egy picit, de nem lehetetlen megfejteni a feladványt, úgyhogy erre akár már most jelentkezhetnek. Most pedig megyünk tovább a Zanzibár dalával, jön az Új napra ébredsz.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Rúzsa Magdi dala forgott, ez volt a Rúzs itt a Sláger FM-en, és én ezzel meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom önöktől kívánva további kellemes és tartalmas rádiózást. Kiskata voltam is, maradok továbbra is tisztelettel, a hírek után érkezik majd Esmiller András, indul a Slágerkult, viszont hallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát a köztársasági elnök. Új inkubátort kapott a Heimpál gyermekkórház koraszülött osztálya magánadományból. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes tisztázása érdekében. A tárca közleménye szerint a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből szoros határidő mellett valósítottak meg színvonalas, biztonságos és látványos eseményeket. Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy a tiszta valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az ünnepi tűzijáték lebonyolítását. Radnai Márka párt alelnöke úgy reagált, hogy az előkészítésben csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. Bak András köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka, meglátogatta az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban a hétfőn balesetet szenvedett Gripen pilótát, akit kedden sikeresen megműtöttek. Az őrnagy mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az orvosok és szakemberek, ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat a rehabilitációja. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy 5 csillagos, 1 ágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályán, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
1: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosra, derül ki a Visit Hungary legfrissebb felméréséből. A halászbár

0: Francia és a Dunapart is előkelő helyen szerepel a kedvelt budapesti kilátópontok között. A Sziget Fesztivál hazai látogatóit arról is megkérdezték, mit tartanak Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja a vonzerőt. A koncertek és fesztiválok 28% számára hívogatóak. A fővárosiak körében Pest 52-48%-ra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53-47%-os arányban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait méghozzá. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, akik meg vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak. Képesek hatással lenni a kulturális életünkre, mert minden mindennel összefügg. Egy sportmentál tréner pedig nagyon is képes erre hatással lenni. Kopcsándi Katát köszöntöm nagy szeretettel. Kata vagy Katalin, ezt nem tudtam eldönteni.
2: Kata.
1: Kata, oké. Okay. Örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, de nagyon fontos misszióval kapcsolatban érkeztél, és azért is örülök, hogy jöttél, mert sok olyan témát meg fogunk beszélni, ami érdekel minket, de nem biztos, hogy benne vagyunk nyakig, és átlátjuk rendesen ezeket.
2: Fantasztikusan összefoglaltad, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Kopcsándi Kata vagyok, a Caring Medical Point mentál trénere.
1: Aki gyakorlatilag több mint két évtizede foglalkozol emberekkel?
2: Így igaz, HR tanácsadással és szervezetfejlesztéssel foglalkozom, illetve a sportolók mentális támogatásával. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, és nem csak itthon, hanem nemzetközi területen. A Medical Pointnál a teljes körű diagnózist nyújtunk egy-egy sportsérülés esetén. Az MR vizsgálat után szakorvos értékelés, és utána azonnali rehabilitáció indul el a sportolók számára. Lézerterápia, mágnesterápia, gyógytorna komplex kombinációjával, és ezt vagyok hivatott megtámogatni mentális oldalról, hiszen...
1: Na, nagyon fontos, és azért is örülök, hogy jöttél, mert én ilyet nem nagyon tapasztalok.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak a sportolók számára fontos. A program keretében a sportmentális felkészítés eszközeit kapcsolja össze a sportorvosi, a rehabilitációs és a diagnosztikai szemlélettel. Valójában az a célunk ezzel a programmal, hogy mentálisan is felkészülten érkezzenek vissza a pályára, és tudatosabban kezeljék a versenyhelyzeteket a sportolók. És én azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy ez nem csak a sportolók számára fontos, hanem magánemberként is. Egy-egy sérülés feldolgozása az sokkal nehezebb, mint azt az ember úgy elméletben elképzeli és gondolja. Ehhez nyújtunk valódi segítséget. A sportolók esetében egyébként ez abszolút a sportoló céljához, az életkorához, az adott sportákhoz tud igazodni, hiszen nagyon egyáltalán nem mindegy, hogy egyéni sportolóról vagy csapatsportolóról beszélünk, nem mindegy, hogy hányadik sérülésről van szó. Van úgy, hogy azt érzi a sportoló, hogy én mindent beleteszek, én minden edzésen ott vagyok, én mindent tőlem telhetőt megteszek, és mégsem jönnek az eredmények.
1: És hány összetevős ez?
2: Rengeteg. Tehát, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és én azért szoktam azt mondani, hogy én eszközt tudok adni, de szándékot nem. Hiszen ha van egy adott szituáció, amin dolgozunk együtt a sportolóval, akkor én tudok adni egyfajta eszközt, kettőt, három félét, hogy mondjuk hogyan kezelje a stressz helyzetet, vagy hogyan térjen vissza a pályára. De nem, messze nem biztos, hogy az első az nála hogy az nála működni
1: igen,
2: fog.
1: Igen, igen.
2: Tehát
1: igen,
2: azzal neki igen kell dolgozni. Ő neki kell saját magával, hiszen olyan eszköztárat kap, amit aztán utána a végén saját magával tud vinni a pályára, és akkor is azt az eszközt tudja elővenni, amire neki szüksége van.
1: Na, én nagyon üdvözlöm ezt a missziót, ha nevezhetem annak a missziódat, missziótokat, mert szerintem ma már így 2026 augusztusának végén meg pláne evidens kellene, hogy legyen, hogy foglalkozzunk a lelkünkkel, meg a mentális állapotunkkal. De tényleg evidens? Vagy még mindig nem? Régen nem volt az?
2: Azt látom, hogy ciki pszichológushoz és mentáltrénerhez járni.
1: Főleg a fiatalabb korosztályban?
2: Szerintem ez korosztálytól független.
1: Tényleg?
2: Hogyha fáj a fogad, akkor elmész fogorvoshoz.
1: Igen.
2: Tehát ez teljesen, teljesen egyértelmű, magától értetődő. Nem vagyok pszichológus, tehát sportmentál trénerként funkcionálok, és abban az esetben, hogyha az én kompetencia határomra érek egy-egy sportolóval, akkor én őt tovább küldöm a megfelelő szakemberhez. Sokkal többet foglalkozunk, azt vélem felfedezni, hogy sokkal többet foglalkozunk a külsőségekkel. Sokkal több időt, pénzt, energiát fordítunk arra, hogy mondjuk a legmodernebb futócipőt vegyük meg, a legeslegjobb öltözékben legyünk, vagy milyen fancy edzőteremben edzünk, vagy milyen környezetben tudunk edzeni. És sokkal kevesebbet foglalkozunk azzal, ami a fejünkben, illetve a lelkünkben történik. És szeretném itt felhívni a figyelmet arra, hogy a legeslegdrágább felszerelésem fogja helyettesíteni azt a belső stabilitást, amit az adott helyzetben a teljesítmény során a pályán kell kezelnünk. A pályán kell kezelnünk a nyomást.
1: Abszolút egyetértek, de például az kinek a felelőssége, hogy elmegy hozzád, és meg tudod-e őt erősíteni annyira, vagy át tudod-e fordítani őt, hogy ezt felfogja?
2: Az elköteleződés az a sportolótól kell, hogy jöjjön, hogy ő akarjon saját magával foglalkozni. Tehát a világklasszisok, tehát a világklasszis nagy sportolók sem azért járnak mentáltrénerhez, vagy azért dolgoznak mentáltrénerrel, mert hogy baj van a fejükben, hanem egy olyan előnyre szeretnének szert tenni, ami tudja őket valóban bajnokká tenni. Most ez ilyen, úristen, nagyon amerikai stílusban hangzott, de való igaz. Hiszem azt, hogy a legfelsőbb szinten a fizikai felkészültség, a technika és a taktika terén már nagyon minimális különbségek fedezhetőek föl a versenyzők között, és az dönti el az első és mondjuk a negyedik hely sorsát, nagyságrendileg olyan 90%-ban, hogy az adott pillanatban mi történik a fejekben. Tehát olyan technikai, taktikai felkészülések vannak, olyan komoly, masszív edzésprogramban. Edzük az izmainkat, edzük a csapattal együtt, mindig jelen vagyunk a gyógymasszőrrel. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a fizikai, tehát az a stáb, aki fizikailag maximálisan támogatja a sportolót. Mentális szempontból én eszközöket tudok adni, az elköteleződést azt viszont magának a sportolónak kell saját magáévá tenni.
1: Ezzel van meló.
2: Ezzel abszolút.
1: Nem lehet megúszni, hát most ahogy hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, ez legalább akkora meló, mint az edzés.
2: És ez folyamatos kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez egy mindvégig jelen lévő, és az embernek a mindennapjaiba beilleszthető folyamatok kellenek, hogy legyenek.
1: Ebben tudsz segíteni?
2: Ebben abszolút tudok segíteni, és igen, ahhoz, hogy valódi fejlődést érjen el a sportoló, én hiszem azt, hogy ehhez 4 alappillérre van szükség. 4 nagyon-nagyon egyszerű eszköz.
1: Már kíváncsi vagyok.
2: És szerintem ez mindenki számára emészthető, elsajátítható, de ezeknek a hátterében, a feldolgozásában, illetve abban, hogy valóban a magamévá tudjam tenni, ebben tudok segíteni. Az első ilyen pillér az a kőkemény és szorgalmas munka. Nyilván ezzel nem mondtam újat, tehát lehet, hogy valaki egy Isten adta tehetséggel, talentummal született, de a szorgalom az mindig le fogja győzni a nyers tehetséget. Ha bármilyen nagy klasszikust nézünk, nagyon sok film és életút pálya már olvasható és megnézhető, és fantasztikus filmek születtek ezekről az utakról, de nagyon fontos az, és minden egyes esetben visszaigazolódik, hogy a sportban a céltudatos beletett munkaórák azok építik fel a fizikai és mentális állóképességet. Hozzáteszem, ez a magánéletben sincs másképp.
1: Jogos.
2: Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy fegyelmezetten tanulni, pluszban beletenni az energiát, és ez mindig meg fogja hozni a gyümölcsét. Uh-huh. Hát ez az első pillér, ez még így önmagában nem igazán lesz elég. A második pillér az maga a jó kedv és a pozitív energia. Aha. Itt nem azt mondom, hogy itt humorizálni kell, és mindenből buta vicceket kell csinálni, és csak nevetgélni kell.
1: Hanem
2: maga így van, tehát hogy maga a hangulat, hogy ne a panaszkodás övezze uh-huh. át a mindennapjainkat, hanem az a jókedv, az a rugalmasság, amivel egy-egy kudarcot is másképp tudunk feldolgozni. És a stresszt is másképp tudjuk feldolgozni. Hozzáteszem, ez nagyon fontos, hogy a problémákat nem át kell lépni. A problémákat ezzel együtt meg kell élni. Tehát azok a mieink. De azokból is fejlődni tudunk, és azt kell megtalálni, hogy egy-egy problémából én mit tudok tanulni, hova tudok uh-huh. fejlődni, miért kaptam ezt a problémát. És ha jókedvel és pozitív hozzáállással vagyok, egyrészt saját magam és a problémáim iránt, ezután tudok már a másik iránt is.
1: Jogos.
2: És azok az emberek, akik körülvesznek, azokkal más kapcsolatot tudok ápolni. Én szerintem nem mondok azzal újat, hogy érzékelni lehet azt, hogy a világ érzelmi világa kimerülőben van. És ez szerintem nagyon-nagyon szomorú.
1: De ezt abszolút érzed egyébként a klienseken is?
2: Van, akin igen. Hozzáteszem, hogy nagyon komoly titoktartás köt engem.
1: Nyilván gondoltam.
2: És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hiszen ebből élek ez a munkám, és ezt fontosnak tartom megemlíteni, hogy...
1: Nem is arra kérlek, hogy itt most elmond a titkokat, de általában mi az, ami kibillenti őket mentálisan? Párkapcsolat? Otthoni dolgok? Szülőkkel akár? Barátság?
2: És ezek kombinációja.
1: Aha, oké, gondoltam.
2: Tehát, hogy nem lehet újat mondani, de az, hogy ha valóban egymás felé tudunk nyitni és kapcsolódni, és nem a telefont bámuljuk, tehát szállj fel egy metróra. Az emberek 95%-a a telefonját nyomkodja. Menj el egy étterembe. Párok ülnek úgy egymással szemben.
1: Tudom,
2: tehát nem kapcsolódnak. A gyerekeket úgy ültetik le, sportszülőként mondom, hogy ezeket én ugyanúgy végigkísért rem, uh-huh. és végig kísértem.
1: Te magad is szülőként?
2: Sportszülőként mondom azt, hogy nem könnyű feladat az, hogy mindig megtaláljuk a jókedvet, és mindig megtaláljuk azt a kapcsolódási pontot az emberekkel, a gyerekekkel. Kettő tinédzser gyerkőcöm van, tehát nagyon-nagyon jól tudom és tapasztalom élő egyenes adásban azt, hogy milyen nehézségek vannak. De ettől függetlenül igenis kell az, hogy meglássa az ember azt, hogy ha én az emberi mi voltommal emberként kapcsolódok, csatlakozok a másikhoz, akkor teljesen más terület nyílik meg. Uh-huh. Mentálisan is sokkal több segítséget tud adni az élő kapcsolat, mint az, hogyha én csak a telefonomat
1: abszolút.
2: Nyomkodom.
1: Azon gondolkodom, ahogy így hallgatlak téged, igen. és szabad ne feled, bocsánat,
2: nem fogom ígérni.
1: Hogy ennyi ideje foglalkozol emberekkel. Láttad azokat a különbségeket is, mert ugye ez egy mostani probléma, vagy pár éves, hogy ott a mindenkinek a kezében az okostelefon, és azt nyomkodja. De 20 éve még nem feltétlenül nyomkodtuk ezeket. Akkor milyen problémák voltak? Nagyon más volt a probléma halmaz.
2: Én azt gondolom, hogy a türelmetlenség az megvolt korábban is. Nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni.
1: És ez mindent gyakorlatilag.
2: Igen, tehát hogy ez most független attól, hogy sportolóról beszélünk, magánemberként, iskolai tanulmányokról, bármiről beszélünk, nagyon, ez egy állandósult probléma, mert nagyon gyorsan akarjuk, hogy látszódjon az, hogy az én befektetett munkámnak megvan a gyümölcse. Uh-huh. Vagy nagyon hosszú távú célokat tűznek ki az emberek maguk elé, vagy pedig céltalanul vannak. Uh-huh. És hogyha nincsenek elérhető célok kitűzve, akkor nem lesz meg az emberben soha az eufórikus, pozitív élmény, hogy ezt megcsináltam. Igen. És megveregethetem a vállam. Uh-huh. Vagy azt mondom, hogy igen, akkor meg lehet dicsérni, vagy és manapság ennek a másik oldala található meg ugye a közösségi médián. Tetszik, vagy nem tetszik, szerintem ezt ki lehet mondani. Uh-huh. Hogy a közösségi médián az látszik, hogy mindenkinek tökéletes élete van.
1: Igen.
2: Mindenki nagyon-nagyon inspiratív és csodálatos és exkluzív helyeken nyaral, és olyanokat eszik, és olyan társaságban van, és csak jó dolgok történnek. És valójában ezt, hogyha én mentáltrénerként fordítom le saját magamnak, akkor azt látom, hogy azokat a valós problémákat, amikkel egyébként szembe kéne nézni, mint ahogy mondtam az előbb, hogy a problémákat meg kell élni, azokat mi a szőnyeg alá vagyunk hajlandóak söpörni, és nem általánosítok.
1: Na jó, lesz meló. Lesz meló.
2: Tehát, hogy ezzel lesz meló. Visszatérve, ha megengeded, a következő pillér az a tisztelet. Egyrészt önmagunk iránt, mert tehát egyáltalán a tisztelet az az önmagunkkal való kapcsolattal kezdődik. Uh-huh. Tisztelnünk kell a saját testünket és a saját határainkat. Sportolóként ezt a megfelelő regenerációval, a minőségi alvással, a megfelelő táplálkozással és persze a testi-lelki egyensúly megőrzésével tudjuk ezt megtenni. Uh-huh. Tehát az, hogy én persze a komfortzónámat kijebb és kijebb toljam, hogy ez fontos. De nem az a lényeg, és nem az a fontos, hogy nagyon gyorsan, mint ahogy ismételten vissza tudok kanyarodni oda, hogy nagyon gyorsan akarunk sikereket elérni, hanem hogy tiszteletben tartva az én fizikai és mentális korlátaimat, de hogy tudjak folyamatosan fejlődni. És hogyha saját magamat tisztelem és rendben vagyok, akkor tudok valójában a környezetem irányába is tisztelettel lenni. Az a stáb, aki mellettem van, a csapattársaim, a családom,
1: jogos, igen,
2: akik támogatnak. Igen. És ezt követően fogunk tudni kialakítani stabil emberi kapcsolatokat, és utána tudunk foglalkozni az önértékelésünkkel, meg az önbecsülésünkkel, ami már egy sokkal mélyebb szint, amivel valóban nagyon-nagyon sok munka van. És végül, de nem utolsó sorban, szerintem az egyik legnehezebben megugorható pillére annak, hogy valóban fejlődni tudjon egy sportoló, mert hogy elsősorban sportolókról beszélünk, az pedig a szeretet és az elfogadás.
1: Könnyen megy? Hogy menne könnyen?
2: A szeretet valójában egy egyetemes nyelv. Teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján vagyunk. A tiszteletet még meg lehet torpedózni, hogy úristen, milyen korban és
1: milyen
2: a világnak melyik pontján vagyunk, és hogyan beszélünk, milyen mélységben beszélünk tiszteletről, de a szeretet az egyetemleges. És ami itt fontos, hogy ne csak a győzelmet szeressük, hanem magát a folyamatot, a győzelemhez vezető utat. Azt a kemény munkát, ami az első pillér. Uh-huh. Azokat a pozitív attitűdű probléma kezeléseket, ami a második pillér. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy saját magamat is nyilvánvalóan legyen egyfajta önszeretet, hogy elfogadom saját magamat a hibáimmal együtt. Uh-huh. Mert mindenki hibázik. Ezzel
1: ér hibázni.
2: Ér hibázni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy sajnos vannak olyan edzősportoló kapcsolatok, ahol ez nincs kimondva, hogy ér hibázni. És ezt nagyon rossz megtapasztalni, mert hiszen emberek vagyunk. És aki azt mondja, hogy nem hibázik, az nem mond igazat. És ez nagyon-nagyon
1: fontos. Ez a magának árt a legtöbbet.
2: És magának árt. És hogyha ezt mondja, akkor az adott önszeretet, az nem jelenik meg. És hogyha ezzel együtt tudunk élni, akkor nyilvánvalóan a feltétel nélküli szeretet az, ami tud segíteni, és a csapattársak, az edző, a stáb és minden környezetünkben lévő emberrel, hogyha szeretettel vagyunk, akkor minden fejlődés, illetve
1: könnyebb.
2: Nyitottsággal, együttérzéssel tudok, persze.
1: Ugye egyetemleges, amit mondtál, és bocsánat.
2: Ez nagyon általánosnak, de pontosan, és ez nagyon fontos, mert ezt követően tudunk hálásak lenni.
1: Igen,
2: hálát
1: igen,
2: adni, igen. Ami ahhoz a bizonyos flow állapothoz fog igen. vezetni, és persze nagyon sok bullyingról lehet hallani, gonoszság, fájdalom van, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek között is, és mindenkinek van egyfajta belső hangja, egy belső démon, vagy belső hang. Ha szeretettel vagyunk ez iránt, akkor azt is át tudjuk keretezni, Persze, természetesen mentáltrénerként, ennek a belső hangnak a megszólaltatásában, és ennek a belső hangnak az átkeretezésében.
1: Segítesz?
2: Tudok segíteni?
1: Szuper,
2: pontosan.
1: Na, képzeld el, hogy nem fogsz örülni neki, de jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, és millió téma van még, amit nem beszéltünk.
2: És a szülőknek nem tudtam üzenni.
1: A szülőknek szerintem majd a következőt abban gyere vissza és üzenj.
2: Jó.
1: Mert annyira sokrétű ez a program, meg annyira sokrétű a te hivatásod is.
2: Nagyon,
1: meg imádom. A téma. Azt láttam, az abszolút átjött. No, de akkor még el nem menj, addig mondd el, hogy hol érünk el, meg hol érnek el, akik szeretnének véled kapcsolódni.
2: Nagyon nagy szeretettel várom a kedves sportolókat és érdeklődőket a caringmedicalcenter.hu oldalon, és ha megengeded, akkor azt tudom üzenni a kedves hallgatóknak, hogy célod legyen, hogy örömteli életet élj.
1: Na, milyen szép búcsú. Köszönöm, hogy itt voltál, Kata. Sok csillogó szempárt neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, hogyha a klienseidé is csillog.
2: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszélgetést. Legyen
1: kedves
2: szép napod.
1: Hallgatóink, köszönöm, hát néked meg még szebb. Katától most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, mondhatom, hogy régi kedves barátunk, a Fülöp Tímet köszöntöm nagy szeretettel, mert nem először vagy itt ebben a műsorban, nem is utoljára.
2: Reméljük.
1: Abban biztos vagyok, mert nagyon jó közösségi programokat szervezel most éppen gyerekeknek.
2: Igen.
1: Workshopok
2: igen.
1: Vannak, kulturális találkozótér.
2: Igen.
1: És az meg nagyon fontos a mai világban szerintem, hogy ugye amikor itt az információ sztráda ott a zsebünkben is, lassan már a barátságok is üzenetek formájába korlátozódnak,
2: pontosan.
1: Akkor lehessen valahol találkozni.
2: Igen.
1: Egymással.
2: Igen.
1: Na szóval örülök neked, hogy
2: köszönöm.
1: Mi ez neked egyébként ilyen kulturális misszió?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kulturális misszió-e? Hát igazából egyrészt igen, másrészt pedig nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal, és most már felnőttek is vannak, tehát most már 3 csoport fut, hamarosan a felnőtteknek lesz egy bemutatója, amit még meg kellett volna ejteni júniusban, de hát annyira elfoglaltak a felnőttek, hogy ez így nem történt meg, nem lehetett, igen. Na minden esetre igen,
1: színi kurzusok?
2: Igen, tehát színjátszó csoportok, kicsiknek, nagyoknak, kamaszoknak, és igen, szóval valamelyik nap az fogalmazódott meg bennem, hogy én nem szerettem az embereket, a felnőtt embereket, én a gyerekeket szeretem,
1: ezt
2: és az állatokat. Igen. Igen, ezt így kimondtam magamnak, és ebben tényleg van egy nagy igazság, mert az, amit mondjuk a gyerekek adnak nekem, ezeken a foglalkozásokon, hát az valami tényleg elképesztő. Nagyon, nem mondom azt, hogy nagyon sok idő kellett, mire rájöttem ennek a titkára, hogy hogyan lehet őket megfogni, de tényleg a legérdekesebb az, hogyha ugyanolyan szinten kezelem őket, mint, tehát, hogy felnőttnek kezelem őket. Szóval, hogy nincs babusgatás, nincs nyűnyükézés és egyéb kis, tehát nem
1: és
2: úgy...
1: És ezt ők értékelik?
2: És ezt ők nagyon értékelik. Abszolút nagyon értékelik. Minden gondolat, minden, tehát, hogy nagyon sok érzelem kiszokott bukni. Nagyon-nagyon csodálatos óráink vannak, amik spontánul keletkeznek, tehát valaki behoz egy témát teljesen véletlenül, és akkor utána 2 órán keresztül tudunk róla mesélni, beszélni, mindenki megosztja a saját kis titkait, gondjait, stb. Természetesen a színjátszás a legfontosabb, és az, hogy mármint, hogy a játék maga.
1: Jó, de
2: a
1: azon
2: játék.
1: Keresztül nyílnak meg.
2: Igen, abszolút azon
1: van
2: keresztül
1: egy
2: ilyen is.
1: Nagyon jó.
2: Igen, és ez a
1: eszköz a kezedben.
2: Igen. Ez a színláz suli, ez lett a neve, ez egy ilyen kis rögtönzött név lett, és hát ez maradt, ez 2 éve van már most itt Budapesten, januárban. Szilágyi Erzsébet fasor 1, igen, tehát hogy nagyon jó frekventált helyen van, könnyen megközelíthető, és akkor ez egy nagyon kis csodacuki befogadó tér.
1: Hol tudnak jelentkezni?
2: A
3: színlazsuli@gmail.com e-mail címen, vagy pedig a, tehát hogy van egy színlazsuli nevű Facebook oldal és Instagram oldal is, úgyhogy ezt meg lehet keresni, ott vannak.
1: Ez a tiéd.
3: Így van, ez az enyém van. Telefonszám van, e-mail cím, és akkor mindent meg lehet, mindent megtalálnak.
1: Szuper. Hogy januárt kezdted elmondani.
3: Igen, hogy januárban költöztünk ebbe a térbe, mert nekem nagyon sok, hát szóval így kiszolgáltatott helyzetbe kerültem sokszor ilyen terembérlés által, és nagyon-nagyon nem volt szimpatikus számomra ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én saját kezembe veszem a dolgokat, és akkor olyan teret adok, és hát, hogy mondják ezt, igen, ja, hát olyan teret építek igazából a gyerekeknek, ami nekik is nagyon tetszik, és nekem is nagyon tetszik, és akkor tehát a legfőbb dolog az, hogy otthon érezzék magukat, és nagyon sok kedves visszajelzést kaptam, hogy hát, Timi, ez nagyon szép, hogy amit te ebből kihoztál, az nagyon-nagyon cuki, úgyhogy mindig úgy jönnek oda, hogy hazajönnek.
1: De jó. No, a gyerekek, ugye ahogy mondtad, hogy őszintebbek, nyíltabbak, ösztönösebbek is talán, mint a felnőttek?
3: Abszolút. Abszolút ösztönösebbek. Hát még nincsenek megmérgezve.
1: Igen, nincsen megmérgezve, hogy de nem is nagyon lehet trükközni velük akkor ezek szerint.
3: Ez pontosan így van, igen.
1: A színészetnek nincsenek olyan eszközei pedig, amivel ezt lehet? Vagy ti jóra használjátok?
3: Hát most mondhatnám azt, hogy jóra használjuk, de nekem nyilván, tehát hogy nem a egyáltalán nem célom színészeket kinevelni ezáltal, pont az a célom, hogy a gyerekek, tehát hogy két lábbal álljanak a földön, megnyíljanak, és hogy picit szabadabban tudjanak mozogni, játszani, felszólalni, megszólalni, tehát hogy egy picit ezt a lámpalázat is csökkentsük, és nagyon tényleg elképesztő erejük van nekik.
1: Azt mondta, lámpaláz, tehát ha felszabadultak válnak, azért az ezért nevezett workshopoknak is?
3: Igazából nem, tehát hogy ez tehát színjátszó csoportok igazából, igen.
1: Szóval. De közben majdnem olyan, mint egy workshop. Tehát, hogyha felszabadítod a kölyköket az alól, hogy ne legyenek megfelelési kényszereik ideje korán egyébként, igen, akkor az egy nagyon komoly személyiségfejlesztés.
3: Abszolút, abszolút, de ezt mind ők csinálják. Tehát, hogy én csak azt tudom nekik, igen, tehát én azt tudom nekik nyújtani, amit én tudok, és én tudom őket igazából egy picit jobbra vagy balra terelni, és megadni nekik azt a teret és lehetőséget, amivel ők tudnak dolgozni, és nagyon sokszor, tehát nagyon fontos tényezője az óráknak az is, hogy hagyni őket dolgozni. Tehát nem megmondani, van egy feladat, amit meg kell oldani, és akkor vagy csoportokban dolgoznak, vagy az egész csapat dolgozik egyszerre, és elképesztő, hogy mik szoktak történni. Tehát, hogy egymást segítve, egymásnak szólva, most már egy teljesen összeszokott csapat van mondjuk a kis csoportban, tehát, hogy ők már 2 éve járnak szinte mindannyian, úgyhogy ott már megvan, hogy hogyan működnek, mit kell csinálni, mit kell tudni, tehát, hogy egy ilyen abszolút és folyamatosan fejlődnek. Aha.
1: Mikor, milyen intenzitással vannak ezek a
3: heti egy alkalom, szombatonként van a kis csoport és a kamasz csoport, és a legkisebb csoport pedig, ami most fog indulni szeptember közepétől, az hétfőnként van délután 4 órától fél 6-ig, és utána vannak a felnőttek.
1: De neked már volt korábban is a gyerekekhez valami fajta vonzalmad?
3: Igen, én ugye vajdasági születésű vagyok, és ott játszottam 7 éven keresztül először a Szabadkai Népszínházban, és utána a Kosztolányi Dezső Színházban, és amíg én ott voltam, tehát én amint kijöttem az egyetemről, én elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, és ott is volt, ott mondjuk szerb csoportom volt, tehát nem magyar gyerekekkel foglalkoztam, hanem szerb gyerekekkel foglalkoztam, és hát ezt nagyon élveztem, és nagyon éltem, és imádtam teljesen már, és én is továbbra is azt érzem, hogy én is gyerek vagyok. Esküszöm, tényleg, tehát hogy valahogy azt érzem, hogy emiatt és miattuk tudom még talán valamennyire frissen tartani az agyamat, és én sem hagyom, hogy megmérgezzenek a különböző felnőtt
1: dolgok. De akkor hogy jöttek be a felnőtt foglalkozások?
3: Hát a felnőtt foglalkozások úgy jöttek be, hogy egy picit azért vágytam arra is, hogy nyilván ezek amatőrök, tehát hogy olyanok, akik nem jártak még színpadon, szívesen kipróbálnák magukat, hogy akkor tényleg egy olyan közösséget építeni, ahol tényleg szabadon lehet mozogni. Uh-huh. Szóval, hogy ezt mindenkinek mindig elmondom, és nagyon fontos, hogy tényleg nem színészeket szeretnék kinevelni, viszont aki azt szeretne lenni, vagy tehát, hogy van két olyan fiatal hölgy is, aki most arra a pályára készül, tehát, hogy, és akkor rájuk kicsit külön figyelek, picit többet dolgozunk bizonyos problémákon, vagy hát nem problémáknak nevezném őket, hanem hogy tehát ami gyengeség, azon egy picit jobban dolgozunk, uh-huh. és hát igen, így jöttek a felnőttek, hogy ki szerettem volna ezt próbálni, hogy ezt mennyire lehet így összeegyeztetni, és hogy működik egy olyan közösség, ahol tényleg teljesen ismeretlen emberek jönnek.
1: Hát oké, de a közösség a lényeg, pont amiről beszéltünk.
3: Igen,
1: lehet
3: igen.
1: ismerkedni, barátkozni, bármit.
3: Abszolút, abszolút, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a felnőtteknél tényleg nagyon nehéz összeegyeztetni, mert mindenkinek minden más fontosabb, mint ez. Tök kevesen vannak, akik tényleg azt gondolják, és azt érzik, hogy ez nekik nagyon sokat ad. Tehát, hogy mindig ugye itt van a munka, nem tudok jönni, dolgoznom kell, ezt meg kell oldanom, el kell mennem, be kell írnom, meg kell csinálni, tehát, hogy és ez...
1: Ja, világ, értem, igen. Abszolút értem. A színház van neked még egyébként emellett?
3: Színház van, olyan értelemben van, hogy van ugye a Hermelin, uh-huh. aminek ugye nemrég volt a bemutatója.
1: Jól sikerült?
3: Nagyon jól sikerült, azt nagyon-nagyon szerették. Igen, és akkor már, folytatódik, igen, most szeptemberben uh-huh. két előadásunk lesz, és a Vörös Neon van, ami, uh-huh. tehát ami színház és kabaréként működik, és ugye ez a Kultúrbrigád csapata, akik régen az Átriumot vitték, és igen, akkor én így kerültem, tehát hogy ott volt egy koprodukció a Kosztolányi Dezső Színház és az Átrium között, majd én felköltöztem utána, és akkor nagyon, nagyon megkedveltek, aminek én nagyon örülök, és aztán hát nyilván a politikai helyzet, az ex-politikai helyzet ellehetetlenítette az Átrium működését, úgyhogy sajnos bezártak, és ők ugyanez a csapat nyitott most egy ilyen színház / szórakozóhely, kabaré és a többi, uh-huh. tehát egy nagyon nyitott, őszinte, szuper helyet, ahol tényleg mindenki megtalálja uh-huh. magának való szórakozási lehetőséget, úgyhogy ott van egy előadásom, a NER feleség titkai, csodálatos, szatíra, természetesen ezt el kell mondani, és azt nagyon-nagyon sokan szeretik, és jönnek rá, és ennek én is kifejezetten örülök, és szombatonként szokott lenni egy kabaré. Most a uh-huh. We Are The World, és télen pedig a Téli Álom című műsor.
1: Tehát gyakorlatilag megvan az egyensúly ilyen szempontból az életedben.
3: Igen, azt tudom mondani, hogy igen, megvan. Megvan az egyensúly, alakulóban vannak dolgok, amikről még nem beszélhetek, de egyébként igen, nagyon bízom benne, hogy tehát egy picit azért bele szeretnék jobban merülni a filmes világba, de nem Magyarországon, tehát hogy nekem inkább a külföldi filmek iránt vonzódom. Megértem. Hogyha ezt lehet így mondani.
1: Megértem. Vissza egy picit a gyerekekhez.
3: Igen.
1: Ha ugye heti rendszerességgel találkoztok, meg a csoportok fejlődnek hétről hétre, mikor válik ez? Vagy mikor van a mindenki uh-huh. hívják gála előadás?
3: Nem annak szoktuk hívni, bemutató,
1: bocsánat.
3: Igen. Na hát ez úgy szokott történni, hogy tehát szeptemberben, amikor elkezdjük az új évadot, uh-huh. ezt azért így profi szinten szoktuk csinálni, hogy igen. mi évadot kezdünk, a szeptembertől decemberig tartó időszak az mindig egy saját improvizációkból született kis előadás lesz, és december végén bemutatjuk ezt a kis előadást. Tehát mi ezt ilyen mini vizsgának uh-huh. szoktuk hívni. És akkor tehát, hogy az óráknak van egy struktúrája, amit nyilván tehát, hogy attól függ, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, és hogyan lehet ezt betartani, óvatosnak kell lenni, de hát minden órát azzal kezdünk, hogy mindenki elmondja, hogy mi történt vele a héten, csak 2-3 mondatban. Mm. Természetesen ez el szokott húzódni, mert mindenki nagyon sokat szeret beszélni. De
1: és mindenkivel annyi minden történt.
3: Így van, és mindenkivel annyi minden történt. Persze, hát és nagyon fontos, hogy a nagymama mit főzött, és hogy azt ő mennyire nem szerette, tehát hogy de tényleg nagyon cukik, úgyhogy ezeket, de fontos, tehát hogy fontos teret adni ezeknek a helyzeteknek, és ezeknek a gondolatoknak, érzelmeknek is, amik számukra nagyon-nagyon fontosak. és utána van egy ilyen kis átmozgatós, vagy koncentrációs játék, vagy bármilyen kis fizikai gyakorlat, majd ezután jönnek a fontos, tehát ami az elő, nem a fontos, tehát minden fontos, de ugye ami az előadás része lesz, mindig viszek egy témát, és akkor különböző feladatokat kapnak, amiket meg kell oldani, és ezeket ők improvizálják, majd utána ezekből én szoktam nyilván így összeírni egy kisebb darabot, és akkor azt mutatjuk be. És akkor a következő fél év pedig, hogy igazi színészeknek érezzék magukat, az mindig úgy szokott kinézni, hogy januártól júniusig egy előadást csinálunk, tehát hogy már viszem nekik a szövegkönyvet, megkapják a szöveget, jaj, szereposztás, mint a profiknál. Jön a jelmez, díszlet, stb.
1: És van olvasópróba is?
3: Olvasópróba is van, természetesen, persze. És akkor mindenki elmondhatja, szóval nyitni. Igen, tehát hogy így megengedő szoktam lenni ezzel kapcsolatban. Lehet mondani, hogy nekem ez a szerep nem tetszik, változtatni szeretnék, stb. De hát ezt is azért koordinálni kell, mert tehát, hogy mindenkinek meg kell adni valahogy a lehetőséget.
1: Nyilván. Tényleg nagyon profinak hat, ahogy így mesélsz róla. Az írás, azt mondtad, hogy te írsz darabot, az első.
3: Igen, de az ő improvizációjuk.
1: Azt értem, volt, tehát, de hogy az, hogy itt a rendezőség, a dramaturgia, itt sok minden keveredik abban, amit te csinálsz. Melyik részét szereted a legjobban a színháznak?
3: Hát az összeset.
1: Az egészet.
3: Igen. Tehát, hogyha most mondjuk a gyerekekre vonatkozó és a fiatalokra vonatkozó foglalkozásra gondolsz, akkor az összeset tényleg, mert mindegyik folyamatnak megvan a... Nyilván nem tudok írni, tehát, hogy vagy én nem gondolom magamat egy nagy írónak, sőt egyáltalán, de tehát az, ami megszületik ezekből az improkból, van, amikor tényleg sírva nevetünk mindannyian, és van, amikor tényleg mindenkinek könnyes a szeme.
1: Na jó, de a történetekhez értesz.
3: Talán. Nem tudom.
1: Hát abból élsz.
3: Hát abból élek, de hát ez egy ösztönös dolog.
1: Na, pont azt azért hiszem. Jó. Pont azért jó, mert természetesen jön.
3: Gondolom, feltételezem. Figyelj, fogalmam nincs. Tehát, hogy én ezeket nem tudom így megfogalmazni.
1: Egyébként miért csak hét? Tehát, hogy nem lenne időd, energiát, hogy ezt heti több napon át?
3: Nem, nekem nem lenne energiám, hanem a gyerekeknek nem lenne energiájuk. Amit nagyon sokan, rengeteg külön órára járnak folyamatosan. Zenesuli, sport és egyéb elfoglaltságok a hét közben, ezért tehát hogy mondjuk a kamaszoknak és a kicsiknek ez a szombati nap, és még ugye a hétfő a legkisebbeknek, meg a felnőtteknek, de hogy nem egyszerűen összeegyeztethetetlen az életük. Aha. Nagyon furcsa, de tényleg így van.
1: Jó, jogos, abszolút jogos, amit mondasz. Várod a szombatokat?
3: Igen. Nagyon várom a szombatokat. Mindig nagyon várom a szombatokat, és itt nyilván mindig készülök is. Na, ez nem igaz, nem készülök mindig. Nem készülök mindig. Tehát, hogy megvan előre, hogy mi a terv, a tematika, amit szeretnék, és az is, ahogy említettem, nagyon sokszor függ attól, hogy a gyerekek milyen állapotban vannak, mert ha azt látom, hogy mindenki totál teljes őrületben van, akkor nyilván nem csinálhatok velük egy olyan koncentrációs feladatot, ahol ülve kell figyelni egymásra, hanem muszáj őket megmozgatni, muszáj, tehát engedni kell, hogy sikoltozzanak és ordítsanak, és egymást zavarják, úgyhogy...
1: Budáról járnak elsősorban hozzád?
3: Igazából mindenhonnan.
1: Vagy mindenhonnan?
3: Aha, mindenhonnan. Vannak, akik nagyon távolról, és hát vannak nyilván budaiak is, akik a közelben laknak. Ez nagyon sok szülőnek gondolom egy előny, hogy ott van a közelben egy ilyen kis tér. De igen.
1: Vegyesen fiúk, lányok egyaránt?
3: Vegyesen fiúk, lányok, igen. Kevesebb a fiú természetesen, de igen, vegyesen fiúk, lányok, és ahogy az egyik...
1: Ez jellemzően el lehet mondani. Emlékszem, amikor az én gyerekem még kicsi volt, és jártunk a Földesi Margitnál, meg mit tudom én, még valami volt ott a pólus környékén, és tudom, hogy ilyen tábor jelleggel egy hétig ott tehetetlen, és aztán végén volt előadás, de ott is csak lányok voltak
3: csak
1: szinte.
3: Csak lányok. Igen, nem tudom, hogy ez miért van.
1: Jobban vonza?
3: Szerintem jobban vonza őket, tehát a szereplési vágy az náluk de talán nálad erősebb.
1: Is.
3: Igen,
1: nálad is
3: igen, tehát hogy igen, 80%-ban lányok vannak, 20%-ban fiúk. De azok a fiúk, akik eljöttek, ők maradtak is.
1: Szuper. Mennyi bemutató volt?
3: A színlázban?
1: Nem, igen, a színlázban.
3: Bár csak, hogy volt...
1: Tehát ezekből nem, megmondom, hogy kérdezem, hogy ebből nem lehetne egy komplett gyerekdarabot írni?
3: Ezekből a mondjuk az improvizációs részekből?
1: Van benne annyi?
3: Mivel más a tematika, de lehetne, csak mindegyik, tehát akkor többet kéne. Uh-huh. Mivel más, mindig más volt a tematika. Tavaly például ezt nagyon-nagyon szerettem. Tavaly az volt a témánk, hogy mi foglalkoztatja őket per pillanat a legjobban. Uh-huh. És csodálatos dolgok jöttek ki. Valaki, tehát hogy most a kis csoport, amiről beszélek, az 11-től már 11-től 14 éves korig van, de igen, tehát hogy akkor még egy mondjuk 10 vagy 11 éves gyermek azt mondta, hogy ő a klímaváltozást nagyon nem tudja elviselni, és ő erről csinált egy csodálatos, egyébként nagyon vicces jelenet volt, de hogy volt, aki azon aggódott, hogy majd ha ő elmegy egyetemre, akkor neki nagyon fognak hiányozni a szülei, és a barátai már előre. Valaki azon aggódott, hogy az ő szülei, amikor elváltak, akkor vajon miatta váltak el. Szóval, hogy ezek...
1: Igen, maga az élet.
3: Maga tényleg. Az élet. És ez, hogy mondjuk egy 10-11 éves, 12 éves gyerek szájából ezeket hallani, ez és látni komoly. Úgy, hogy ezt ő maga, tehát, hogy nyilván amikor a saját jeleneteiket csinálják, ők választják hozzá a partnereket, és ők is rendezik meg a saját jelenetüket, és ők a főszereplői a saját uh-huh. jeleneteiknek. Tehát, hogy és akkor ezeket látni, ez nagyon sokszor nagyon súlyos.
1: Elhiszem. Na, hát sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő. Színlaz@gmail.com
3: Színlaz Suli@gmail.com
1: És a Színlaz Sulit Facebookon, Instán ugyanúgy megtaláljuk?
3: Pontosan, Facebookon, okay. Instán.
1: Érdemes keresni. Igen. Fülöp Tíme a Színlaz Suli.
3: Igen.
1: Misszióját, mert abszolút fejleszt.
3: Igen.
1: Önbecsülést, mindent.
3: Mindent.
1: Kommunikációt.
3: Persze.
1: És hát azért az fontos, hogy ne feszengjen a gyerek.
3: Így van. Így
1: és szívből ajánljuk mindenkinek. Örülök, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
1: Sok csillogó szempárt neked, mind a színlázban, mind a színházban. És gyere minden mérföldkőnél, szívesen látlak.
3: Köszönöm szépen.
1: Műsorban. Kedves hallgatóink, Fülöp Tímával beszélgettem, és Timitől elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: szerdám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kopcsándi Katának és Fülöp Tímeának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Az országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből a hatvani kórház főigazgatóját. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája a budapesti állatkertben is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van. A külügyminisztérium közölte, hogy a konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli hatóság legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentette azután, hogy szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A hatóság szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Tóth Árpád országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, a 60. Albert Schweitzer kórház rendelőintézet főigazgatóját, közölte az országos kórházi főigazgatóság. A főigazgatói feladatokat augusztus 27-től Valentin Népa Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el megbízott vezetőként, írja a 24.hu. Az okfő közleménye szerint a 60. kórház a közelmúltban részese volt egy 83 éves beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek. Az ügy kivizsgálása a kórházban és a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatónál is folyamatban van. A betegszállító szervezet két munkatársát határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól. Korábban a lap megírta, hogy egy 3 éve fekvő beteg asszonyt még élve stabil állapotban szállítottak a 60. kórházba, másnap azonban már holtan vitték haza a betegszállító autóval. Ősszel Békéscsabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A rendezvényekre elsősorban a jármű, fém és műanyag, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektorok képviselői számára is nyitott a lehetőség. A fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítést és beszállítói felkészülést biztosít a résztvevőknek. Különleges élményekkel, izgalmas programokkal és 20 féle egész este működő helyszínen várja a látogatókat a budapesti állatkert. A 15. állatkertek éjszakáján, amelyet pénteken este tartanak 19 órától éjfélig. A kert a szokásos nappali nyitvatartás után bezár, majd 19 órakor újra kinyit az esti programokra érkezők előtt. Látványetetések, tigris, oroszlán és óriás vidra programok, elefánttréning, kígyó találkozó, búvármerülés a cápasuliban, trópusi eső a pálmaházban, planetáriumi vetítések, fényfestés, kézműveskedés és a közel 120 éves Schaffner körhinta is várja a vendégeket. Több állatház, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy és a Cápasuli is nyitva lesz pénteken este. 6 év után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a herceg feleségével, megő hercegnővel és 2 gyermekükkel érkezett szerdán Angliába magánrepülőgépen. Udvari források úgy tudják, hogy a család a délnyugat-angliai Cotswolds térségében lakik majd. A lakhely pontos helyszíne nem ismert, és a média értesülések szerint nem a királyi család tulajdona. A gyerekeket már beíratták egy brit iskolába, ahol a jövő héten kezdődik a tanítás. A BBC szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a család biztonsági védelme

0: amiről kigondoskodik és ennek költségeit kifizeti. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Matolcsy Györgyöt és fiát is meghallgathatja az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. Két budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az esen is gyermeket nevelő családok, és korlátozná a visszaváltó palackok számát egy budavári önkormányzati képviselő. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ángitól hallják. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság a pénz útját és a politikai felelősséget akarja feltárni, írta a Telex. Csőszi Attila bizottsági elnök szerint Matolcsy György korábbi jegybank elnököt és fiát, Matolcsy Ádámot is meghallgathatják. A testület többek között az MNB alapítványok vagyonvesztését, a székház felújítást, ingatlanvásárlásokat és külföldi befektetéseket vizsgálja majd. A bizottság iratokat kérhet be és szakértőket bevonhat, munkájáról pedig legkésőbb december 31-éig kell jelentést készítenie. 10 témakört választott ki a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit vizsgáló országgyűlési bizottság a frakciók javaslatai közül. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. A második kerületben is Zuglóban még elérhető külön pénzügyi támogatás a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok számára, írta az Eduline. A második kerületben szeptember 30-ig lehet pályázni, legfeljebb bruttó 130 ezer forintra, amely fejlesztésekre, terápiákra, eszközökre vagy diagnosztikai vizsgálatokra is fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet kérelmet benyújtani, itt legfeljebb 100 ezer forint támogatás igényelhető. Mindkét kerületben jövedelmi feltételekhez kötik a pályázatot, és érvényes szakértői bizottsági véleményre is szükség van. Palack visszaváltási limit bevezetését javasolja Varga Dániel, Víziváros önkormányzati képviselője. A politikus szerint a nagy mennyiségű palack gyűjtés köztisztasági és közbiztonsági problémákat is okozhat Budapesten. Javaslata alapján egy magánszemély havonta legfeljebb 10 000 forint értékben válthatna vissza palackokat, közvetlen pénz visszatérítéssel. Az e fölötti összeget pedig szociális kártyára utalnák. Egy 4 fős háztartásnál lesz havi 40 000 forintos keretet jelentene. A képviselő azt is kezdeményezi, hogy a visszaváltásért kapott vásárlási kupont ne lehessen alkoholra felhasználni. Egyre több üzleti szolgáltató csatlakozik a Figyelmes Helyek országos kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő, eltérő, fejlődésű vagy más okból több támogatást igénylő embereket is türelemmel és odafigyeléssel fogadják, írta a Házi Patika. A program Budapesten a második kerületben indult 3 érintett édesanya kezdeményezésére, mára pedig nagyjából 50 hely szerepel a listán. A csatlakozó szolgáltatóknak nem kell kedvezményt adniuk, 5 alapelvet vállalnak, emberközpontúságot, türelmet, tiszteletet, rugalmasságot és folyamatos tanulást. A Figyelmes Helyeket matrica jelzi, a pontos helyszínek pedig térképes adatbázisban is kereshetők. Tetűz a mai kellemes meleg a térségben, csapadéktól a délután folyamán sem kell tartanunk, az élénk szél fokozhatja az ingerlékenységet, ezért tartsák meg a biztonságos követési távolságot, illetve a hidegfront miatt akár fejfájás is jelentkezhet. Délután 29 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: No, no. Hi, Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Jók

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncház mozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceink című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneménységeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú

0: 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, elkészültek a Népliget megújítási tervei. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára, válaszolt a HVG kérdéseire az Egészségügyi Minisztérium. A Hegedű Zsolt vezette tárca közölte azt is, hogy egy fő időközben visszalépett, két jelentkező pályázata pedig nem felelt meg a kiírásnak. Az érvényes anyagot benyújtókat 5-tagú bizottság hallgatja meg. A testület a meghallgatást követő 5 munkanapon belül rangsort állít fel és javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek, aki 10 munkanapon belül dönt. Az Országos Mentőszolgálat éléről június elején mentette fel Hegedű Zsolt Csató Gábort, azóta Konstantinovics Miklós látja el a megbízott főigazgatói feladatokat. Hegedű Zsolt korábban azt közölte, szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja a 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Búzs Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere, továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában hunyt el életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista utolsó könyve a Halott barátaim tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Megtanított másképpen látni, hogy a legmélyebb igazságok gyakran a legkisebb részletekben rejtőznek. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum és új vasúti megállót kap a park. Azt mondta, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerinc vezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerinc vezeték nagy részt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védő csatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: akar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a pak elé.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát a köztársasági elnök. Új inkubátort kapott a Heimpál gyermekkórház koraszülött osztálya magánadományból. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosa. Köszöntöm Önöket, Ortupei Dóra vagyok. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el a